0: Everything's back, dude. Come on.
1: I know.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol második levele. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az Antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. Mert aki köszönti, részese annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírral és tintával, hanem remélem, hogy el tudok menni hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk majd, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei is. Amen.
4: János második levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Győztes, szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Ma reggel az Efézusi Levél 6. rész 11. versét olvasom fel. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. A hitben való harcunkról a Biblia azt mondja, hogy nem test és vér ellen van, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszságnak szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ezért is örömmel öltjük fel a harci fegyvereinket, mert készen vagyunk az ütközetre. Észrevetted, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy imádkozz, hogy Isten felöltse rád a harci fegyverzetet, hanem azt mondja, hogy te vagy az, akinek magadra kell ezeket venni. Tehát semmi haszna nincsen annak, hogy ha azért imádkozol és siránkozol Istenhez, hogy védelmezzen meg az ördög ravasságaitól, mert Isten megmondta, hogy mit kell tennünk. Azt mondta, hogy vedd fel az Isten fegyverzetét, vagyis, hogy készülj fel a harcra. A Szentírás kihangsúlyozza, hogy Isten minden fegyverzetét vedd fel, és nem csak egy párat ezek közül. A 11. versben azt olvastuk, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, vagy más fordítás szerint a teljes fegyverzetét. Jó ez a szó, hogy teljes, mert biztosnak kell lenned abban, hogy minden fegyvert magadhoz vegyél. Semmit se hagyjál ki. Tehát rajtad múlik, hogy az igaz lelkűség öve rajtad legyen, az igazság mellvasa, felsorúzva a lábaidat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, felvedd az üdvösség sisakját, hitnek pajzsát, amit mindenképpen fel kell venned. Nem állunk védelem alatt az ördög mesterkedéseivel szemben, ezért is kaptunk pajzsot, hogy az ördög minden tüzes nyilát megúltsuk. Istennek a fegyverzete a mai napon is elérhető, de neked kell meghozni egy tudatos döntést, hogy magadra veszed. Isten nem fogja ezeket rád kényszeríteni, rád helyezni, mert azt mondja, hogy vedd fel. Tehát ez a te dolgod. Nem számít, hogy mennyit imádkozol és böjtölsz ezért. Tehát állj szilárdan, készen, teljes harci fegyverzetben, mint Krisztus jó katonája. És emlékezzél, hogyha már magadhoz vetted a fegyvereidet, akkor legyél benne biztos, hogy állandóan ebben jársz. Soha ne vedd le ezeket. Készülj a harcra. Erről a harcról azt mondja a Biblia, hogy ez jó harc. Mert az a jó benne, hogy már eldőlt, és te győztél a Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát ezzel kapcsolatban. Mennyei atyám, magamra veszem a teljes fegyverzetet, amit adtál nekem, és szilárdan megállok, mint Jézus Krisztusnak jó katonája, készen állva a hit harcára a mai napon is. Megoltom az ördögnek minden tüzes nyilát, és minden haditervét hatástalanítom, mert a fegyverzet mindig rajtam van, mint ahogy ez egy katonához illik. Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Can I ask a question here in Houston, Texas? How many of you speak Spanish, Espanol? How many of you do not? Don't cheer, don't cheer. You need to learn some Spanish. Are you ready to learn some Spanish? Everybody say, te amo.
1: Te amo.
0: I love you.
1: I love you.
0: Con todo mi corazón.
1: Con todo mi corazón.
0: Hey, see, you know Spanish now. Look at somebody and say, con todo mi corazón. That means with all my heart. Everybody say, with all my heart. Oh, Señor. With all my heart. Oh, Señor. With all my soul.
1: Oh, Señor.
0: I love you, Lord. Anybody love Jesus tonight? This features a good friend of ours, T-Bone.
2: Szól a Biblia.
3: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
4: Részletek a Szentírásból.
2: A Rádió Sanz műsorán.
5: János apostolnak harmadik levele. A presbiter, a szeretett Gájusznak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, ahogy jó dolga van a te lelkednek is. Mert nagyon örültem, amikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, ahogy te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömöm, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűen cselekszel mindenben, amit az atyafiakért és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt is, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit se fogadván el a pogányoktól, nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt szeretnék, azokat is megakadályozza, és az eklézsiából kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta meg Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még, de nem akarok tintával és tollal írni neked. Hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid is, köszöntsd a barátainkat is név szerint. Amen.
2: János harmadik levele hangzott el.
4: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is ketten érkeztetek. Jánosi Teodóra, lányod, újra itt a stúdióban. Szia, Teodóra.
3: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
1: Mert múlt héten megígértük a hallgatóknak, hogy ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Feri 25 éve tart az előadásokat fiataloknak országszerte. Önismeret, szerhasználat, önbizalom hiány. Sok mindenben segíted őket, és egy jó ideje most már Teodóra is, mint kortárs segítő apával együtt vagy, és a kapcsolatokról beszéltünk az elmúlt adásban, a fiatalok kapcsolatrendszeréről van szó. Nagyon jó, Teodóra, hogy ma is itt vagy, mert szerelmi ügyekről is szó lesz, és biztos vagyok benne, hogy el tudod mondani, hogy a fiatalok sok mindenben hogyan gondolkodnak, és ott fejeztük be, hogy szoktuk mondani, hogy főleg egy fiatal esetében, de ez felnőtt esetében is előfordul, hogy nem is a párjába szerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Honnan tudjuk ezt felismerni?
2: Gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy egy kémiai vegyület, a fenilatilamin nevű vegyületnek a megjelenése az agyunkban, és bizonyos hormonális dolog a szerelem. Gondolkodhatunk úgy is a szerelemről, mint a költők, hogy ámor nyíla eltalált, és nem tehetek róla, ha meglőtek, szerelmes vagyok. Vagy gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy igazából a másikat én használni akarom, mint a kisgyerek mondja, hogy megfojtod azt a kacsát, nem baj, én a döglöttet is szeretem. Tehát amikor a szeretet érzésünkben, a görög nyelv három szót használ a szeretetre, és az egyik az az erosz, amiben az erotika szavunk is van, ez egy folytó szeretet. Ez birtokolni akar, ez bekebelezni akarja a másikat, hogy teljes az enyém vagy. Jó, hogyha van egy védőburka ennek a szeretetnek, ez a fileó, amikor barátommá válsz, és te a társam vagy, a barátom vagy, de a legjobb az, hogyha ezt egy külső szeretet héj befedezi, ez pedig az agapé szeretet, hogy elfogadlak, és szeretlek úgy, ahogy vagy. És a szerelemben azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem mindegy, hogy melyikre célozom. Hogy csak ez az eroszt és a hormonális dolgokat akarjuk föltuningolni magunkban, és nem tudjuk megfékezni, mint egy Ferrari a 400 lóerővel, és fölkenődünk a fára, vagy az oszlopra, vagy pedig megtanulom, hogy a szívem, azt mondja a Biblia, a családabb a szív mindennél, ki ismerheti ki, de megtanulom kordába tartani a vágyaimat, az ösztöneimet, és ez a szerelemben ezt a fajta felelősséget sehol nem tanítjuk.
1: De mégis, hogyha röviden kéne megfogalmaznod, akkor mit mondanál akár a fiataloknak, miről lehet felismerni azt, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába?
2: Nagyon sokszor, hogy arról az érzésről beszélek. Arról a rózsaszín kötről beszélek, arról az általam nem valós elképzelésről beszélek, hogy minden csupa jó és minden. Az igazi párkapcsolatban az is benne van, hogy a másik horkol, vagy a másiknak vannak olyan tulajdonságai, amit annyira nem kedvelek. Én azt szoktam mondani, hogy ma az a probléma, hogy a szerelem az nem döntésre épül, nem elköteleződésre épül, nem arra, hogy felelősséget vállalok érted, hanem csak szerelmes vagyok, ameddig jó lesik, ameddig nekem jó. És azt halljuk, hogy 2 év és szétmentek. Még olyan párok is, akiről mindenki fölnézett, hogy ők mennyire szeretik egymást.
1: Igen, de ezt az ember nem vallja be magának. Tehát amikor benne van, akkor nem mondja azt, hogy tehát akkor azt mondja, hogy ó, hát persze, hogy én szerelmes vagyok.
2: Igen, csak az a kérdésem, hogy amikor nehézségek jönnek, a Biblia használ egy képet, hogy a bölcs ember az olyan, mint aki a házát a kősziklára építette, és amikor jött a vihar, akkor megmaradt az ő háza, míg a másik ház, ami homokra épült, az összeomlott. És vajon a párkapcsolatunkat ilyen homokra, vagy hogy néz ki a másik, mit ad a másik, ilyen dolgokra építjük, vagy maradandó értékekre?
1: Teodóra, te hogy tapasztalod, 18 éves vagy a fiatalok körében? Keresik az igazit? Az igazit keresik? Főleg a lányoknál szokott ez talán téma lenni, hogy majd az igazi, ha eljön, vagy párkapcsolatot keresnek?
3: Attól függ, melyik fiatalnál nézem. Van olyan fiatal, akinek olyan párkapcsolata van, ami már évek óta tart, és tényleg lehet látni, hogy elköteleződtek egymás iránt. Még van olyan fiatal a közvetlen ismerettségembe, hogy konkrétan havonta cseréli az úgynevezett paliait, és az exeit, és az exeiből van egy ilyen hosszú listája. Szóval nagyon sokan nem az igazit keresik, nagyon sokan úgy vannak, hogy párkapcsolatban vagyok, azért, mert jól esik. Nem azért, mert én valamit szeretnék ettől az embertől, vagy nem azért, mert én ezt azt szeretném, hogy házasság, gyerekek és együtt megöregedni.
2: Amikor megkérdezem a fiataloktól, hogy mekkora legyen a nászágyad, akkor az egy olyan kérdés, ami kiveri a biztosítékot, hogy micsoda?
1: Igen, ezt most én sem értem. Mit értesz ez alatt?
2: Hát, hogy az összes eddigi kapcsolatodat hiszed magaddal a nászágyba. Annak minden betegségével, minden nyavajájával.
1: Minden emlékével.
2: Minden emlékképével, minden esetleg, amikor az orvos azt mondja, van egy pozitív hírem, ön HIV pozitív, az nem a legpozitívabb. Tehát amikor nemi betegségekről és mindenféléről beszélgettünk fiatalokkal, hogy a párkapcsolatban nem csak örömöket lehet szerezni, hanem sérüléseket, vagy nem kíván gyermekeket, vagy amikor egy 16 éves azt mondja, hogy második abortuszon vagyok túl, akkor azt mondom, hogy itt valami olyan dolog van, amivel nem játszunk. Úgy akarunk felnőttek játékát játszani, hogy 0% felelősséggel, és azt mondja a srác, hogy azt tudjam meg, hogy terhes vagy, jó, megrugdoslak, és akkor elvetélsz. Megkérdeztem tőle, de mi lett volna édesapád így reagál, amikor anyukád bejelenti, hogy veled terhes. Ma a média szexualitást annyira nyomja, hogy semmi más nincs, ami mi van helyette, vagy mi van még mellette. És boldogan éltek, míg meg nem haltak, de azt nem láttuk, hogy hogyan éltek boldogan, ami után vége a mesének.
3: Én csatlakoznék ez a gondolathoz. Nagyon sok helyen, még akár nagyon fiatalok is hozzájuthatnak könyvekben is, mert egyre jobban elterjedt az úgynevezett spicy romance könyvek, és
1: ez mit jelent, kérlek, ezt magyarázd meg
3: ez
1: nekünk.
3: Az, hogy erotikus jeleneteket ír le nagyon részletesen, és nem is sejtené se a szülő, néha még a gyerek sem, és csak kíváncsiságból, vagy látja TikTokon, például nagyon elterjedtek az ilyen könyvek az úgynevezett BookTokon, ami az olvasóknak, akik szeretnek olvasni, azoknak van, és észre se veszik, hogy miket engednek be, és annyira sokat olvasnak erről, hogy semmi más nem látnak egy párkapcsolatban, mert úgy vannak vele, hogyha nem fekszünk le, akkor mi ez a párkapcsolat?
2: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szülő fölmeri tenni a kérdést a gyerekének, hogy most akivel találkozgatsz, ő kicsoda neked? Ő most a barátod, az udvarlód, ne talántán a lendőbeli jegyesed, vagy a vőlegényed, vagy a menyasszonyod lesz, vagy csak úgy járunk. Ma ez az úgy csak úgy járunk, ma minden belefér. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem az Istennek a beszédének a megtartása által. És a Biblia a szexualitás területén nem prűd. Rengeteg mindent találunk a Bibliában. A házasságra vonatkozólag is azt mondja, hogy elhagyja ezért a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létebben benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között. De például én szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdon. És akkor így mondják, Feribá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineked, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted az utódomért, tehát a kapcsolatomért, az, hogy hogy alakul, az, hogy mi történik velünk, akkor is, hogyha véget ér ez a kapcsolat, le tudjuk-e úgy zárni, hogy nyugodtan mondom azt, hogy na, ez még a másé, ez még nem az enyém. Gyerekeimnek is arról beszélek, hogy azt adod a magadból, amit tudod, hogy ez az övé. De vannak olyan dolgok, ami még nem az övé, amit Isten a házasságra tartogat. És ebben ahogy mikor menjen a szexmozdony, mikor már fölépül a híd, akkor Isten azt mondja, hogy beteszek egy védő pillért, és az a házasság. És akkor meg szokták kérdezni a tizenévesek. Feribán, ma még van olyan, hogy valaki szűzen megy be a kapcsolatba, vagy tisztán akarja élni az életét, és mondom, hogy van, de van egy második esély is. Bármikor eldöntheted, hogy az eddigi kapcsolatodra bocsátott ki ezt a jó Istentől, esetleg attól a partnertől, akivel együtt voltál, és azt mondod, hogy én innen szeretném megvárni az igazit. Meg szoktam tőlük mondani nekik, hogy ha állandóan csak csokolozgattok, akkor mikor van időtök beszélgetni. Kettő együtt nem megy. Sőt, fiúknak el szoktam azt is mondani, hogy ne akkor döntsd el, hogy hol állunk meg, amikor már mindenhol vér túláramlás történik, mert biológiai lények is vagyunk, azon kívül, hogy lelki. És a másik meg, hogy a hit életünk az nem független az Istentől, és a párkapcsolatunk sem legyen független az Istentől. Éljük meg tisztán a párkapcsolatunkat, úgy, hogy az Isten és az emberek előtt kedvesek maradjunk.
1: Köszönöm, hogy ma is együtt jöttetek ennél a témánál.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
4: Most következik Reggeli kávé mellé. Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
5: Győztes, szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Ma reggel az Efézusi Levél 6. rész 11. versét olvasom fel. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. A hitben való harcunkról a Biblia azt mondja, hogy nem test és vér ellen van, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszságnak szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ezért is örömmel öltjük fel a harci fegyvereinket, mert készen vagyunk az ütközetre. Észrevetted, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy imádkozz, hogy Isten felöltse rád a harci fegyverzetet, hanem azt mondja, hogy te vagy az, akinek magadra kell ezeket venni. Tehát semmi haszna nincsen annak, hogy ha azért imádkozol és siránkozol Istenhez, hogy védelmezzen meg az ördög ravasságaitól, mert Isten megmondta, hogy mit kell tennünk. Azt mondta, hogy vedd fel az Isten fegyverzetét, vagyis, hogy készülj fel a harcra. A Szentírás kihangsúlyozza, hogy Isten minden fegyverzetét vedd fel, és nem csak egy párat ezek közül. A 11. versben azt olvastuk, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, vagy más fordítás szerint a teljes fegyverzetét. Jó ez a szó, hogy teljes, mert biztosnak kell lenned abban, hogy minden fegyvert magadhoz vegyél. Semmit se hagyjál ki. Tehát rajtad múlik, hogy az igaz lelkűség öve rajtad legyen, az igazság mellvasa, felsorúzva a lábaidat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, felvedd az üdvösség sisakját, hitnek pajzsát, amit mindenképpen fel kell venned. Nem állunk védelem alatt az ördög mesterkedéseivel szemben, ezért is kaptunk pajzsot, hogy az ördög minden tüzes nyilát megúltsuk. Istennek a fegyverzete a mai napon is elérhető, de neked kell meghozni egy tudatos döntést, hogy magadra veszed. Isten nem fogja ezeket rád kényszeríteni, rád helyezni, mert azt mondja, hogy vedd fel. Tehát ez a te dolgod. Nem számít, hogy mennyit imádkozol és böjtölsz ezért. Tehát állj szilárdan, készen, teljes harci fegyverzetben, mint Krisztus jó katonája. És emlékezzél, hogyha már magadhoz vetted a fegyvereidet, akkor legyél benne biztos, hogy állandóan ebben jársz. Soha ne vedd le ezeket. Készülj a harcra. Erről a harcról azt mondja a Biblia, hogy ez jó harc. Mert az a jó benne, hogy már eldőlt, és te győztél a Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát ezzel kapcsolatban. Mennyei atyám, magamra veszem a teljes fegyverzetet, amit adtál nekem, és szilárdan megállok, mint Jézus Krisztusnak jó katonája, készen állva a hit harcára a mai napon is. Megoltom az ördögnek minden tüzes nyilát, és minden haditervét hatástalanítom, mert a fegyverzet mindig rajtam van, mint ahogy az egy katonához illik. Jézus nevében. Amen.
6: Ez volt a Reggeli kávé mellé.
4: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele. Első rész. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélett jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve rendelése szerint, a szellem megszentelésében engedelmességre, és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőséggel. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fönn van tartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely kész van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá is legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha úgy is van, szomorkodtak különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal értékesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, és kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét, amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki a Krisztusnak ő bennük levő szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről, akiknek kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által, amibe angyalok is vágyakoznak betekinteni. Azért, felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelenik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon lettetek megváltva a ti apáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent az idők végén ti értetek, akik ő általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymást tiszta szívből és buzgón szeressétek, mint akik újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek szava által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett.
4: Péter első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Győztes szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Ma reggel az Efézusi Levél 6. rész 11. versét olvasom fel. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. A hitben való harcunkról a Biblia azt mondja, hogy nem test és vér ellen van, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszságnak szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ezért is örömmel öltjük fel a harci fegyvereinket, mert készen vagyunk az ütközetre. Észrevetted, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy imádkozz, hogy Isten felöltse rád a harci fegyverzetet, hanem azt mondja, hogy te vagy az, akinek magadra kell ezeket venni. Tehát semmi haszna nincsen annak, hogy ha azért imádkozol és siránkozol Istenhez, hogy védelmezzen meg az ördög ravasságaitól, mert Isten megmondta, hogy mit kell tennünk. Azt mondta, hogy vedd fel az Isten fegyverzetét, vagyis, hogy készülj fel a harcra. A Szentírás kihangsúlyozza, hogy Isten minden fegyverzetét vedd fel, és nem csak egy párat ezek közül. A 11. versben azt olvastuk, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, vagy más fordítás szerint a teljes fegyverzetét. Jó ez a szó, hogy teljes, mert biztosnak kellened abban, hogy minden fegyvert magadhoz vegyél. Semmit se hagyjál ki. Tehát rajtad múlik, hogy az igaz lelkűség öve rajtad legyen, az igazság mellvasa, felsarúzva a lábaidat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, felvedd az üdvösség sisakját, hitnek pajzsát, amit mindenképpen fel kell venned. Nem állunk védelem alatt az ördög mesterkedéseivel szemben, ezért is kaptunk pajzsot, hogy az ördög minden tüzes nyilát megújtsuk. Istennek a fegyverzete a mai napon is elérhető, de neked kell meghozni egy tudatos döntést, hogy magadra veszed. Isten nem fogja ezeket rád kényszeríteni, rád helyezni, mert azt mondja, hogy vedd fel. Tehát ez a te dolgod. Nem számít, hogy mennyit imádkozol és böjtölsz ezért. Tehát állj szilárdan, készen, teljes harci fegyverzetben, mint Krisztus jó katonája. És emlékezzél, hogyha már magadhoz vetted a fegyvereidet, akkor legyél benne biztos, hogy állandóan ebben jársz. Soha ne vedd le ezeket. Készülj a harcra. Erről a harcról azt mondja a Biblia, hogy ez jó harc. Mert az a jó benne, hogy már eldőlt, és te győztél a Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát ezzel kapcsolatban. Mennyei Atyám, magamra veszem a teljes fegyverzetet, amit adtál nekem, és szilárdan megállok, mint Jézus Krisztusnak jó katonája, készen állva a hit harcára a mai napon is. Megoldom az ördögnek minden tüzes nyilát, és minden haditervét hatástalanítom, mert a fegyverzet mindig rajtam van, mint ahogy ez egy katonához illik. Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, második rész. Levetve azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint ma született csecsemők, a tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Mivel, hogy ízlertétek, mennyire jó az Úr. Akihez járulva, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, íme szegletkövet teszek le Sionban, amely kiválasztott és becses, és aki hisz abban, nem szégyenül meg. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé, megütközés kövévé, és botránkozás sziklájává, akik engedetlenek lévén meg is ütköznek a szóban, amire rendeltettek. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, hogy tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a szellem ellen vitézkednek. Magatokat a pogányok közt jól viselve, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a jó cselekedetetekből látják azokat, akkor dicsőítsék majd Istent a meglátogatásuk napján. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint följebbvalónak, akár helytartónak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jó cselekvőknek dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jó cselekedve elnémítsátok a balga emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszságnak palástja csupán, hanem mint Istennek szolgái. Mindenkit tiszteljetek, a testvéreket szeressétek, féljétek Istent, a királyt is tiszteljétek. A szolgák teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és a kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedve. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jó cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez Istennél kedves dolog. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett értetek, nektek példát hagyva, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában nem volt álnokság, aki szidalmaztatva, viszont nem szidalmazott, szenvedve nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket maga vitte föl testében a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel meg is gyógyultatok. Mert olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és fölvigyázójához.
0: Péter első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele. Harmadik rész. Hasonlóan az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is Isten szavának, feleségük maga viselete által, isteni szó nélkül is megnyeressenek, szemlélve a ti félelemben való fedhetetlen életeteteket. És ne a frizurátokkal, aranyékszerekkel, vagy drága ruhákkal akarjatok külsőleg szépnek látszani, a szépségetek belülről, a szívetekből sugározzon, kedves és nyugodt szellemetekből, mert ez a szépség örökké való, és ez az, amit Isten igazán értékel. Ezt tette széppé a régi idők szent asszonyait is, akik Istenben reménykedtek, és engedelmeskedtek az ő férjüknek. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezve őt, akinek gyermekei is lettetek, ha jót cselekeztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. Hasonlóképpen a férfiak lakjanak értelmes módon együtt a feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet téve, mint akik örökös társaitok az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Végül pedig éljetek egyetértésben, harmóniában, ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek. Igyekezzetek egymást megérteni. Szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek, legyetek együttérzők és alázatosak. Ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért. Sőt, ellenkezőleg, mondjatok áldást, tudva, hogy arra lettetek elhíva, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni, és akar jó napokat látni, az tiltsa meg a nyelvét a gonosztól, és az ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjen jót. Keresse a békességet, és kövesse azt. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein. Az Úr orcája pedig a gonosz cselekvőkön. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. És mindig készen legyetek megfelelni mindenkinek, aki csak számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Legyen jó lelkiismeretetek, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, mint gonosz cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezessen. Megöllettetve ugyan tesz szerint, de megelevenítetve szellem szerint, amelyben elmenve a tömlöcben levő szellemeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, csak 8 lélek tartatott meg víz által. Ami minket is megtart most két más szerint, mint bemerítkezés, ami nem a tesszennyének a lemosása, hanem a jó lelkiismeret válasza Isten fele, a Jézus Krisztus föltámadása által, aki az Istennek jobbján van, fölmenve a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, a hatalmasságok és az erők is.
0: Péter első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Péter apostol első levele, 4. rész. Mivel hogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek föl ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, az megszűnik a bűntől. Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátra levő időt. Mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járva feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, tobzódásokban, iszákosságban és undok báványimádásokban. Ami miatt csodálkoznak is, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódva velük. Akik majd számot adnak annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat. Mert azért hirdettetett az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint szellemben. A vége pedig mindennek közel van. Azért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandóak az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Legyetek egymáshoz vendégszeretőek, zúgolódás nélkül. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfálkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, Isten szavait szólja. Ha valaki szolgál, akkor azzal az erővel szolgáljon, amit Isten ad. Hogy mindenben Isten dicsőítessen a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történne veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek majd. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek, és az Istennek szelleme, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hova lesz az istentelen és bűnös? Azért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hűteremtőnek, jót cselekedve.
4: Péter első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsanc.
2: A következő percekben Isten és az ő királysága című tanítássorozat negyedik részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
3: This weekend is an attempt to set forth a revelation about God's kingdom.
4: Ezen a hétvégén az Isten királyságáról szóló kijelentést próbáljuk elétek tárni.
3: And it's important for us to see and to recognize that God has a right to his own creation.
4: És fontos, hogy meglássuk, felismerjük, hogy Istennek joga van a saját teremtményeihez.
3: Yesterday we talked about coming into the kingdom.
4: Tegnap a királyságba való belépésről beszéltünk.
3: What Franz was speaking about earlier and what I'll attempt in this session also is getting the kingdom in us.
4: Franz korábban arról beszélt, és én is arról próbálok, hogy hogyan kell a királyságot magunkba fogadni.
3: We have a beautiful illustration of this in the Old Testament.
4: Az Ószövetségben van erre egy gyönyörű illusztráció.
3: With great power and signs and wonders, God brought forth Israel out of Egypt.
4: Izraelt Isten nagy jelekkel, csodákkal, erős karral hozta ki Egyiptomból.
3: But how difficult, almost impossible it was, at least for the first generation, to get Egypt out of Israel.
4: De nagyon nehéz volt az első nemzedéknek, nem is sikerült kihozni Izraelből Egyiptomot.
3: And if we will become serious about bringing Jesus into his inheritance now,
4: és hogyha nagyon szorgosan azon akarunk dolgozni, hogy Jézusnak most átadjuk az örökségét,
3: God needs a people who are in the kingdom and the kingdom are in is in them.
4: Akkor Istennek szüksége van egy népre, akik a királyságban vannak, és akik benn ott van a királyság.
3: Most of us are born as lambs.
4: A legtöbben báránynak születtünk.
3: And God needs warriors.
4: És Istennek harcosokra van szüksége.
3: He needs a people who recognize first of all his right to own them.
4: Egy olyan népre, aki felismeri elsősorban azt, hogy neki joga van erre a népre.
3: Romans 10:9 and 10 say, if we believe in our heart that God raised him from the dead and confess with our mouth that Jesus is Lord.
4: Tehát azt mondja a Római Levél 9 és a 10. rész általában, hogyha hisszük a szívünkben, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból, és megvalljuk a szánkkal, hogy ő az Úr,
3: you shall be saved.
4: Akkor üdvözülünk.
3: When we confess Jesus as Lord,
4: amikor megvalljuk, hogy Jézus az Úr,
3: and when we sing, Lord of heaven and earth,
4: amikor ezt énekeljük, hogy ég és föld királya,
3: you're the Lord of heaven and earth,
4: ég és föld királya,
3: hallelujah,
4: ég és föld uráda,
3: you're too fast, hallelujah,
4: hallelujah,
3: I'll keep running my own life,
4: működtetem a saját életem.
3: Hallelujah.
4: Hallelujah.
3: I'll keep running my own life.
4: Én leszek az életem főnöke.
3: When we confess him as Lord.
4: Tehát amikor megvalljuk őt, mint urat.
3: Means he is Lord. He has the right of ownership for our life.
4: Ez azt jelenti, hogy ő az Úr, tehát joga van, hogy az életünk tulajdonosa legyen.
3: This is the gospel of the kingdom that we preach.
4: Ez a királyság evangéliuma, amit hirdetünk.
3: It's the gospel of the kingdom that we live.
4: Ez a királyság evangéliuma, amit élünk.
3: We've embraced his right, his privilege, his right to have our life, he's Lord.
4: Tehát elismertük, elfogadtuk, hogy Jézusnak joga van az életünkhez, hogy ő az Úr, ő legyen a tulajdonos.
3: The Bible says that when that happens, he comes to make his home in us.
4: A Biblia azt mondja, hogy amikor ez megtörténik, akkor ő belénk költözik.
3: And our life starts to be transformed.
4: És az életünk elkezd megváltozni, átalakulni.
3: We are now citizens of a new kingdom.
4: Ekkor már egy új királyság polgárai vagyunk.
3: Paul says in Colossians,
4: Pál azt mondja a Kolosszé levélben,
3: that we've been ripped out of the kingdom of darkness.
4: Hogy Isten kiragadott minket a sötétség birodalmából.
3: Yes, see, there's a change of domain.
4: Igen, birodalmat váltottunk.
3: And Franz did a fantastic job. This is a beautiful illustration that all of us can remember as an understanding of God's kingdom.
4: Nagyon jól és gyönyörűen mondta el Franz, és mindannyian emlékezhetünk ilyen módon arra, hogy micsoda Isten királysága.
3: On one side is the person.
4: Az egyik oldalon ott van a személy.
3: On the other side is his domain.
4: A másik oldalon pedig az ő uralmi területe.
3: And the whole New Testament is the setting forth both of the person and the king's domain.
4: Az Új Szövetség egésze elénk tárja egyrészt a személyt, másrészt bemutatja az ő uralmi területét.
3: We know from Jesus' teachings in the book of Matthew, in the Gospel of Matthew.
4: Ismerjük Jézus tanítását Máté evangéliumából.
3: Several times he refers to something greater than Nineveh, something greater than the preaching of Jonah, something greater than Solomon.
4: Jézus többször utal arra, hogy valami nagyobb van itt Salamonnál, valami nagyobb van itt Ninivénél, valami nagyobb van itt Jónás prédikálásánál.
3: And in each time Jesus is referring to this domain of the kingdom.
4: És mindegyik ilyen esetben Jézus erre a királyságra, erre az uralmi területre utal.
3: There's power in the kingdom.
4: A királyságban erő van.
3: And yes, Jesus is the manifestation of that kingdom, but there is a person and there is a domain.
4: Igen, Jézus ennek a királyságnak a megnyilvánulása, de van egy személy és van egy uralmi terület.
3: I want to talk about some of the basic laws of the kingdom that have come to govern our life.
4: Szeretnék a királyság néhány törvényéről beszélni, amelyek most irányítják az életünket.
3: See, I came from America to live in Europe.
4: Én az Egyesült Államokból költöztem Európába.
3: And in the country that I now live in, Slovenia, it's a very different culture. There are different values. There are different laws.
4: Szlovénia az az ország, ahol ma élek, egészen más kultúrájú, mint az Egyesült Államok, egészen mások ott a törvények, egészen más, hogy élnek az emberek.
3: If you lived in Germany, you could drive as fast as you want on the autobahn.
4: Aki Németországban él, az olyan gyorsan hajthat az autópályán, ahogy akar.
3: Unfortunately in Slovenia we can't do that.
4: Sajnos Szlovéniában ezt nem tehetjük meg.
3: See, when you become a citizen of a new country, you come under the domain, under the laws and the authority of that land.
4: Amikor az ember egy új országba költözik, akkor bemegy ennek a földterületnek az uralmi területére, a törvényei alá, hatalma alá.
3: And we've been transferred from one domain to another according to Colossians.
4: És a Kolossé levél szerint is mi egyik uralmi területről átmentünk a másikra.
3: Into the kingdom of his dear son Jesus Christ.
4: Isten drága fiának, Jézus Krisztusnak a királyságába mentünk át.
3: The Bible says that the kingdom of God is within us. Luke 17 verse 21.
4: A Lukás 17:21 szerint Isten királysága bennünk van.
3: That's not to take away from the breadth and the width of the kingdom in other dimensions. It's only to recognize that the kingdom is a sphere within us.
4: Ezzel nem akarjuk elvezni a királyságnak a szélességét és hosszúságát más dimenziókban, csupán azt tudatosítjuk, hogy bennünk van.
3: It's God's right to have the ownership of our heart.
4: Ami jelenti Isten tulajdonjogát a szívünkhöz.
3: And the internal workings of our life.
4: És az életünk belső működéseihez.
3: Everything is, it's always a heart matter for God.
4: Isten számára ez mindig egy szívkérdés.
3: God doesn't look on the outward, it says in the Old Testament, but he looks at the heart.
4: Azt mondja az Ószövetség, hogy Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet.
3: And the power of the New Testament, the power of Christ's death and resurrection is to effect a change within.
4: És az Új Szövetségnek, Jézus halálának és feltámadásának az az eredménye, hogy megváltoztat minket belülről.
3: So that what happened with Israel is not repeated again.
4: Hogy ne ismétlődjön meg az, ami Izraellel már megtörtént.
3: There's a power to get Egypt out of God's people.
4: Van már erő ahhoz, hogy Egyiptomot kiszedjük Isten népéből.
3: And to make us ready or eager for the work and the purpose he has for us.
4: És hogy felkészüljünk és lelkesen várjuk azt a munkát, amit Isten el fog végeztetni velünk.
3: So I want to review just a few basic laws.
4: Tehát most csak néhány alapvető törvényt szeretnék megvizsgálni.
3: We looked at one already, but I'm going to repeat it again. This is the law of repentance and surrender.
4: Már egy törvényről volt szó, megismétlem. Ez a megtérés és alávetettség törvénye.
3: See, the basic entrance message to people to enter the kingdom preached by Jesus and the New Testament apostles was repent and believe in the good news.
4: Tudjátok, az az alap hír üzenet, amit Jézus is és az újszövetségi apostolok is hirdettek az embereknek, hogy beléphessenek Isten királyságába, az az volt, hogy térj meg.
3: It's important that our preaching, our teaching, our evangelism targets the heart of a human being.
4: És a szíveteket változtassátok meg, tehát nagyon fontos, hogy az evangelizálásunk, a prédikálásunk az emberek szívét célozza meg.
3: We are not attempting to create nice people.
4: Nem kedves embereket próbálunk kinevelni.
3: It's not an outward reform of behaviors.
4: Nem kívülről akarjuk csak a viselkedésüket megváltoztatni.
3: It starts with a transformation that begins on the inside because Jesus becomes the owner of our life.
4: Hanem egy belső átalakulással kezdődik a történet, hiszen Jézus az életünk tulajdonosává válik.
3: And a thorough repentance doesn't mean I'm repenting from my sins, I'm repenting from the sin.
4: Az alapos megtérés nem azt jelenti, hogy megtérek csupán a bűneimből, hanem megtérek a bűnből.
3: If we could draw a tree,
4: hogyha rajzolhatnánk egy fát,
3: draw a tree,
4: megrajzoljuk.
3: You know the classic children's tree?
4: Tudjátok, a klasszikus gyerekfa, hogy ilyen fa, tudjátok? Yeah.
3: And then there's little fruits that hang down from the tree.
4: Ott lógnak rajta kis gyümölcsök.
3: See, the fruit on the tree is the result of the life source that's coming from the ground. The roots.
4: A fának a gyümölcsei azért azok, amilyenek, amilyen életerő jön a talajból, a gyökereken keresztül a fába.
3: And according to the scriptures, what we looked at yesterday, a person who's in charge of their own life, what they will produce is a life with many sins.
4: És ugye azt láttuk tegnap, hogy ez az ember, aki a saját életét irányítja, az egy olyan gyümölcsöket terem, ami sok bűn.
3: And you can't reform a life from the outside. You cannot reform a life from
4: Nem
3: the outside.
4: Nem lehet kívülről egy életet megreformálni.
3: Instead, an axe, according to John, has to be laid to the root of the tree.
4: Hanem János evangéliuma szerint a fejszét a fák gyökerére kell vetni.
3: And there becomes a transformation when our heart, the main sin from which all sins plural come forth, is the sin of independence.
4: És ilyenkor a szívünkben levő bűnnel kell elválni, azaz az egy bűnnel, ami utána sok bűnt megtermi, ez pedig a függetlenség.
3: So the law of repentance and surrender means that there's a complete surrender to God's rule and his right to ownership.
4: Tehát a megtérés és az önátadás törvénye arról szól, hogy átadjuk Istennek az életünk fölötti uralmat, hogy az ő tulajdona legyen.
3: This is often a dividing line between what we'd call a good life and a kingdom life.
4: Gyakran ez jelenti a választó vonalat az úgynevezett jó élet és a királyságbeli élet között.
3: Through repentance and surrender, we bring the kingdom of God to rule in our life.
4: A megtérés és önátadás által érjük el, hogy Isten királysága a mi életünket is kormányozza.
3: And with it, God sets the seat of his government in our heart.
4: És Isten az ő királyságának a trónját elhelyezi a szívünkben.
3: And from that seat of government, he starts to exercise his rule.
4: És innen kezdi az ő uralmát gyakorolni.
3: It's a good rule.
4: Ez egy jó uralom.
3: It's like what Franz was teaching when he was teaching about sowing and reaping.
4: Olyan, amit Franz tanított a vetésről és az aratásról.
3: See, it's a law that can work against us, but it's a law that can work powerfully for us.
4: Ez egy olyan törvény, ami dolgozhat ellenünk is, de nagyon erőteljesen dolgozhat az érdekünkben is.
3: If I cooperate with the law,
4: hogyha együttműködök a törvénnyel,
3: and recognize its power and work with it, it will dramatically bless, enhance and empower my life.
4: És együttműködök ennek az erejével, akkor ez nagyon erőteljesen megáldja, segíti, előre mozdítja az életemet.
3: I can't change the law.
4: Nem változtathatom meg a törvényt.
3: I can either work with it.
4: Hanem vagy együttműködök vele.
3: If I work against it, the consequences will be bad for me.
4: Hogyha ellened működök, akkor rossz következményeket élek át.
3: If I work with it, the consequences will be powerful.
4: De hogyha vele együttműködök, akkor erőteljesen hat a javamra a következmény.
3: And in all the laws of God's kingdom, God's inviting us to cooperate with him.
4: Isten az ő királyságának minden törvényével a vele való együttműködésre hív minket.
3: That has an immediate effect upon me personally.
4: Ez közvetlenül is azonnal hat rám személyesen.
3: But it also has a dramatic effect upon me so that what's flowing out of my life.
4: De olyan módon is drámaian hat rám, hogy ami kiárad az életemből.
3: Is a reproduction of his life.
4: Az Isten életének a sokszorozódása.
3: Because Jesus never intended to be alone in terms of bringing God glory, bringing the kingdom of God into this world.
4: Mert Jézus soha nem akarta csupán egyedül behozni Isten dicsőségét, királyságát ebbe a világba.
3: Instead, he's bringing forth a whole new nation of sons and daughters.
4: Hanem ő a lányoknak és fiaknak egy új nemzetét akart előhozni.
3: Who are passionate about God's purpose.
4: Akiknek a szíve Isten céljáért ég.
3: And it's fantastic to see what's happening around the world.
4: És fantasztikus látni, ami a világ minden részén történik.
3: As the revelation of the kingdom,
4: ahogy a királyságról szóló kijelentés
3: is coming forth in nations all around the world.
4: A világ minden nemzet, minden részében, különböző nemzetekben felszínre kerül.
3: And people are recognizing that the kingdom is not confined in the church.
4: És az emberek kezdenek rájönni, hogy a királyság nem korlátozódik az egyházra.
3: The church is a vehicle, a tool that is cooperates with God for the bringing in of the kingdom.
4: Az egyház az csak egy eszköz Isten kezében, amin keresztül ő behozza a királyságát.
3: And the kingdom of God is not heaven.
4: És Isten királysága nem a menny.
3: Exclusively.
4: Kizárólag.
3: The kingdom of God is not something that we're waiting for in the future.
4: Nem olyan dolog, ami a jövőben vár ránk.
3: The kingdom of God is a here and now experience.
4: Hanem Isten királysága itt és most átélhető.
3: Where the rule and the influence of God continues to increase.
4: Ahol Isten befolyása és uralma egyre erősebben megnyilvánul.
3: The best days for Hungary are yet ahead of us.
4: Magyarország legjobb napjai még következnek.
3: What do you mean? What do you mean us? Are you Hungarian?
4: Hogy érted, hogy ránk következik? Te is magyar vagy?
3: No.
4: Nem.
3: But it's my inheritance.
4: De az én örökségem is.
3: America's going to attack Hungary?
4: Mert Amerika meg fogja támadni Magyarországot.
3: The Slovenes are coming.
4: Jönnek a szlovének.
3: What's happening?
4: Mi történik itt?
3: The best days for Slovenia are yet ahead of us.
4: A Szlovénia legjobb napjai még előttünk állnak.
3: And there's a rising in the world and a recognition among apostles and prophets around the world where the revelation of the kingdom is gaining more and more influence.
4: Ahogy a királyságról szóló kijelentés egyre inkább tért nyer a világ minden részén, ez az apostolokban és profétákban, akik bárhol dolgoznak, egyre tudatosabb.
3: And God's intention is to bring a coordinated effort.
4: És Isten szándéka az, hogy egy összehangolt erőfeszítést hozzon létre.
3: I think this is God's greatest challenge.
4: Azt gondolom, ez a legnagyobb kihívás Isten
3: részére. He said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against
4: it. Mert ő azt mondta, hogy felépítem az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta.
3: God's problem has never been the devil.
4: Istennek soha nem az ördöggel volt problémája.
3: God's problem is getting his people to cooperate with him.
4: Hanem az, hogy rávegye a népét, hogy dolgozzon vele együtt.
3: And creating a cooperated effort.
4: És hozzon létre egy összehangolt erőfeszítés.
3: And Barbara says, with each other.
4: Egymással mutatja.
3: Cooperating with him and with each other.
4: Együttműködve Istennel és egymással.
3: And God wants to bring forth a coordinated effort to bring Jesus into his inheritance today.
4: Isten arra akarja az összehangolt erőfeszítést összehozni, hogy most a mai napokban adjuk át Jézusnak az örökségét.
3: So we need people who are not employed just in the church.
4: Tehát olyan emberekkel van szükségünk, akik nem csak a gyülekezet alkalmazottai.
3: We need politicians and school teachers and business owners and judges and lawyers.
4: Hanem olyan politikusokra, tanárokra, jogászokra, bírókra, árusokra szükségünk.
3: We need musicians and people of the arts.
4: Olyan vállalkozókra, olyan zenészekre és művészekre.
3: We need people in the media.
4: A médiában olyan emberekre van szükség.
3: We need people in economics.
4: A közgazdaságban, gazdaságban olyan emberekre
3: van szükség. We need people in every dimension of our society.
4: És a társadalmunk minden rétegében olyan emberekre van szükség.
3: Who through a coordinated effort.
4: Akik összehangolt erőfeszítéssel.
3: Are empowered with one purpose.
4: Akiknek erőt ad az egyetlen cél.
3: And that is to make Jesus Lord over his inheritance, which are the nations of the earth.
4: Ez pedig az, hogy Jézust úrrá tegyük az öröksége fölött, ami a világ nemzetei.
3: How did I get here?
4: Hogy jutottam ide?
3: It's a coordinated effort.
4: Tehát egy összehangolt erőfeszítésről beszélünk.
3: Friends, you and I were not the enemy.
4: Barátaim, nem mi vagyunk az ellenség.
3: You and I are partners together.
4: Hanem ti és én munkatársak vagyunk.
3: We are called to cooperate with each other.
4: Arra kaptunk elhívást, hogy együttműködjünk egymással.
3: We're not here to build a church.
4: Nem azért vagyunk itt, hogy egy gyülekezetet felépítsünk.
3: We're here to advance the kingdom.
4: Hanem azért, hogy előre mozdítsuk a királyság ügyét.
3: And we have a sphere of relationships.
4: És van egy kapcsolati körünk.
3: In this community.
4: Ebben a közösségben.
3: And from this community with other communities.
4: És ebből a közösségből a többi felé.
3: That goes beyond your borders with other communities.
4: És ezek túlnyúlnak a határaitokon is még további közösségekhez.
3: With a cooperated effort, a coordinated effort and passion.
4: Amelyek mind egy közös erőfeszítésben, közös szenvedéllyel.
3: To bring Jesus glory in every nation.
4: Dicsőséget akarnak hozni Jézusnak minden nemzetben.
3: It all starts with this repentance and surrender.
4: És mindez a megtéréssel és az önátadással kezdődik.
3: And when these laws begin to function in our life, when we recognize their value, we can work with them.
4: És amikor ezek a törvények elkezdenek az életünkben működni és felismerjük az erejüket, akkor kezdünk együtt dolgozni velük.
3: Law number two is the law of faith.
4: A második törvény a hit törvénye.
3: Everything that happens in the kingdom happens because of faith.
4: Minden, ami a királyságban történik, a hit miatt történik.
3: How often we hear Jesus saying, "Be it done to you according to your."
4: Milyen gyakran halljuk, hogy Jézus azt mondja, legyen neked a te.
3: According to your faith.
4: Hitet szerint.
3: See, by faith we step across the line of the natural into this wonderful realm called the kingdom of God when our eyes were opened through being born again.
4: Tehát hitáltal lépünk át a jelenvaló világból abba a csodálatos birodalomba, amit Isten királyságának hívunk, ami felé megnyílt a szemünk az újjászületés által.
3: The work of faith is to enable us to encounter God.
4: A hit munkája tesz képessé minket arra, hogy találkozzunk Istennel.
3: And his world.
4: És az ő világával.
3: And live within that world and broker his world with the world that we're living in.
4: És éljünk az ő világában, és hozzuk össze kapcsolatba, ügyködjünk az ő világa ügyében, érdekében ebben a világban.
3: Turn to Proverbs chapter 29. Proverbs chapter 29.
4: Példabeszédek 29.
3: You'll be familiar with this classic verse.
4: Példabeszédek 29.
3: Without revelation.
4: Példabeszédek 29. Nagyon ismerős az a vers, ismerni fogjátok.
3: Where there is no vision.
4: Kinyilatkoztatás nélkül, vagy ahol nincs látás. Mi történik?
3: It says in the Bible that the people perish or the people are unrestrained.
4: Azt mondja a Biblia, hogy az emberek elvesznek, vagy levetik a korlátokat, elvetik a korlátokat.
3: You see, revelation is a key component in the kingdom life.
4: Tudjátok, a kinyilatkoztatás kulcsfontosságú elem a királyságos életben.
3: Through revelation you came into the kingdom.
4: Kijelentésnek köszönhetően jutottatok be a királyságba.
3: God revealed something to you. Faith grabs hold of the revelation and something becomes a reality in your life.
4: Isten kijelentett nektek valamit, hittel megragadtátok ezt a kijelentést, és valami valósággá vált az életetekben.
3: And friends, we need the spirit of revelation and wisdom among us that God unfolds his plan for us.
4: És barátaim, szükségünk van arra, hogy közöttünk legyen a kijelentés és bölcsesség szelleme, hogy Isten ki tudja előttünk bontani az ő céltervét.
3: In Proverbs 29 it says, where there is no vision or where there is no unfolding of revelation, the people go unrestrained.
4: Azt mondja a példabeszédek 29, hogy ahol nincs kijelentés, vagy nincsen látás, nincs kibontakozó kijelentés, ott az emberek elvetik a korlátokat.
3: Without revelation and faith, people are unrestrained.
4: Kijelentés és hit nélkül az emberek korlátozatlanok.
3: Meaning,
4: ez azt jelenti,
3: there will be no self-imposed restriction in order to accomplish a greater purpose.
4: Nem szabályozzák meg önmagukat egy nagyobb cél elérése érdekében.
3: Let me say it again. There will be no self-imposed restriction in order to accomplish a greater purpose.
4: Tehát nem korlátozzák az emberek önmagukat egy nagyobb cél elérése érdekében.
3: There will be no discipline or purpose that harnesses energy, time and resources to accomplish God's desire.
4: Nincs az a fegyelem, az az önkorlátozás, ami egy Isten szerinti cél elérése érdekében összpontosítaná az erőfeszítéseket, az energiát és az időt.
3: Why are you here today?
4: Miért vagytok itt ma?
3: Better question, why am I here today?
4: Még jobb kérdés, miért vagyok én itt ma?
3: I could be doing a lot of things.
4: Nagyon sok más dolgot csinálhatnék.
3: And every day you and I are confronted with choices, with possibilities.
4: És ti és én is minden nap lehetőségek, döntések előtt állunk.
3: It's beautiful out today.
4: Gyönyörű idő van
3: az. The sun is shining.
4: Süt a nap.
3: It's warm.
4: Meleg van.
3: I hear my golf clubs are calling me.
4: És a golf klubjaim hívnak telefonon.
3: You could be swimming.
4: Uszogathatnátok.
3: I mean, there's a multitude of things that we could be doing.
4: Tehát nagy rengeteg dolgot csinálhatnánk e helyen.
3: But friends, when revelation comes to you,
4: de barátaim, amikor megérkezik hozzátok a kijelentés,
3: and faith grabs hold of the revelation,
4: és a hit megragadja a kijelentést,
3: then there is released a self-imposed restrictions that we put upon ourselves in order to harness our resources and our
4: akkor what was the beginning? Tehát a kijelentés, amikor elér minket, és azt megragadjuk hittel, akkor elkezdjük korlátozni magunkat önként azért, hogy az energiáinkat, a forrásainkat.
3: Revelation and faith working together.
4: Tehát az együtt dolgozó kijelentés és hit.
3: So that when we see it, there is a self-imposed restriction we bring upon ourselves.
4: Amikor meglátjuk a kijelentést, megértjük, önmagunkat önként korlátozni kezdjük.
3: Not because I have to.
4: Nem azért, mert muszáj.
3: But because I want to.
4: Hanem mert akarom ezt tenni.
3: Because we've seen the value of His kingdom.
4: Mert megláttuk az ő királyságának értékét.
3: Because we recognize that every pleasure in this world is temporary.
4: Mert felismertük, hogy minden evilági öröm időleges.
3: And there is one thing that's going to remain.
4: És egy dolog fog megmaradni.
3: Luke 6, verse 13.
4: A Lukács 6:13 szerint.
3: And to you belong the power, the kingdom, and the glory forever.
4: És tiéd a hatalom, a királyság és a dicsőség mindörökké.
3: And we will bring a self-imposed restriction to harness our energy, our time, and our resources to accomplish a God-given purpose.
4: És mindenünket fegyelmezetten arra összpontosítjuk a forrásainkat, az időnket, az erőnket, hogy egy Istentől kapott célt megvalósítsunk.
3: And God wants to coordinate our effort.
4: És Isten össze akarja hangolni az erőfeszítéseinket.
3: Meaning He wants to coordinate our time, our energy, our resources, and our strategy.
4: Ez azt jelenti, hogy ő akarja összehangolni az időnket, az energiánkat, a forrásainkat és a stratégiánkat.
3: In order that He comes into His inheritance in the sphere where you are.
4: Hogy ő a te befolyási körzetedben megkapja az örökségét.
3: Jesus lived a life of self-imposed restrictions.
4: Jézus önként élt fegyelmezett életet.
3: And He harnessed His energy and His resources.
4: És az energiáját és az erőforrásait.
3: For a focused strategy.
4: Egy nagyon koncentrált stratégiára hangolta össze és irányította.
3: Why are you alive?
4: Miért élsz?
3: Whose purpose are you living for?
4: Kinek a céljáért élsz?
3: What is the purpose, the goal of your life?
4: Mi az életed célja?
3: God's put my wife and I in a geographical location.
4: Isten a feleségemmel együtt elhelyezett egy adott földrajzi helyen.
3: In order to work together in a coordinated effort to bring Jesus to our nation.
4: Azért, hogy ezen a területen összehangoljuk másokkal az erőfeszítéseinket, annak érdekében, hogy Jézust behozzuk a nemzetünkbe.
3: That is not confined to the eight walls of the church.
4: Ami nem korlátozódik a gyülekezet 8 falára.
3: See, all this is it's a training ground.
4: Mindez a kiképző terület.
3: This is a place to be equipped.
4: Itt kapunk felkészítést,
3: trained,
4: kiképzést,
3: empowered,
4: itt kapunk erőt,
3: to take what God is doing in us,
4: ahhoz, ami kell ahhoz, hogy Isten bennünk elvégezze,
3: to the world around us.
4: Azt, amit utána tovább kell adnunk a világnak.
3: And faith is a spiritual capacity,
4: és a hit az egy szellemi képesség,
3: given by God,
4: amit Isten adott,
3: in order to bring forth visibly what is not yet seen.
4: Arra, hogy láthatóan megnyilvánuljon az, ami még nem látható.
3: See, there are a lot of people,
4: tudjátok, sok ember,
3: who were waiting for something to happen in order for them to believe.
4: Arra vár, hogy történjen valami ahhoz, hogy ő hinni tudjon.
3: When in reality, in the kingdom of God,
4: amikor a valóságban, Isten királyságában,
3: it's people who believe that cause something to happen.
4: A hívő emberek érik el, hogy valami megtörténjen.
3: Without faith, it is impossible. impossible to please God.
4: Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.
3: And through faith,
4: és hitáltal,
3: all of the works of God and the life of God are expressed.
4: Fejeződik ki Isten minden cselekedete és az ő élete.
3: What do you have faith for?
4: Mire van hited?
3: What has God revealed to you?
4: Mit jelentett ki neked Isten?
3: See, once the revelation of the kingdom is revealed, when you can see it,
4: tudjátok, amikor egyszer kijelentést kapsz a királyságról és meglátod,
3: you will be bitten with a disease that you will never be healed from.
4: Akkor egy olyan betegséget kapsz el, amivel soha nem fogsz meggyógyulni.
3: Your life will be ruined.
4: Tönkre megy az életed.
3: Your life.
4: A te életed romba dől.
3: Your life will be ruined.
4: A te életed romba dől.
3: And you will be caught up into God's purpose and His passion.
4: És megragad Isten célja és szenvedélye.
3: And you will start to live someone else's life.
4: És elkezded valaki másnak az életét élni.
3: In other words, someone else will take up residence within you, and his life will now be being lived through yours.
4: De más szóval valaki más megragadja az életedet, beléd költözik, és elkezdi élni rajtad keresztül az életét.
3: Paul said this in Galatians, it's no longer I who live, but it's Christ who lives in me.
4: A Galata levélben mondta Pál, hogy élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus.
3: And Paul was a person who was gripped with a revelation of the kingdom.
4: És Pál olyan ember volt, akit megragadott a királyságról szóló kijelentés.
3: Of God's right to rule.
4: Isten joga az uralkodásra.
3: Both his life
4: az ő életében,
3: and the world he created.
4: És a teremtett világban.
3: He knew from the other apostles what Jesus had said.
4: Pál tudta a többi apostoltól, hogy mit mondott Jézus.
3: Go into all the world and preach the gospel to all creation. Make disciples of all the nations.
4: Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden nemzetnek és tegyetek őket tanítvánnyá.
3: And so Paul harnesses his energy, his resources, his time.
4: Tehát Pál az ő idejét, energiáját és forrásait arra összpontosítja.
3: And he gives himself to a purpose that is enduring for eternity.
4: Arra a célra is önmagát átadja annak a célnak, ami az örökké valóságig fog tartani.
3: And 2000 years after he lived, we're still talking about his exploits.
4: És még 2000 évvel az ő élete után is az ő nagy teljesítményeiről beszélünk.
3: I don't think there are many meetings where people are sitting around talking about what Plato did. Plato.
4: Nem hiszem, hogy sok olyan összejövetel van a világon, ahol az emberek azt elemezgetik, hogy Plato mit csinált.
3: But there are thousands, there are millions of people today.
4: De ma is sok millió ember van.
3: Gripped with the same revelation.
4: Akiket megragadott ugyanez a kijelentés.
3: And in the same fashion they've harnessed their abilities and their energies and their strength and their resources.
4: És ugyanúgy a képességeiket, az erejüket, energiáikat, forrásaikat erre összpontosították.
3: And they've given them to a purpose.
4: És rászánták magukat egy célra.
3: They've harnessed their life.
4: Az életüket erre
3: irányították. And the cry of their heart.
4: És az a szívük kiáltása.
3: Jesus, you are Lord.
4: Hogy Jézus, te vagy az Úr.
3: Jesus, be Lord.
4: Légy Úr Jézus.
3: Here in my situation and in my environment, in the arena where you have planted me.
4: Itt az én életemben, az én területemen, azon a területen, ahova engem elültettél.
3: Jesus is not the only son that God has.
4: Jézus nem Isten egyetlen fia.
3: How many sons does God have? How many sons are in the room?
4: Hány fiú, Isten fia van itt ebben a teremben?
3: See, you're in the family business.
4: Látjátok, ti is benne vagytok ebben a családi vállalkozásban.
3: And despite the recession, believe me, this family business is not going down.
4: És higgyétek el, hogy a válság ellenére ez a családi vállalkozás nem hanyatlik.
3: In fact, because of the recession, this kingdom business is going up.
4: Igazából a válság miatt a királyság vállalkozása felfelé ível.
3: Okay, I'll stop preaching. All right,
4: you're right. Abba hagyom a prédikálást.
3: Law number three.
4: Harmadik törvény.
3: Is the law of giving all in order to receive all.
4: Ez az a törvény, hogy adjunk oda mindent, hogy mindent megkaphassunk.
3: See, this is where many believers miss out.
4: Sok hívő kihagyja az életéből ezt, elveszíti ezt a
3: törvényt. Friends, God's not gonna He's not going to judge us based on what we know.
4: Isten nem a tudásunk alapján fog minket megítélni, barátaim.
3: Instead, we will be examined based on the degree to which we've given ourselves to His will.
4: Inkább az szerint fog minket értékelni, hogy milyen mértékben adtuk át magunkat az ő akaratának.
3: And what God is bringing forth in the world today is not a passion for a common doctrine.
4: És Isten ma a világban nem a közös hittételek iránti szenvedélyt hozza elő.
3: But He's bringing forth in the world a passion for a common person.
4: Hanem egy egyetlen ember, egy személy iránti szenvedélyt hoz elő.
3: And when Jesus said to His own disciples,
4: és amikor Jézus azt mondta a saját tanítványainak,
3: if anyone wants to come after me,
4: hogyha valaki utánam akar jönni,
3: he has to do what first?
4: Mit kell először tennie?
3: He's got to deny himself.
4: Meg kell tagadnia magát.
3: Take up his cross and follow me daily.
4: Felvenni a keresztjét és minden nap követni engem.
3: And then he says, if anybody tries to save his own soul life, he's going to lose it.
4: És utána azt mondta, hogy ha valaki meg akarja menteni a saját lelki életét, el fogja veszíteni.
3: But if anyone will give his life away, then he will find it.
4: De hogyha valaki odaadja az életét, az megtalálja.
3: And Jesus will never ask us to do something that He Himself has not done.
4: És Jézus soha nem kér tőlünk olyat, amit ő nem tett meg.
3: Of which the benefits of that action have not brought forth blessing.
4: És amilyen cselekedetnek az eredménye nem áldásba torkollik.
3: In Matthew 13 verses 44 and 46.
4: A Máté 13-ban a 44-46.
3: Introduced to two parables of the kingdom.
4: Két példabeszédet olvasunk a királyságról.
3: The kingdom is a treasure that a man finds.
4: A királyság egy kincs, amit megtalál egy ember.
3: And he gives away everything in order to get this treasure.
4: És mindenit odaadja azért, hogy megkapja ezt a kincset.
3: The second, the kingdom is a merchant, and the merchant is seeking a pearl of great price.
4: A másik, a királyság olyan, mint a kereskedő, aki igaz gyöngyöket keres.
3: And when he finds it, he sells everything in order to get that field and that pearl.
4: És amikor megtalálja, akkor mindenét eladja azért, hogy megközelíthesse.
3: Friends, God is the merchant.
4: Tehát Isten a kereskedő itt.
3: And within these two parables, we see God giving away everything in order to gain the treasure.
4: És ebben a két példázatban azt látjuk, hogy Isten mindenét odaadja azért, hogy a kincset megszerezze.
3: God gave His best for us.
4: Isten a legjobbját adta értünk.
3: He gave His best for you.
4: A legjobbját adta érte.
3: We sing about it in our songs.
4: Az énekeinkben énekelünk erről.
3: We praise Him and we worship Him in this idea that He gave everything for you and me.
4: Dicsérjük és imádjuk őt azért, hogy ő mindenét odaadta érted és értem.
3: And then we've got a silly problem, many preachers just talking about 10%.
4: És utána egy nagyon buta problémánk, hogy sok prédikátor csak 10%-ról beszél.
3: People go, 10%.
4: 10%.
3: He's got a right to everything we have.
4: De hát Istennek joga van mindenhez, amink van.
3: What's 10%?
4: Mi is 10%?
3: He gave everything.
4: Hiszen ő mindent odaadott.
3: And a person who comes into the kingdom and understands the lordship of Jesus.
4: És aki bejön a királyságba és megérti Jézus uralmát.
3: And they said 10%.
4: Akkor egy 10%-ról beszélünk.
3: That's all?
4: Csak ennyi?
3: Gee, that's simple.
4: Hát az egyszerű.
3: I'm sure glad he didn't say 90%.
4: Nagyon örülök, hogy nem 90-et mondtak.
3: But even if he did.
4: De még ha azt is mondott,
3: we would give him the 90.
4: Odaadnánk neki a 90-et.
3: And he would make the 10% completely enough for all of our needs.
4: És ő a 10%-os elégségessé tenni minden szükségünket.
3: Hallelujah!
0: Amen. More than enough, yes.
3: He gave it all.
4: Ő mindent odaadott.
3: He gave it all in order to receive all.
4: Mindent odaadott, hogy mindent megkapjon.
3: Friends, God has an inheritance for you.
4: Barátaim, Isten egy örökséget tartogat nektek.
3: He's got something in store for you that's beyond your wildest imaginations.
4: Tartogat nektek valamit, ami meghaladja a legvadabb elképzeléseiteket is.
3: And the way to it is by giving away your life.
4: És ezt úgy kaphatjátok meg, hogy odaadjátok az életeteket.
3: The way you find your life is by giving it away for others.
4: Úgy találjátok meg az életeteket, hogy odaadjátok másokért.
3: Self-giving love is not a law. It is the very nature of God.
4: Az önátadó szeretet, ez nem egy törvény, hanem Isten természete.
3: It's not a law that's imposed from without. It's a life principle lived from within.
4: Ez nem egy kívülről ránk kényszerített törvény, hanem az életnek egy alapelve, amit belülről élünk meg.
3: I serve you not because I have to.
4: Nem azért szolgálok titeket, mert kell.
3: But because I want to.
4: Hanem mert akarom.
3: God said, "Who will go for us?"
4: Isten azt mondta, ki megy el mi nélkül?
3: God's looking for someone.
4: Isten keres valakit.
3: Who will accomplish and do His purpose, His will?
4: Aki megteszi az ő akaratát és eléri az ő célját.
3: He needs someone to work through.
4: Szüksége van valakire, akin keresztül dolgozhat.
3: And he finds a willing candidate. Yeah, it's me.
4: És akkor talál egy készséges
3: jelöltet. Here I am. Send me.
4: Itt vagyok én. Küldj
3: engem. And the son is the willing candidate who gives his life.
4: A fiú az az önkéntes jelölt, aki odaadja az életét.
3: He gives it away.
4: Odaadja.
3: And as a result, it says in Philippians, he has now been raised up and given the name that is above every other name.
4: És a Filippi levél azt mondja, hogy ennek eredményeképpen felemeltetett és olyan nevet kapott, ami minden név fölött való.
3: Friends, the law, life, this principle of the kingdom is that now we are free to give our life away.
4: Barátaim, ez a királyságnak ez az alapelve vagy törvénye, hogy most már szabadok vagyunk odaadni az életünket.
3: And there's nothing more damage for a human being than to be self-centered.
4: És semmi nem árt többet egy embernek, mint az önközpontúság.
3: There's nothing more anti-God than being self-centered.
4: Nincs Istennel szembenállóbb dolog, mint az önközpontúság.
3: And there's great liberty and there's great freedom of being a person who freely gives their life away.
4: És nagy szabadsága van annak az embernek, aki önként odaadja az életét.
3: Number four.
4: Negyedik.
3: The law of seeking.
4: A keresés törvénye.
3: Matthew 6 verse 33.
4: Máté 6:33.
3: Jesus said.
4: Jézus azt mondta.
3: Seek first.
4: Keressétek először.
3: The kingdom of God and His righteousness.
4: Isten királyságát és az ő igaz voltát.
3: And all the things that people worry about.
4: És mindazok a dolgok, amik miatt az emberek aggódnak.
3: That they plan for, that they seek, He says, will be added to you.
4: Amire terveznek, amit keresnek, azt mondja Jézus, hogy ez megadatik.
3: And God is looking for a people who have been so surrendered and yielded to Him.
4: És Isten egy olyan népet keres, aki annyira átadta magát neki.
3: That they will make a first priority in their life the seeking of the rule and the reign of God.
4: Hogy életükben ezt teszik az első helyre, hogy keressék Isten uralmát.
3: Where?
4: Hol?
3: Where?
4: Hol?
3: Easy answer.
4: Könnyű válasz.
3: Everywhere.
4: Mindenhol. Tehát törekedjenek Isten uralmára mindenhol.
3: Everywhere.
4: Mindenhol.
3: Seek first the kingdom of God.
4: Először keressétek Isten
3: királyságát. And God provides a promise.
4: És akkor Isten ad egy ígéretet.
3: He says, I will take care of what you need.
4: Azt mondja, én majd gondoskodom arról, amire szükségetek van.
3: I know you need a
4: tudom, hogy szükségetek van.
3: Something over your head.
4: Valamire a fejetek
3: fölött. You need to eat.
4: Ennetek kell.
3: You need clothes to wear.
4: Ruhára van szükségetek.
3: I saw a great little illustration on this church. They did an advertisement.
4: Van egy nagyon jó illusztráció, erre egy gyülekezet egy hirdetést megírt.
3: It's a kind of a funny invitation for people, and the question was, do you have a dress code?
4: Ilyen, tehát egy vicces módon akarták meghívni az embereket a gyülekezetbe, do you have a...
3: And the lady said, oh, yes, we do.
4: A dress what?
3: Do you have a dress code?
4: Ja, hogy van-e ilyen öltözködési szabály?
3: Yeah. Uh-huh. A code?
4: Code. Okay.
3: How do we have to be dressed in a certain way?
4: Hát, hogy megkérdezik, hogy egy bizonyos módon kell felöltözni a gyülekezetben.
3: And the lady said, oh yes, our dress code is just wear clothes, please.
4: Igen, azt mondja, hogy igen, az a szabály, hogy öltöz fel valamibe.
3: Come as you are.
4: És gyere úgy, ahogy vagy.
3: God knows that you need clothes.
4: Isten tudja, hogy szükségetek van ruhákra.
3: And He's looking for a people who put for first priority God's rule, His rule, where everywhere.
4: És egy olyan népet keres Isten, aki az ő királyi uralmára törekszik, elsőképpen hol, mindenhol.
3: The kingdom of God is often described like a treasure that's been hidden and must be discovered and found.
4: Isten királyságát sokszor olyan kincsként írják le, amit elrejtettek, és fel kell fedezni.
3: And these mysteries are not hidden from you, They're hidden for you.
4: Ezek a titkok nem előletek lettek elrejtve, hanem az érdeketekben.
3: God is not being mean by hiding things.
4: Isten nem zsugori, nem csúnyán viselkedik azzal, hogy elrejt dolgokat.
3: Instead, he only shares his treasure with those who value it.
4: Hanem ő csak azokkal osztja meg a kincseit, akik értékelik azokat.
3: And you value it by seeking it.
4: És akkor értékeled, ha keresed.
3: First, seeking God's kingdom means that we arrange our life.
4: Keresni először Isten királyságát azt jelenti, hogy úgy rendezzük be az életünket.
3: To first of all spend time with Him.
4: Hogy először is töltünk időt vele.
3: To know Him and His ways.
4: Hogy megismerjük őt és az útjait.
3: I lost my 2 euro coin.
4: Elvesztettem a 2 eurósomat.
3: To remember the person.
4: Tehát, hogy emlékezzünk a személyre.
3: The person.
4: A személyre.
3: See, there are a lot of people who are so caught up with the domain that they forget the person.
4: Sok ember annyira le van kötve a királysággal, hogy elfelejti a személyt.
3: And you have such a privilege to be in a community that honors encounters with seeks encounters with God.
4: Nagy kiváltság számotokra, hogy olyan közösségben vagytok, amelyik törekszik az Istennel való találkozásokra.
3: See, every revelation that God gives us is meant to lead us into an encounter with Jesus.
4: Tudjátok, minden kijelentésnek, amit kapunk, az a célja, hogy a Jézussal való találkozásra vezessen minket.
3: And it's the encounter with Him that brings transformation or change in our life.
4: És a vele való találkozás változtatja meg az életünket.
3: Jesus said up regarding the Pharisees, you search the scriptures because you think that in them you have life.
4: Azt mondta Jézus a farizeusoknak, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti életetek.
3: But you don't want an encounter with me.
4: De nem akartok találkozni velem.
3: Oh. Every revelation God shares with us is meant to bring us into an encounter with Him that releases transformation.
4: Tehát minden Istentől való kijelentésnek az a célja, hogy egy vele való találkozásra vigyen minket, amitől elkezdünk átalakulni.
3: And being a kingdom person means that we order our life to seek His kingdom first.
4: És akkor vagyunk a királyság emberei, hogyha úgy rendezzük az életünket, hogy először az ő királyságát keressük.
3: The passion of our life.
4: Ez válik az életünk szenvedélyévé.
3: And every other thing we do is subordinate or in harmony with that passion.
4: És minden más dolgot ennek a szenvedélynek rendelünk alá, vagy ezzel hangolunk össze.
3: If you're a school teacher.
4: Ha tanár vagy iskolában.
3: Your passion as a teacher is now paralleled and coupled or subordinate to your passion for the kingdom, and now you bring the kingdom with you into that environment.
4: Hogyha tanár vagy, akkor a tanítás szeretetét alárendeled Isten királyságának, és összehangolod azzal, és a munka területedre is beviszed a királyságot.
3: People say, oh, I want to serve God.
4: Azt mondják az emberek, Istent szeretném szolgálni.
3: And they're looking for a place on the worship team.
4: És helyet keresnek a dicsőítő csoportban.
3: Well, you're gonna have a hard time finding a place in this world. I mean, where are you gonna go?
4: Tehát itt nehéz lesz találni még újabb embereket, mert hova terjeszkedhettek még?
3: I'm a little envious. I mean, you got people standing around who are fantastic musicians, and they're just kind of, you know, they're like extras.
4: Tehát teljesen irigykedem ilyenkor, mert itt állnak kitűnő zenészek, énekesek, és úgy tűnik, hogy egy kicsit már fölös a létszám.
3: Do you know how blessed you are to have people standing around, fantastic worshipers and musicians, and they're just extras?
4: Tudjátok, hogy milyen kiváltság számotokra, hogy ilyen csodálatos zenészeitek, énekeseitek vannak, és még túlzott számban is vannak.
3: You don't have one drummer, you've got 5.
4: Nektek nem egy dobosotok van, hanem 5.
3: You don't have one keyboard player, you got 10.
4: És nem egy billentyűs, hanem 10.
3: You don't got one guitar player, you got 6.
4: És nem egy gitáros, hanem 6.
3: That's wow.
4: Ez hűha.
3: So don't think that you need to find something here to serve God.
4: Tehát ne azt gondoljátok, hogy itt kell helyet találnotok Isten szolgálatára.
3: Seek His kingdom where you've been planted.
4: Hanem ott keresd az ő királyságát, ahova elhelyezett.
3: Bring Him into that school.
4: És mit dőlt az az iskolába?
3: I'll talk about that in a moment.
4: Majd erről mindjárt beszélek még kicsit.
3: We've already looked at the law of sowing and reaping that Franz did a fantastic job talking about.
4: Már megvizsgáltuk a vetés és aratás törvényét, Franz fantasztikusan tárta ezt elénk.
3: Another law is the law of forgiveness.
4: Még egy törvény, a megbocsátás törvénye.
3: Friends, this is a key element in the kingdom life.
4: Barátaim, ez kulcsfontosságú a királyságos életben.
3: This is not optional.
4: Ez nem választható lehetőség.
3: Because unforgiveness is like a boulder.
4: Mert, that, Mert meg nem bocsátás olyan, mint egy kőszikla.
3: That covers the brilliant.
4: Egy kötő, ami.
3: That covers the fountain of God's life that is meant to flow out of us.
4: Ami lezárja Isten életének a forrását, aminek ki kéne belőlünk folyni.
3: Jesus said, those who believe in me.
4: Jézus azt mondta, hogy akik hisznek bennem.
3: As the scriptures have described me to be.
4: Ahogy leírtak engem az írások, azt szerint hisznek
3: bennem. See, important revelation is when we see Jesus in as he is in the fullness of who he is.
4: Tudjátok, ez fontos kijelentés, amikor meglátjuk Jézust annak a teljességében, aki ő.
3: He says, out of your innermost being will flow rivers of living water.
4: Azt mondta, hogy a belső lényetekből élő víz folyamai fognak folyni.
3: Where does the water flow from?
4: Honnan folyik a víz?
3: From you.
4: Belőletek, így van.
3: You are carriers of God's life.
4: Ti hordozzátok Isten életét.
3: And friends, unforgiveness is like a boulder that covers the fountain.
4: És barátaim, olyan meg nem bocsátás, mint egy kőtömb, ami letakarja a forrás.
3: And withholds the very life of God, the nature of God, coming forth from our life.
4: És megakadályozza, hogy Istennek az élete, ereje, folyója kijöjjön az életemből.
3: Today we live in a dimension of blessing in our home and in our family because of forgiveness.
4: Ma a családunkban, az otthonunkban azért élünk olyan nagyon áldott életet, mert megbocsátunk.
3: My mother-in-law is one of my greatest heroes.
4: Az anyósom az egyik legnagyobb hősöm.
3: Now that's a joke.
4: Ez vicc.
3: Mother-in-law, your greatest hero.
4: Hogy az anyósod a legnagyobb hősöd?
3: That's not a joke.
4: Ez nem vicc.
3: Because of infidelity and deep wounds, because of ignorance of how a marriage relationship works.
4: A tudatlanság miatt és a sebek miatt, amiket okoztunk azért, mert nem tudtuk, hogy működik egy házasság.
3: She was deeply wounded.
4: Illetve az ő házassága mély sebeket kapott.
3: Gave herself in terms of ways to try to cover and deafen the pain.
4: Óriási erőfeszítéseket tette azért, hogy enyhítse a saját fájdalmát.
3: She turned to alcohol.
4: Az alkoholhoz fordult.
3: Because of the pain that was within.
4: A belső fájdalmai miatt.
3: And when she found Jesus,
4: és amikor megtalálta Jézust,
3: she's in a meeting in Zagreb.
4: Ott volt Zágrában egy összejövetelen.
3: She gives her life to Jesus. Yay for the Croatians.
4: Átadta az életét Jézusnak. Éljenek a horvátok. Zágrában.
3: You can find God in Zagreb.
4: Meg lehet Isten találni Zágrában.
3: Hallelujah! She gives her life to Jesus.
4: Átadta az életét Jézusnak.
3: And God takes up the throne in her life.
4: És Isten foglalt el az életében a trónt.
3: She said, "Zvoli, have my life."
4: Odaadta az életét Istennek. Legyen a tiéd az életem.
3: And Jesus comes.
4: És Jézus jön.
3: And he sits.
4: És leül.
3: He sits with authority on the throne of her heart.
4: Tekintélyel leül az ő szívének a trónjára.
3: And there was a lot of disorder.
4: Nagyon sok rendetlenség volt ott belül.
3: But he's now king.
4: De most már Jézus a király.
3: See, you don't have to change your life to come to God.
4: Tudjátok, nem kell megváltoztatnatok az életeteket ahhoz, hogy Istenhez jöhessetek.
3: See, this is the kingdom that we live. In other words, you come to him in order to get your life right.
4: Hanem ez egy olyan királyság, hogy odamész ő hozzá azért, hogy rendbe tegye az életedet.
3: God, Jesus didn't come to call the righteous.
4: Jézus nem azért jött, hogy az igazakat hívja.
3: I've come for those who are sick.
4: Hanem azt mondta, hogy a betegekért jöttem.
3: The sick need a doctor, right?
4: Hiszen a betegeknek van szükségük orvosra, igaz, Attila?
3: Attila, right? It's the sick who need a doctor.
4: Tehát a betegeknek van szükségük orvosra.
3: See, he wouldn't have a job without sick people.
4: A betegek nélkül az Attila munkanélküli lenne.
3: He takes up the throne in her life.
4: Tehát Jézus elfoglalta a trónt anyósom életében.
3: And now he starts to deal with the issues that were crippling her.
4: És elkezdett foglalkozni azokkal a problémákkal, amelyek megnyomorították az életét.
3: The key issue that was crippling God's life from flowing out of her, from her becoming a blessing, was this dealing with the pain.
4: A legnagyobb probléma, ami akadályozta azt, hogy Isten élete kiáradjon ebből az asszonyból, az a belső fájdalom volt.
3: The pain that didn't happen in some vacuum somewhere.
4: Nem valahol egy légüres térben jött ez a fájdalom be.
3: But was the result of concrete persons and concrete actions.
4: Hanem konkrét emberek konkrét cselekedetei okozták.
3: That needed to be addressed.
4: És ezzel foglalkozni kellett.
3: And God takes her by the hand and starts moving her towards forgiveness.
4: És Isten kézen fogta őt, és elkezdte a megbocsátás felé vezetni.
3: Not once.
4: Nem egyszer.
3: Not twice.
4: Nem kétszer.
3: Not three times.
4: Nem háromszor.
3: I want to.
4: Akarok.
3: But I can't.
4: De nem ki vagyok rá képes.
3: God help me.
4: Istenem segíts.
3: And finally, after several attempts.
4: Végül korvosra, igaz, Attila?
3: Attila, right? It's the sick who need a doctor.
4: Tehát a betegeknek van szükségük orvosra.
3: See, he wouldn't have a job without sick people.
4: A betegek nélkül az Attila munka nélküli lenne.
3: He takes up the throne in her life.
4: Tehát Jézus elfoglalta a trónt anyósom életében.
3: And now he starts to deal with the issues that were crippling her.
4: Elkezdett foglalkozni azokkal a problémákkal, amelyek megnyomorították az életét.
3: The key issue that was crippling God's life from flowing out of her, from her becoming a blessing, was this dealing with the pain.
4: A legnagyobb probléma, ami akadályozta azt, hogy Isten élete kiáradjon ebből az asszonyból, az a belső fájdalom volt.
3: The pain that didn't happen in some vacuum somewhere.
4: Nem valahol egy légüres térben jött ez a fájdalom be.
3: But was the result of concrete persons and concrete actions.
4: Hanem konkrét emberek konkrét cselekedetei okozták.
3: That needed to be addressed.
4: És ezzel foglalkozni kellett.
3: And God takes her by the hand and starts moving her towards forgiveness.
4: És Isten kézen fogta őt, és elkezdte a megbocsátás felé vezetni.
3: Not once.
4: Nem egyszer.
3: Not twice.
4: Nem kétszer.
3: Not three times.
4: Nem háromszor.
3: I want to.
4: Akarok.
3: But I can't.
4: De nem ki vagyok rá képes.
3: God help me.
4: Istenem segíts.

0: was this dealing with the pain?
1: A legnagyobb probléma, ami akadályozta azt, hogy Isten élete kiáradjon ebből az asszonyból, az a belső fájdalom volt.
0: The pain that didn't happen in some vacuum somewhere.
1: Nem valahol egy légüres térben jött ez a fájdalom be.
0: But was the result of concrete persons and concrete actions.
1: Hanem konkrét emberek konkrét cselekedetei okozták.
0: That needed to be addressed.
1: És ezzel foglalkozni kellett.
0: And God takes her by the hand and starts moving her towards forgiveness.
1: És Isten kézen fogta őt, és elkezdte a megbocsátás felé vezetni.
0: Not once.
1: Nem egyszer.
0: Not twice.
1: Nem kétszer.
0: Not three times.
1: Nem háromszor.
0: I want to.
1: Akarok.
0: But I can't.
1: De nem ki vagyok rá képes.
0: God help me.
1: Istenem segíts.
0: And finally, after several attempts,
1: végül több kísérlet után,
0: she prayed, God, I forgive.
1: Így imádkozott, Istenem, én megbocsátok.
0: And then her husband shows up.
1: Aztán megjelent a férje.
0: Not a completed work.
1: Nem befejezett munka ez.
0: Finally, in a church service, with an following a worship time with an encounter with God.
1: De végül egy gyülekezeti istentiszteleten, dicsőítés után, Istennel való találkozás után.
0: I will forgive.
1: Megbocsátok.
0: And she releases the pain.
1: És kiengedte a fájdalmat.
0: And she releases the necessity that he pay for what he did.
1: És lemondott arról, hogy meg kelljen fizetni a férjének azért, amit tett.
0: She goes home.
1: Hazament.
0: The very next day.
1: Következő nap.
0: Her former husband.
1: Volt férje.
0: Brings 24 roses.
1: 24 rózsával állít be.
0: For a birthday that he hadn't celebrated for years.
1: Egy olyan születésnap óra, amit évek óta nem ünnepelt meg.
0: And when he shows up at the door.
1: És amikor megjelent az ajtóban.
0: There was no.
1: Nem volt ilyen.
0: She received the roses.
1: Hanem elfogadta a rózsákat.
0: As a sign from God.
1: Mint Istentől való jelet.
0: Work is done.
1: Hogy a munka el van végezve.
0: And the boulder was removed.
1: Már nem volt ott a kőtömb.
0: And a life flow has come out.
1: És jött ki az élet belőle.
0: That now me and my wife, we are now owners of a house that was once his.
1: Most egy olyan házban lakunk a feleségemmel, ami a mi házunk most már, ami egykor az apósomé volt.
0: Our children now enjoy a relationship with their grandparents.
1: A gyerekeink most már a nagyszüleikkel olyan kapcsolatot élveznek.
0: Because a woman chose to forgive.
1: Tehát egy remek kapcsolatot azért, mert egy asszony úgy döntött, hogy megbocsát.
0: And as a result, she's released an atmosphere into our home.
1: És ennek eredményeként az otthonunkban egy olyan légkört alakított ki, bocsátott ki.
0: Of peace.
1: Ami a békességről szól.
0: It has brought not only an emotional inheritance to us, it's brought a financial inheritance, it's brought a spiritual inheritance.
1: Ez nem csak egy érzelmi örökséget adott nekünk, hanem pénzügyit és szellemit is.
0: And the day is close.
1: És közel van a nap.
0: When he will be reaped too.
1: Amikor ez a férfi is le lesz aratva.
0: Hallelujah. Jó, I gotta finish.
1: Be kell fejeznem, tudom.
0: The final law is the law of intimacy and union.
1: Az utolsó, a bensőségesség, az egység törvénye.
0: Jesus was asked, what was the greatest commandment?
1: Megkérdezték Jézus, mi a legnagyobb parancsolat?
0: And what was his response?
1: Mi volt a válasz?
0: Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
1: Szeresd Isten teljes szíveddel, teljes lelkeddel, minden erőddel.
0: And love your neighbor as yourself.
1: És szeresd fel a barátodat, mint önmagadat.
0: I could have said anything, but love and intimacy are the highest law in God's kingdom.
1: Mondhatott volna bármi mást is, de a szeretet és a bensőségesség a legmagasabb rendű törvény Isten királyságában.
0: The works of God flow out of a relationship with God.
1: Isten cselekedetei a vele való kapcsolatból fakadnak.
0: He calls us to a person.
1: Egy személyhez hív minket.
0: And that person radically affects our inward life and creates a life flow.
1: És ez a személy radikálisan megváltoztatja belső életünket, és az élet folyamát indítja el.
0: Do you remember Jesus was asked a question, do we give taxes?
1: Emlékeztek arra, hogy Jézus megkérdezték, hogy kell adót fizetnünk?
0: Or not, they were seeking to trick him.
1: Vagy nem, megpróbálták átverni őt, vagy
0: what did he say? He said, give me a coin.
1: És akkor azt mondta Jézus, hogy adjatok egy pénzérmét.
0: Whose image is on the coin?
1: Azt mondták, kinek a képét látjátok rajta?
0: And they said, Caesar's.
1: Mondták a császárét.
0: And Jesus said,
1: és Jézus azt mondta,
0: give to

0: Caesar.
1: Adjátok meg a császárnak.
0: Now, she's not Caesar in my home.
1: Nem ő a császár az otthonomban.
0: We're giving her Caesar now.
1: De most a császárként adjuk neki.
0: Give to Caesar what is Caesar.
1: Tehát adjátok meg a császárnak, ami a császáré.
0: And give to God what is God.
1: És Istennek, ami az Istené.
0: Was Jesus saying?
1: Mit mondott ezzel Jézus?
0: That coin had the image of Caesar stamped on it.
1: Az arra a pénzérmére a császárnak az arcképét verték.
0: Give it to him.
1: Adjátok oda neki.
0: You,
1: ti,
0: on the other hand,
1: másrészt,
0: are stamped with another image.
1: Ti látok egy más kép, más lett nyomva.
0: Give to God.
1: Adjátok meg Istennek.
0: What is God?
1: Azt, ami az övé.
0: And the implication for the Pharisees was give your life to him.
1: Tehát a farizeusok számára ez azt jelentette, hogy adjátok át neki az életeteket.
0: Friends, God calls us to a relationship.
1: Barátaim, Isten egy kapcsolatra hív minket.
0: With a father.
1: Az atyával.
0: Who loves you beyond what you can comprehend.
1: Egy olyan atyával, aki annyira szeret titeket, hogy fel se tudjátok fogni.
0: God offers us friendship, he offers us fatherhood.
1: Isten barátságot és atyaságot kínál nekünk.
0: Jesus offers to be our closest companion, our Lord and our friend.
1: Jézus felajánlja, hogy a legközelebbi társunk lesz, a barátunk és az Urunk.
0: And the Bible speaks of the fellowship with the Holy Spirit.
1: És a Biblia beszél a Szent Szellemmel való közösségről is.
0: I want to finish with 2 Corinthians 13 verse 14, please. 2 Corinthians.
1: 2 Korintus
0: chapter 13
1: verse 14. 14-jel fejezem be.
0: I love Paul's final words in this book.
1: Szeretem Pál utolsó szavait ebben a könyvben.
0: The grace of the Lord Jesus Christ.
1: Azt mondja,
0: and the love of God.
1: Az Úr Jézus Krisztus.
0: And the fellowship of the Holy Spirit.
1: Aha, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és az Istennek szeretete.
0: Be with you all.
1: És a Szent Szellemnek közössége legyen mindnyájatokkal.
0: Friends, the law of intimacy and union.
1: Barátaim, az egység és a bensőségesség törvénye.
0: Means that as you relate with him, what he says, this is eternal life that you would know him.
1: Azt jelenti, hogy egyek legyünk vele, megismerjük őt. Azt mondják, az az örök élet, hogy megismerjük őt.
0: You and I have been radically invited to know him.
1: Titeket is, engem Isten arra hívott meg, hogy őt ismerjük meg.
0: And in the knowing of him.
1: És az ő megismerésében.
0: Will be released from your life.
1: Kis felszabadul az életünkből.
0: A kingdom power.
1: A királyság ereje.
0: That brings him to be glorified in every dimension where he's put you.
1: Aminek köszönhetően Jézus megdicsőül bármilyen területen, ahova ő elhelyezett titeket.
0: God has a right to his creation.
1: Istennek joga van a teremtményeihez.
0: And he's taking it back.
1: És visszaszerzi őket magának.
0: And you and I are part of his team.
1: És ti és én az ő csapatához tartozunk.
0: In a coordinated effort.
1: Egy összehangolt erőfeszítésben.
0: With him.
1: Vele.
0: And with each other.
1: És egymással.
0: To bring him into his inheritance.
1: Hogy átadjuk neki az örökségét.
0: Where he's placed you.
1: Azon a területen, ahova elhelyezett titeket.
0: Jesus said of himself, I am the light of the world.
1: Jézus azt mondta magáról, hogy én vagyok a világ világossága.
0: Then he says to his disciples.
1: Aztán azt mondta a tanítványainak.
0: You are the light of the world.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: And what is our light?
1: És mi a mi világosságunk?
0: How does your light shine?
1: Hogyan ragyog a fényetek?
0: You ever wondered?
1: Már eltűnődtetek rajta?
0: This little light of mine, that's how we sing about it.
1: Tehát erről énekelünk.
0: That's how we let our light shine.
1: Hogy hogyan engedjük, hogy hogyan
0: ragyog a fényetek? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Is that how we do it?
1: Az én kis életem majd ragyogni fog erről
0: szól a fényetek. Jesus said he's the light of the world.
1: Nem.
0: The Bible says in Acts 10 verse 38.
1: Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Az Apcsel 10:38 azt mondja.
0: Jesus of Nazareth.
1: A názareti Jézus.
0: He was anointed of God.
1: Felkente Isten.
0: And he went about.
1: És ő szerte járt.
0: What does it say?
1: Mit mond?
0: Doing good.
1: Jót tévén.
0: And healing all those who were oppressed of the devil.
1: És megnyújtva mindazokat, akik az ördög elnyomása alatt voltak.
0: Ephesians 2 verse 10 says.
1: Az Efézus 2:10 azt mondja.
0: We are God's workmanship.
1: Mi vagyunk Isten mesterműve.
0: Created in Christ Jesus.
1: Akiket Krisztus Jézusban teremtett.
0: For what?
1: Mire?
0: To do what?
1: Hogy mit csináljunk?
0: Doing good.
1: Jó cselekedetekre.
0: Did you notice the scripture verse that Franz shared, 2 Corinthians chapter 9 verse 8?
1: Tudjátok itt a 2 Korintus 9:8-ban, amiről Franz már beszélt.
0: My final verse.
1: Az utolsó vers, amiről beszélek.
0: Do you remember what it says?
1: Emlékeztek, mi volt abban?
0: It says, we sow.
1: Azt mondta, hogy vetünk.
0: And so then he says that that you would have a sufficiency for all things and an abundance for what?
1: És azt mondja, hogy elégség lesz mindenre, és mi lesz még, mennyire lesz bőségünk?
0: An abundance for every good deed.
1: Bőségünk lesz minden jó cselekedetre.
0: Doing good.
1: Jó cselekedetre.
0: Just like Jesus.
1: Ahogy Jézus.
0: And when we leave this room,
1: és amikor elmegyünk ebből a teremből,
0: as God's kingdom people,
1: mint Isten királyságának a népe,
0: God will give us and you strategies,
1: Isten nekünk és nektek stratégiákat fog adni,
0: of how you can do good.
1: Hogy hogyan tehettek jót.
0: The life flow that comes out of you.
1: Az az életfolyam, ami kijön belőletek.
0: Yes, it includes healing someone who's sick.
1: Igen, ebben benne van az, hogy meggyógyítotok egy beteget.
0: Be healed in Jesus' name.
1: Gyógyulj meg Jézus nevében.
0: It's doing good. Someone who's oppressed.
1: Ez is jó cselekedet. Valaki, aki elnyomás alatt van.
0: Now you demon of such and such. Now you.
1: Ilyen is ilyen démon. Nem, de Franz nem rád vonatkozik.
0: We're clear.
1: Tehát akkor legyen ez világos mindenki számára. Tehát távoz illusztrációval.
0: It can mean many other things. Doing good.
1: Tehát sok más módon is lehet jót tenni.
0: And through that our light shines.
1: És ez által ragyog a fényünk.
0: A light that draws them and reveals the life of God.
1: Az a fény, ami vonz és kijelenti Isten fényét.
0: We don't do good works to earn points with God.
1: Nem azért teszünk jót, hogy jó pontokat szerezzünk Istennél.
0: We do good works to win people to him.
1: Hanem azért, hogy megnyerjünk neki embereket.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Thank you Jesus.
1: Köszönjük Jézus.
0: Lord, I thank you for this reality of your kingdom.
1: Uram, köszönöm neked a te királyságod valóságát.
0: Because we've been born again.
1: És mivel újjászülettünk.
0: You've given us vision.
1: Adtál nekünk látást.
0: Sight.
1: Látást.
0: Revelation.
1: Kijelentést.
0: I pray it increase.
1: És imádkozom, hogy ez növekedjen.
0: And I pray, Lord, for a coordinated effort.
1: És imádkozom, Uram, az összehangolt erőfeszítésért.
0: Among us in this room.
1: Köztünk ebben a teremben.
0: And among every other person who confesses Jesus as Lord.
1: És mindenki mással, aki Jézust urának vallja.
0: Lord, bring forth the apostolic and the prophetic.
1: Hogy előjöjjön az apostol és a profétai szolgálat.
0: Bring forth what you see as the coordinated church.
1: Hozd elő, Uram, azt, amit te látsz összehangolt egyháznak.
0: Moving forward to bring in the kingdom.
1: Amely előre mozdul, hogy behozza a királyságot ide a területre.
0: A kingdom that was prophesied by Isaiah.
1: Egy olyan királyságot, amiről Ézsaiás prófétát.
0: We read it earlier.
1: Korábban olvastuk ezt.
0: That the increase of his government.
1: Hogy az ő kormányzása növekedésének.
0: There shall be no end.
1: Nem lesz vége.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Isten és az ő királysága című tanítássorozat negyedik része, melyben Steve Stelzer óvót hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Pedig visszatérni valamihez, ami felett elsiklottam, de úgy érzem, vissza kell térnem oda.
1: And I want to go to chapter 3.
0: Szeretném, hogyha a harmadik részhez mennénk.
1: And to verse 14.
0: 14. vers.
1: And you'll find this on page 28 of your notes.
0: A jegyzet 28. oldalán van erről szó.
1: I want to just spend a few moments because this is a very important passage of scripture.
0: Szeretnék pár percet ezzel tölteni, mert ez egy nagyon fontos ige szakasz.
1: This is the second great apostolic prayer of the apostle Paul for that situation in Ephesus.
0: Ez Pál apostol második nagy apostoli imája az efézusi helyzetre való tekintettel.
1: The first one, as we saw, is a cry that they'll have a revelation of the power and glory of the resurrection of Jesus Christ.
0: Az első, ahogyan láttuk, az elsőben azért kiált Pál, hogy az efézusiak megértsék a Jézus feltámadásában levő erőt és dicsőséget.
1: Now for all the practicalities of chapter 4 and chapter 5 and chapter half first part of chapter 6 to work, we have to have a revelation.
0: Ahhoz, hogy működjenek a negyedik, az ötödik rész és a fél hatodik rész gyakorlati útmutatásai, ahhoz előbb kijelentést kell kapnunk valamiről.
1: And it's the same revelation that Jesus cried out for his disciples in the upper room in his last major discourse.
0: És a felházban, az utolsó nagy előadásában Jézus pontosan ezért imádkozott a tanítványaiért is.
1: So let's just read. I'm going to give the more literal translation. I don't know how the German reads, but I want to give you the literal, more literal translation.
0: Úgyhogy olvassuk el, nem tudom, hogy a német Bibliában hogy van, de én egy szó szerintibb fordításban szeretném nektek
1: Now,
0: ezt mondani.
1: Reason, verse 14.
0: 14. vers. Ennek okáért
1: I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ.
0: Meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt.
1: And this is what it literally says in verse 15.
0: És a 15. vers szó szerint azt mondja,
1: From whom all fatherhood in heaven and earth derives its name.
0: Akiről neveztetik minden atyasság mennyen és földön, ez a szó szerinti.
1: Now it's interesting, in the Greek language there is no word for family, there is only a word for fatherhood.
0: Érdekes, hogy a görög nyelvben nincs külön szó a család megnevezésére, csak olyan szó van, ami atyasságot jelent.
1: You know, otherwise, it's inconceivable for God to think of a family except in terms of fatherhood.
0: Isten nem tud a családról más módon gondolkodni, mint az atyasság vonatkozásában.
1: And a family is the sphere of someone's fatherhood.
0: A család az egy ember atyaságának a hatókörébe tartozó csoport.
1: And so Paul is talking about the church of God is a family, and for that reason it can only be work in terms of fatherhood.
0: Pál Isten egyházáról, mint családról beszél, és ez csak az atyaság vonatkozásában érthető meg.
1: And one of the things the Spirit is obviously doing is bringing back to the church the understanding and the function of proper fatherhood.
0: És az egyik dolog, amit a Szent Szellem mostanában cselekszik, az az, hogy visszahozza az egyház, hogy az egyházhoz az atyasság megfelelő megértését és megfelelő működését.
1: And basically there's the natural fatherhood, which only the Spirit of God can teach you how to do properly.
0: Ez a természetes apasságra is vonatkozik, csak a Szent Szellem tudja megtanítani nekünk rendesen, hogy hogyan kell apának lenni.
1: But there's spiritual fatherhood, which is the way he wants the church to work.
0: De van szellemi atyasság is, és Isten azt akarja, hogy az egyház ennek a keretében működjön.
1: In fact, God's designed the church and also society to work on the proper function of fatherhood.
0: Isten úgy tervezte el, hogy az egyház is és a társadalom is a megfelelő atyasság összefüggésében működjön, arra épülve.
1: And we are told here that all fatherhood has its source in God. He's the author and source of all fatherhood.
0: És itt azt olvassuk, hogy minden atyaságnak Isten a forrása és az alapja. Gyökere.
1: Now in the natural, I was not a good father.
0: Szerzője. Természetes szinten én nem voltam túl jó apa.
1: I was remote from my children and taken up with what I was interested in.
0: Messze voltam a gyerekeimtől, és azzal foglalkoztam, ami érdekelt.
1: While I was a research scientist, it was my scientific career. That's what obsessed me, and my kids were something my wife was supposed to look after.
0: Amikor tudományos kutató voltam, akkor minden energiámat a tudomány költötte le, és a pályafutásom és a feleségemre hagytam a gyerekek nevelését.
1: Then when I became converted, then the ministry took up my passion, and I was not a good father to my children.
0: Amikor megtértem, akkor szolgálat lett szenvedélyem, és nem voltam a gyerekeimnek túl jó apja utána sem.
1: It wasn't that I treated them badly, I just did not spend quality time with them.
0: Nem bántam velük rosszul, de nem töltöttem velük együtt minőségi időt.
1: And I had learned this wrong way of fathering from my father, who behaved the same way.
0: És én a saját apámtól tanultam ezt a rossz fajta apasságot, mert ő is ugyanígy csinálta.
1: He wasn't a bad man, he didn't treat me badly.
0: Nem volt rossz ember, és nem bánt velem rosszul.
1: We just had no relationship.
0: Csak nem volt kapcsolatunk egymással.
1: He provided materially.
0: Anyagilag gondoskodott rólam.
1: And I can never ever remember him cuddling me or having any kind of intimate conversation with me.
0: De nem emlékszem, hogy valaha is dédelgetett volna, vagy bensőséges beszélgetésünk lett volna egymással.
1: So I learned my fathering from my father, and it wasn't a good model.
0: Tehát én az apámtól tanultam azt, hogy hogy kell apának lenni, de ő nem volt erre túl jó minta.
1: That may be true of many of you here.
0: Talán ez érvényes sokatokra, akik itt ültök szintén.
1: When I had that incredible revelation of the father in 1965.
0: De amikor 1965-ben megkaptam ezt az elképesztő kijelentést az atyáról.
1: And I began to know what it was like to have the real father, Almighty God, fathering me.
0: És elkezdtem megismerni, hogy milyen az, amikor az embernek a mindenható Isten az apja.
1: Then I learned about fathering from the living God.
0: Akkor az élő Istentől tanultam az atyaságot.
1: And it didn't only make me as delightfully satisfied as his son, but now the qualities of fatherhood came into me.
0: És ettől nem csak én lettem elégedetten és boldogan Istennek a gyermeke, hanem megtanultam tőle, hogy hogyan lehetek jó apa.
1: Now, 40 years later,
0: 40 évvel később,
1: I'm known all over the world as this fantastic spiritual father.
0: Most már az egész világon fantasztikus szellemi atyaként ismernek engem.
1: I learned all of it from God.
0: De ezt az egészet Istentől tanultam.
1: And not only did I become satisfied in his fatherhood, but I now became a channel of his fatherhood towards many men around the world.
0: Nem csak én magam elégedettem meg az ő atyaságának az áldásaival, hanem szellemi atya lettem sok embernek világszerte.
1: And I had to apologize to my children. They were grown up, they were in their teens and twenties before I realized what a lousy father I had been.
0: És bocsánatot kellett kérnem a gyermekeimtől, mert ők már a 10-es és 20-as éveikben voltak, mire én rájöttem, hogy mennyire pocsék apa voltam.
1: I apologized to them, I asked their forgiveness.
0: Bocsánatot kértem tőlük.
1: And it's amazing now how God has healed that relationship, and now I'm a good father to my natural children.
0: És már csodálatos, hogy Isten hogyan meggyógyította a kapcsolatomat a gyerekeimmel, és most már jó apja vagyok a gyerekeimnek, a test szerinti gyerekeimnek.
1: Because the whole of the kingdom runs on fatherhood.
0: Ezt azért mondom el, mert az egész királyság az atyaság alapján működik.
1: And women as well as men need to know the security and the emancipating power of fatherhood.
0: És az nőknek és a férfiaknak is meg kell ismerniük az atyaság felemelő és egyenlővé tevő és elismerő erejét.
1: And if you've never known it in the natural, it's still possible to be totally satisfied by the revelation of fatherhood in the spirit.
0: Hogyha ezt természetszerűen sosem éltétek át, akkor is lehetséges a számotokra, hogy elégedettséget éljetek át az atyaság szellemi kijelentésének köszönhetően.
1: I've taught this many times to the mothers of single parent families. How do they bring fatherhood into their family?
0: Sokszor tanítottam olyan anyáknak, akik egyedül nevelik a gyerekeiket, hogy hogyan hozhatják be az atyaságot a megfelelő módon a családjukba. Mert a gyerekeknek kétségtelen szükségük van erre.
1: In the spirit to bring the fatherhood of God into that vacuum, and the kids still grow up knowing the fatherhood of God.
0: De szellemben lehetséges ebbe a légüres térbe behozni Isten atyaságát, és akkor a gyerekek Isten atyaságának az ismeretével nőnek fel.
1: And it's amazing the emancipating power that this has in these many tragic situations.
0: És megdöbbentő, hogy milyen felemelő ereje van ennek sok ilyen tragikus családi helyzetben.
1: But all men, particularly, are called as a man to model the fatherhood of God. It's their responsibility.
0: De Isten különösen a férfiakat hívta el arra, hogy az ő atyaságát bemutassák és gyakorolják a földön.
1: Jesus was never married, but he nevertheless is called the everlasting father.
0: Nyilvánvalóan Jézus soha nem nősült meg, mégis örökkévaló atyának nevezi őt az ige. Ez különösen a férfiak dolga.
1: We understand that fathering in its function isn't limited to the marriage relationship.
0: Meg kell értenünk, hogy az atyaság mint feladat nem korlátozódik a házasságban élőkre.
1: The Apostle Paul was never married.
0: Pál apostol soha nem nősült meg.
1: But he was an absolute fantastic father to many men and a great father to churches.
0: De nagyszerű atya volt sok embernek és sok gyülekezetnek is.
1: And every man, every young man has got to learn how to become the son of Father God in order to function properly in fatherhood.
0: És minden fiatal embernek meg kell tanulnia, hogy hogyan éljen a mennyei atya fiaként, mielőtt megfelelően atya lehetne ő maga a földön.
1: To men particularly that they know all about fatherhood before they get married.
0: És én különösen ajánlom a férfiaknak azt, hogy mindent tudjanak meg az atyaságról, mielőtt megnősülnének.
1: Because it's a bit late to start learning when you already got children.
0: Mert egy kicsit késő van már akkor elkezdeni ezt tanulni, mikor az embernek gyerekei vannak.
1: Imagine if people learned to fly this way.
0: Képzeljétek el, hogyha az emberek így tanulnák meg a pilótaságot.
1: I'm going to learn to be a pilot.
0: Megtanulok repülőt vezetni.
1: Get into a plane.
0: Beülök a repülőbe.
1: Take off.
0: Felszállok.
1: Say, right, now how do I fly this thing?
0: És akkor azt mondom, na akkor hogy kell vezetni ezt az izét?
1: And keep the plane from crashing.
0: És megpróbálom elolvasni a használati utasítást és megakadályozni, hogy lezuhanjon a repülő.
1: If people learn to fly that way, I'm sure you would agree, there would be a high casualty rate.
0: Hogyha az emberek így tanulnának meg repülőt vezetni, gondolom egyetértetek velem abban, hogy nagyon sok lenne az áldozat.
1: Many planes would crash before the pilot learns how to fly.
0: Sok repülő lezuhanna, mielőtt a pilóta megtanulja vezetni a gépet.
1: And it's a crazy way to learn about fatherhood to wait until you're married.
0: És az is lökötség, hogy az ember akkor kezdjen el az atyaságról tanulni, amiután megnősült.
1: And you're trying to learn how to be a father and keep this marriage from crashing.
0: Megpróbáljátok megtanulni az apaságot és közben megakadályozni, hogy a házasságotok csődbe jusson.
1: And so it's good to learn from God the source of all fatherhood.
0: Tehát jó dolog Istentől minden atyaság forrásától tanulni.
1: If you marry, then you will understand how to be a good father to your children. You can learn it all from God.
0: Ha nős vagy, akkor meg kell tanulnod Istentől, hogy hogyan lehetsz a gyerekeid jó apja.
1: I could take a whole week seminar just on this alone.
0: Egy egész hétig tarthatnék szemináriumot egyedül erről a témáról.
1: There are sets of tapes which teach the things that I've learned.
0: De vannak olyan kazetta sorozatok, amik azt tanítják, amit én megtanultam erről.
1: And for every phase of the growth of a child, there is a spiritual equivalent.
0: A gyermek növekedésének minden szakaszához van egy szellemi párhuzam.
1: And so fathering in the spirit is like fathering in the natural.
0: Tehát az a szellemi atyaság hasonlít a fizikai atyasághoz.
1: And it's a constantly changing dynamic.
0: És mindig változik az, ahogyan ezt meg kell valósítani.
1: The way I treat newborn babies is different to the way I treat grown-up sons.
0: Másként kezelek újszülött csecsemőket, mint felnőtt fiú gyermekeket.
1: And Father has Almighty God has designed that we should grow to maturity by the flow of His fatherhood through leadership in the church.
0: És az Atya úgy tervezte el a mindenható Isten, hogy az egyházban úgy nőjünk föl vezetővé és éretté, hogy az ő atyaságától tanulunk, és azt éljük át, és ő nevel minket.
1: And it begins as Jesus taught, Paul's teaching the same thing.
0: És ahogy a Jézus beszélt erről, ugyanazt tanítja Pál is.
1: He says, what I want you to do is to get a revelation of the Father.
0: Azt mondta, én azt szeretném, hogy a kijelentést kapnátok az atyáról.
1: Let's just read on through.
0: Olvassuk ezt tovább. 16. vers.
1: He will grant you according to the riches of his glory.
0: Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért.
1: To be strengthened with might through his spirit in the inner man.
0: Hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben.
1: That Christ may dwell in your hearts through faith.
0: Hogy lakozzék a Krisztus a hitáltalati szívetekben.
1: So the whole purpose of this is to come to a place where God fills your life with His Father presence.
0: Tehát ennek az egésznek az a célja, hogy eljussatok odáig, amikor az Isten be tudja tölteni az ő atyai jelenlétével az életeteket.
1: And that's what makes you strong.
0: És ez tesz minket erőssé.
1: That's why I've been able to live and minister all these years and never ever backslide because of the strength of the Father within me. Hello.
0: Azért tudtam mindezekben az években élni és dolgozni és nem visszaesni, mert az Atyának az ereje bennem él.
1: This is the same testimony that Jesus had.
0: Jézus is ugyanerről tett bizonyságot.
1: He had the most disappointing experiences with human relationships, but the Father never left him.
0: Nagyon kiábrándító kapcsolatai voltak az emberi kapcsolataikban és tapasztalatai, de az Atya soha nem hagyta őt el.
1: And his relationship with the Father kept him through every adverse situation.
0: És az Atyával való kapcsolata tartotta őt meg minden vele ellenkező helyzetben.
1: And ever since 1965, that's been my experience.
0: És 1965 óta én is így élek.
1: Whatever happens in other relationships, whatever happens in my ministry.
0: Bármi történik a többi kapcsolatommal vagy a szolgálatban.
1: The Father's always there.
0: Az Atya mindig ott van.
1: I'm strengthened by His might in the inner man.
0: És engem az ő ereje, hatalmas ereje erősít meg a belső emberben. Pál apostollal ugyanez volt a helyzet.
1: And only then can Christ dwell in us richly.
0: És csak akkor lakozhat bennünk Krisztus gazdagon.
1: When we have a right relationship with the Father,
0: amikor megfelelő kapcsolatban vagyunk az Atyával,
1: Jesus taught this,
0: és Jézus is ezt tanította,
1: the Son and the Spirit can then come and make their home with us.
0: Akkor a Fiú és a Szent Szellem is hozzánk jöhet és velünk lakozhat.
1: And all the triune God can live in our humanity once we've got our relationship right with the Father.
0: És amíg az Atyával megfelelő kapcsolatban vagyunk, addig a háromban egy Isten velünk lakozhat.
1: Amen. And here Paul's teaching the same thing.
0: És Pál ugyanezt tanítja itt.
1: Because of the revelation of the Father,
0: az Atyáról szóló kijelentés miatt,
1: and because he's been strengthened mightily by that revelation,
0: és mivel Pált hatalmasan megerősítette ez a kijelentés,
1: the Spirit and the Son can dwell in his heart through faith.
0: A Szent Szellem és a Fiú is a szívében lakozhatott hitáltal.
1: And being rooted and grounded in love.
0: És Pál is meggyökerezhetett és alapot vehetett a szeretetben.
1: Verse 18.
0: 18. vers.
1: May be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height.
0: Megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és a mélysége és magassága az Isten jó voltának.
1: To know the love of Christ which passes knowledge.
0: És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét,
1: that you may be filled up with all the fullness of God.
0: Hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
1: Now, once you get that relationship right,
0: hogyha ezt a kapcsolatot rendbe rakjuk az életünkben,
1: then all the power of God can flow into you,
0: akkor Isten minden ereje belénk áradhat,
1: and all the power of God can flow through you,
0: és rajtunk keresztül is áradhat.
1: And then you can become an instrument of mighty works.
0: És akkor már hatalmas cselekedetek eszközei lehetünk.
1: Amen. And it all flows from the Father.
0: Az egész az Atyától indul ki.
1: It flows into us in terms of fatherhood.
0: Belénk árad az atyaság keretében, formájában.
1: But it results in us being in absolute intimacy with all the three persons of the Godhead.
0: És ennek az lesz az eredménye, hogy az Istenség mindhárom személyével nagyon belsőséges kapcsolatban fogunk élni.
1: And the captivating force of this is the power of the revelation of God's love.
0: És az Isten szeretetéről szóló kinyilatkoztatás az az erő, ami fogjul ejt minket ebben az egészben.
1: And when you live like that,
0: amikor így élünk,
1: I mean, this earth isn't that attractive.
0: Ez a föld végül is nem túl vonzó hely.
1: And to go to be with the Lord in glory isn't that big a transition. It's not a big deal.
0: Végül is nem túl nagy átmenet az, amikor elmegyünk az Atya az Úrhoz, hogy vele a dicsőségben ott legyünk.
1: Can you see how the revelation of that love, it casts out all fear?
0: Látjátok, hogy az erről a szeretetről szóló kijelentés hogyan űz ki minden félelmet belőlünk?
1: You know this one, he's your provider. He's going to meet your need.
0: Isten az, aki gondoskodik rólunk, aki a szükségeinket betölti.
1: When you finally finish your work on earth, to go to be with him glory is a fantastic thrill that you can't wait for.
0: Amikor végül befejezzük a földi munkánkat és elmegyünk, hogy az Úrral legyünk a dicsőségben, akkor ez egy annyira felvillanyzó dolog. Alig várjuk.
1: See, that's why it says in 1 John 4.
0: Ezért olvassuk azt az 1 János 4-ben,
1: no fear in love.
0: Hogy a szeretetben nincs félelem.
1: Perfect love casts out all fear.
0: A tökéletes szeretet minden félelmet kiűz.
1: And he or she that fears is not yet made perfect in love.
0: És aki fél, az még nem lett tökéletessé a szeretetben.
1: I'm not worried about God providing for me financially.
0: Nekem nem gond az, hogy Isten gondoskodik-e rólam pénzügyileg vagy nem.
1: I'm not worried about facing death. It's not a big deal.
0: Nem aggaszt az, hogy szembe kell néznem a halállal, ez nekem nem nagy ügy.
1: All these scary things cease to be scary.
0: Mindezek az ijesztő dolgok nekem már nem ijesztőek.
1: I'm not afraid of the devil. What can he do to me?
0: Nem félek az ördögtől. Végül is mit tehet ellenem?
1: It's just is totally irrelevant. I live in the fortress of God's love and nothing can touch me there.
0: Ez egyáltalán nem érdekes, mert én Isten szeretetének az erődjében élek, és semmi nem érhet a közelemben.
1: And the power that comes into me,
0: és az az erő, ami belém árad,
1: it can now flow out of me,
0: most már kiáradhat belőlem is,
1: a torrent of father love to many, many people around the world.
0: Hogy ez az atya szeretetének az özönne legyen nagyon sok ember számára világszerte.
1: Now this is central in the letter to the Ephesians.
0: Az efézusi levélnek ez egy központi témája.
1: Because it's central in the purpose of God.
0: Mert Isten céljában is központi szerepe van.
1: When we've got this revelation,
0: amikor megkapjuk ezt a kijelentést,
1: we then go into 2.5 chapters of practical outworking of that basic principle.
0: Utána 2.5 fejezet részletes gyakorlati kifejtése jön annak, hogy ez az alapelv hogyan valósul meg.
1: And so as a result of that, I can now walk worthy of my calling.
0: Tehát ennek eredményeképpen én már járhatok méltóan az elhívásomhoz.
1: And I can, by the power of that love, his power flows into me and flows out from me.
0: És ennek a szeretetnek az ereje által árad belém Isten ereje, és rajtam keresztül is áradhat.
1: And I become mighty in power and function by the power of that love.
0: És ennek a szeretetnek az ereje tesz engem hatalmas cselekedetekben.
1: Now look at verse 20.
0: Nézzük meg a 20. verset.
1: Twice in that verse.
0: Ebben a versben kétszer.
1: The word dynamai comes.
0: Jön a dynamo és a dynamis szó fordul elő. Én egy ilyen szó szerinti fordítását fogom ennek mondani.
1: Now, unto him,
0: annak pedig,
1: who is powerfully capable of doing exceeding abundantly above all that we ask or think.
0: Aki rendkívüli erővel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem, mint kérjük, vagy elgondoljuk, hatékony képességgel. Ennek az atyaságnak az ereje, az ő képességeinek az erejét szabadítja fel bennünk.
1: And what God's capable of doing is much, much more than anything we've ever asked or thought. Just think about that.
0: És amire Isten képes, az sokkal nagyobb annál, mint amit bármikor el tudnánk képzelni, vagy amit kérni tudnánk. Gondoljatok bele.
1: And it's able to do it through us.
0: És ő képes mindezt rajtunk keresztül megtenni.
1: And it's above all, according to the power, the dynamite, the powerful capability that works in us or works through us.
0: A bennünk munkálkodó hatékony képesség szerint, ami Isten ereje, ami hatékonyan munkálkodik.
1: The power of that love makes me Superman.
0: Tehát ennek a szeretetnek az ereje engem Supermanné tesz.
1: Makes you Superwoman.
0: És nőket is, férfiakat is egyaránt.
1: Superness, it's not me.
0: De nem én vagyok ettől szuper, hanem Isten szupersége van bennem.
1: Allows it to flow without restriction into me, and then allows it to flow without restriction out of me.
0: De a szeretet teszi lehetővé, hogy ez korlátozás nélkül belém áradjon, és utána belőlem ki.
1: So it's that father love that makes me a channel for his supernatural power.
0: Tehát az atya szeretete tesz engem az ő természet fölötti erejének a csatornájává.
1: And that's why it's so absolutely fundamental.
0: Ezért olyan abszolút alapvető ez az egész.
1: And Paul says, I bow my knees before the Father.
0: És Pál azt mondja, én meghajtom a térdemet az Atya előtt.
1: That he would grant this to you.
0: Azért, hogy megadja ezt nektek.
1: And that's my cry.
0: És ezért kiáltok.
1: If I could leave you with a gift.
0: Hogyha egy ajándékot hagyhatnék nektek.
1: Leave this conference with this revelation.
0: Akkor mindegyiktek ezt a konferenciát ezzel a kijelentéssel hagyja el.
1: And if you forget everything else.
0: És ha minden mást elfelejtetek.
1: But remember this.
0: De emlékeztek erre.
1: You're going to go back to wherever you came from.
0: Akkor visszamentek oda, ahonnan jöttetek.
1: Supercharged by the power of that father love.
0: És túl lesztek töltve az atya szeretetének az erejével.
1: to become supermen and superwomen.
0: És szupermenek lesztek, akármilyen neműek vagytok.
1: Nothing that can stand against.
0: És egyáltalán semmi, de semmi nem állhat meg ellenetek.
1: Amen. Then we go on into all these practicalities of walking, which I began to go into.
0: Akkor belemegyünk most a járás gyakorlati részleteibe, amit már elkezdtünk.
1: Most of them are very clear.
0: A legtöbb része ennek a dolognak nagyon világos.
1: I'm gonna pass on. I want now to come to Ephesians and chapter 4.
0: Most szeretném, hogy az Efézus 4-hez lapoznánk.
1: And I wanted to come in at verse 11.
0: A 11. vershez.
1: And just spend a few moments on these few verses.
0: És töltsünk néhány percet ezzel a néhány verssel.
1: It says in verse 11.
0: Azt mondja a 11. vers.
1: And it's an interesting construction here.
0: Itt egy nagyon érdekes nyelvi szerkezet van.
1: It's the same as the construction in Matthew chapter 16.
0: Ugyanaz, ami a Máté 16-ban is van.
1: When Jesus said, I myself of me will build my church.
0: Amikor Jézus azt mondta, hogy én magam önmagamból fogom megépíteni az egyházat, vagy önmagamtól. Itt azon van a hangsúly, hogy ezt a feladatot Jézus senki másnak nem adja át.
1: It's something he himself does.
0: Ez olyan dolog, amit ő maga tesz meg.
1: Peter was not the foundation of the church. That's an error.
0: Nem Péter volt az egyház alapja, ez egy tévedés.
1: Peter was the building material that God was going to use.
0: Péter az az építőanyag volt, amit Isten használni akart.
1: But Jesus himself alone is the builder.
0: Egyedül maga Jézus az építő.
1: He doesn't delegate that to anybody.
0: És senki másnak nem adja át ezt a feladatot.
1: I myself of me will build my church.
0: Én önmagam magamtól fogom megépíteni az egyházat. Itt ugyanezt látjuk, hasonlót.
1: He himself of him.
0: Ő maga önmagától.
1: Give or gave certain gifts to the church.
0: Adott bizonyos ajándékokat az egyháznak.
1: He doesn't debate it with anybody.
0: Ezt senkivel nem vitatja meg.
1: He doesn't allow any committee to decide. He decides.
0: Nem engedi, hogy bármilyen bizottság döntsön erről, ezt ő dönti el.
1: The only person that can appoint these people is Jesus Christ.
0: Ezeket az embereket egyedül Jézus Krisztus jelölheti ki.
1: It's a personal transaction between him and them.
0: Egy személyes ügy az illető ember meg Jézus között.
1: When it's really taken place.
0: És amikor valóban megtörténik egy ilyen kinevezés,
1: everybody can see it, but he's the author of it.
0: Akkor mindenki meglátja, de Jézus a szerzője az egésznek.
1: And he chooses some.
0: Ő választ ki némelyeket.
1: He gives them to be.
0: És ő adja őket következő minőségben.
1: Some apostles.
0: Némelyeket apostolokul.
1: Some prophets.
0: Némelyeket profétákul.
1: Some evangelists.
0: Némelyeket evangélistákul.
1: And some pastors and teachers.
0: Némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul.
1: Now you can argue forever whether that's four or five people. I'm not going to get into those.
0: Mindörökre vitatkozhatunk azon, hogy ez négy hivatal vagy öt hivatal. Én nem fogok ebbe belemenni.
1: These are commonly known by various names.
0: Különböző neveken emlegetik ezeket a szolgálatokat.
1: Some call them the ascension gift ministry.
0: Mondják azt, hogy mennybe meneteli ajándékok, például.
1: Because after he was risen, he gave these gifts to the church.
0: Mert Jézus miután föltámadt és felment a mennybe, utána adta ezeket az ajándékokat Jézus azután adta az egyháznak, hogy felment a mennybe. Némelyek ötrétű szolgálatnak hívják ezeket.
1: Some people call them the Ephesians 4:11 ministry.
0: Némelyek azt mondják, hogy az Efézus 4:11 szolgálatok.
1: Doesn't matter what you call them, just recognize that they are there.
0: Mindegy, minek nevezed őket, csak tudd, hogy vannak.
1: Some have even taught that this all finished with the end of the writing of scripture. Total nonsense.
0: Némelyek még azt is tanították, hogy ezeknek a szolgálatoknak az ideje lejárt, amikor befejeződött a Szentírás megírása, de ez egy teljes butaság. Egyetlen ige vers sem támasztja alá az ilyen gondolatot.
1: And the church of today needs these same foundations as the church at the beginning.
0: És a mai egyháznak ugyanazokra az alapokra van szüksége, amire szüksége volt az akkori egyháznak.
1: Here again, I'm not going to teach extensively on these things because I don't have the time.
0: Most nem fogok kiterjedten tanítani ezekről a dolgokról, mert nincs erre időm.
1: I want to more to look at what their purpose is.
0: Inkább szeretném megnézni, mi a célja ezeknek a szolgálatoknak.
1: I'm not even going to try and describe what they are.
0: Még csak nem is próbálom elmagyarázni, hogy melyik micsoda.
1: Our own leaders, I'm sure, can adequately teach these things.
0: Gondolom, sokan, akik vezetők vagytok itt, már megfelelő módon tanítjátok ezeket a dolgokat.
1: The purpose of these men is.
0: De lássuk meg, mi a céljuk ezeknek a szolgálóknak.
1: And these women are.
0: Ezek lehetnek nők is és férfiak is.
1: I'm not I'm not getting into that argument either, saying that in the early church there were men and women apostles.
0: Most ebből vitába sem fogok belemenni, csak elmondom, hogy a korai egyházban voltak női és férfi apostolok is.
1: There were men and women prophets.
0: És női és férfi proféták.
1: And God has not suddenly made it masculine in the end of the age. That's a lot of nonsense.
0: És hirtelen a korszak végén Isten nem tette hímneművé ezt az egész témát, ez is egy butaság. De a következő a célja ezeknek.
1: Verse 12.
0: A szentek felkészítése céljából szolgálat munkájára.
1: So it's the purpose is not, you see, to become a kind of film star. Here's my fantastic gift. Now all admire me.
0: Na most a cél ezeknek a szolgálatoknak nem, hogy akik szolgálnak, azok filmsztárok legyenek, és mindenki őket csodálja, mert milyen nagy ajándékuk van.
1: Only be a spectator of sport.
0: Amerikában hajlamosak az emberek csak nézők lenni a sportversenyeken.
1: Now, it still amazes me that in a college in America you can get 60,000 people to watch 15 people play a game.
0: Engem még mindig megdöbbent az, hogy egy amerikai főiskolán el lehet érni, hogy 60,000 ember figyelje azt, hogy 15-en játszanak egy pályán.
1: And they're fantastic spectators. They know all the statistics and they know better than the players the best way to play.
0: De fantasztikusak a nézők, mert jobban tudják a játékosoknál, hogy hogyan kéne ezt a legjobban csinálni, és az összes korábbi statisztikai eredményt ismerik. Úgyhogy egész idő alatt kritizálják azokat a fickókat, akik megpróbálják megnyerni a versenyt. Úgyhogy néhány szakértő előad valamit, miközben nagyon sokan nézik őket. Hogyha átjöttek Európába, Nagy-Britanniába, amit elég jól ismerek, azt látjátok, hogy 20 cricket match zajlik egyszerre, miközben ezt 10 nézik.
1: Everybody's trying to play, even if they're not playing very well.
0: Mindenki próbál játszani, akkor is, hogyha nem tud túl jól játszani.
1: And there's very few people watching.
0: És nagyon kevesen nézik ezt az egészet.
1: But I want to tell you, the Church of Jesus Christ is not a spectator sport.
0: De szeretném elmondani nektek, hogy Jézus Krisztus egyháza az nem a nézők sportja.
1: That's why I'm a little bit wary of these super churches with 60,000 people watch 10 people perform.
0: Ezért vagyok kicsit belefáradva azokba a szuper gyülekezetekbe, ahol 60,000 ember azt nézi, hogy 10 mit csinálnak.
1: Now there's a thrill and there's sometimes a good purpose in a large crowd coming together.
0: Nagyon lelkesítő és néha komoly célja van annak, hogy egy nagy tömeg összejöjjön.
1: But the life of the church is in everybody themselves doing something.
0: De az egyház élete abban zajlik, amikor minden egyes ember csinál valamit.
1: The purpose of Ephesians 4:11 ministry.
0: Az Efézus 4:11-es szolgálatnak a célja
1: is to equip the saints to do the work.
0: Az, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára.
1: So I have received a powerful healing gift.
0: Úgyhogy én kaptam egy erőteljes gyógyító ajándékot.
1: Now I don't want to start healing crusades where 20,000, 50,000 people watch me perform.
0: Most nem akarok elkezdeni olyan gyógyító összejöveteleket, ahol 20,000 vagy 50,000 ember azt nézi, hogy én mit csinálok.
1: I'd rather impart what I have to 100 people and get them all to do it as well.
0: Inkább átadom azt, ami van 100 másik embernek, hogy ők is csinálják azt, amit én csinálok.
1: Amen. And all the Ephesians 4 ministries, that's the true ones, that's their purpose.
0: És az összes igazi Efézus 4:11-es szolgálónak ez a célja.
1: An Ephesians 4 evangelist produces an evangelizing church.
0: Egy Efézus 4-beli evangélista evangelizáló gyülekezetet hoz létre.
1: He may never hold an evangelistic meeting.
0: Lehet, hogy ő maga soha nem tart evangelizációt, ez nagyon érdekes.
1: He trains people how to evangelize.
0: Hanem kiképzi az embereket az evangelizálásra.
1: And loses them in evangelism.
0: És utána kiküldi őket evangelizálni.
1: An Ephesians 4 pastor gets every pastoral gift and trains it to become pastoral in the church.
0: Az Efézus 4-beli pásztor fogja a pásztori adottságokkal rendelkező embereket és kiképzi őket arra, hogy pásztorolják az egyházat.
1: And an Ephesians 4 prophet produces a prophetic people.
0: Az Efézus 4-beli proféta profétai népet hoz létre.
1: An Ephesians 4 apostle produces an apostolic people.
0: Az Efézus 4-beli apostol apostoli népet hoz létre.
1: Well, what does that mean?
0: Mit jelent ez?
1: Well, we need to go back to the root of this word.
0: Menjünk vissza ennek a szónak a gyökereig.
1: The Greek word apostelio is just means to be sent out.
0: Az apostelio görög szó egyszerűen azt jelenti, hogy küldött valaki.
1: An apostle was a sent one.
0: Az apostol egy kiküldött ember volt.
1: And during the reign, for example, of Alexander the Great.
0: Például Nagy Sándor uralkodása alatt.
1: When he was extending the boundaries of the Greek Empire.
0: Amikor ő kiterjesztette a görög birodalom határait.
1: Particularly in the North Africa and Middle East region.
0: Különösen az észak-afrikai és közel-keleti területre.
1: He would send out a military task force.
0: Kiküldött ilyen katonai hadtesteket.
1: And they had a particular assignment from the emperor.
0: Akik kaptak egy konkrét feladatot az uralkodótól.
1: They had to go to a particular location.
0: El kellett menniük egy adott helyre.
1: That he had designated.
0: Amit a császár jelölt ki nekik.
1: They couldn't go where they wanted, they went where he sent them.
0: Nem oda mentek, ahova akartak, hanem oda, ahova a parancsnok küldte őket az uralkodó.
1: The commander of that military task force.
0: Ennek a katonai csapatnak a parancsnoka.
1: He was called an apostle.
0: Ő volt az apostol.
1: And all the military personnel of that task force, they were called an apostolate.
0: És az összes alá beosztott katonát apostolátnak hívták.
1: Apostolate is the word in English. I don't know what it is.
0: Apostolat, vagy valahogy így.
1: But it's a community of sent ones under the leadership of a sent leader.
0: Az a lényeg, hogy ez a kiküldötteknek a csapata, akik egy kiküldött vezető parancsnoksága alatt dolgoznak.
1: In other words, the whole community were apostolic because their leader was an apostle.
0: Az egész csoport apostoli volt, mert a vezetőjük egy apostol volt.
1: Amen, you understand that?
0: Remélem, hogy értitek.
1: So if you are under apostolic leadership, you are expected to be an apostolic people.
0: Tehát, hogy apostol vezetése alatt álltok, akkor azt várja el tőletek Isten, hogy apostoli társaság legyetek.
1: And your job is to serve the leader, to fulfill the purpose of the king.
0: És az a dolgotok, hogy a vezetőt szolgáljátok, hogy a király céljai megvalósuljanak.
1: If he says, take Graz and fill it with my kingdom, that's an apostolic commission.
0: Hogyha Isten azt mondja, hogy Grazot töltsétek be az én
1: and fill it with my kingdom.
0: Királyságommal, akkor ez egy apostoli feladat.
1: That's an apostolic commission.
0: Ez egy apostoli megbízatás.
1: Now that's not his job to do it alone.
0: Nem az apostol dolga egyedül ezt megtenni.
1: Everybody who comes under his leadership becomes apostolic under that leadership without being apostle.
0: Hanem mindenki, aki az ő vezetése alá bemegy, apostolivá válik az ő vezetése alatt, anélkül, hogy ők maguk apostolok lennének. Értitek ezt?
1: And they have to fulfill the requirements of being a military expeditionary force in the spirit.
0: És ezeknek az embereknek eleget kell tenniük azoknak a feltételeknek, amiktől ők egy szellemi hadtest tagjai lehetnek.
1: They're sent under the authority of the king.
0: A király hatalma alatt vannak kiküldve.
1: To extend the kingdom of the king.
0: Azért, hogy a király birodalmát növeljék.
1: A new sphere of the world under the king's rulership and authority.
0: És a világ egy újabb darabját bevigyék a király uralma és tekintélye alá.
1: Now that's what it's all about.
0: Erről szól az egész.
1: Apostles are not just advisors on how to build better and better Christian clubs.
0: Az apostolok nem csak tanácsadók arra nézve, hogy hogyan kell egyre jobb keresztény klubokat létrehozni.
1: How to make your little Christian community more comfortable to live in as than it was before.
0: Hogyan tehetjük a keresztény közösségünket kényelmesebbé, hogy kellemesebb legyen benne lakni, mint
1: That's
0: eddig.
1: A perversion of apostolic ministry.
0: Ez az apostoli szolgálat eltorzítása.
1: It has a conquering, devil-destroying passion about it, which comes to us from the king.
0: Van ebben egy hódító, ördögöt összetörő szenvedély, ami a király érdekeit szolgálja.
1: Amen. Amen. Now, as a result of this,
0: ennek eredményeként,
1: it says in verse 13,
0: azt olvassuk a 13. versben,
1: well, let's go back to verse 12,
0: menjünk vissza a 12. vershez.
1: It equips the saints,
0: tehát felkészíti a szenteket
1: the work of the ministry,
0: szolgálat munkájára,
1: for building up the body of Christ.
0: A Krisztus testének felépítésére.
1: Verse 13.
0: 13. vers.
1: Till we all come to the unity of the faith.
0: Míg eljutunk mindnyájan a hit egységére.
1: And the knowledge of the Son of God.
0: És az Isten fia ismeretének az egységére.
1: To a perfect man.
0: Érett férfiúságra.
1: To the measure of the stature that belongs to Christ.
0: A Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.
1: Now there's a whole diversity of gifts.
0: Nagyon sokféle ajándék van.
1: But between us,
0: de úgy mindannyiunk között az egész a csoport együtt mindent megtehet, amit Jézus megtett. Nagyobb szabású és jobb mértékben elvégezhetjük ezeket a dolgokat a testületi erőnk miatt. Ezt tanítja a Biblia. Ezt mondta maga Jézus is. Azt mondta, hogy amikor ezt a dolgot rendbe hozzátok, gyerekek, visszatértek a megfelelő kapcsolatba az atyával, hogyha megfelelő módon éltek együtt vele, és egymással is a megfelelő kapcsolatban éltek együtt, akkor az én cselekedeteimet fogjátok tenni, és még ennél nagyobb dolgokat is fogtok tenni.
1: Calling us to individualism, he's calling us to the power of corporateness.
0: Jézus nem arra hív minket, hogy egyéni, egyedül ilyen nagy dolgokat tegyünk, hanem hogy testületként ilyen nagy dolgokat tegyünk. Azt mondta Jézus, hogy amit mi együtt megtehetünk, az nagyobb, mint amit ő egyedül meg tudott tenni a Földön.
1: In my risen life,
0: a feltámadott életemben
1: I can fill this community,
0: megtölthetem ezt a közösséget
1: with my risen power,
0: a feltámadott erőmmel,
1: and I will give to each person a part of the fullness of who I am.
0: És mindenkinek adok egy részt abból a teljességből, ami nekem van.
1: On your own, you'll just be a part.
0: Magatokban csak egy részét képezitek a képnek.
1: In proper corporeity,
0: de hogyha megfelelő testületként összejöttök,
1: you will be the fullness of him that fills all in all.
0: Akkor a teljessége lesztek annak, aki megtölt mindeneket mindenekkel. Ez egy elképesztő látás. Még soha nem történt ez meg
1: itt.
0: De itt van Pál látása.
1: Writing to that Ephesian church.
0: És ezt leírja az efézusi gyülekezetnek.
1: Guys, get hold of this.
0: Azt mondja, gyerekek, ragadjátok ezt meg.
1: Walk it out in practice.
0: Gyakorlatilag valósítsátok meg.
1: Live all these practicalities.
0: Éljetek ennek a gyakorlati részleteiben.
1: Of love and forgiveness and relationship.
0: A szeretetben, a megbocsátásban, a kapcsolatokban.
1: Don't ever let the sun go down on your anger.
0: Soha ne engedjétek, hogy a nap lemenjen a haragotokkal.
1: Don't give the devil that kind of opportunity.
0: Ilyen lehetőséget ne adjatok az ördögnek.
1: If things are right, put them right.
0: Hogyha a dolgok nincsenek rendben, hozzátok rendbe őket.
1: Someone hurt you, tell them.
0: Ha valaki megbántott titeket, mondjátok meg neki.
1: In order that you might be reconciled.
0: Azért, hogy megbékélhessetek.
1: Because you cannot bear to be separated from your brother.
0: Mert nem tudjátok elviselni, hogy el legyetek választva a testvéretektől.
1: Let's love each other.
0: Szeressük egymást.
1: Correct each other.
0: Igazítsuk ki egymást.
1: Not for the purpose of putting people down, but for the purpose of bringing them to the perfection of Christ.
0: Ne azért, hogy lenyomjunk másokat, hanem azért, hogy a Krisztusban való tökéletességre eljutassuk őket.
1: Now that's not theory. He pauses. I've seen it.
0: Nem, ez nem elmélet, mert Pál azt mondja, hogy én láttam ezt, láttam.
1: If you guys will live this,
0: ha megélitek ezt,
1: then nothing will be impossible to you.
0: Akkor semmi nem lesz lehetetlen nektek.
1: Amen. Then we go through all these various walks.
0: És aztán jönnek a különböző módjai annak, hogy hogyan járjunk. Nem tudom, hogy mennyi időt töltsek vele.
1: How much time do we have? Okay.
0: Mennyi időnk van?
1: Let's move on in our notes.
0: Menjünk tovább a jegyzetben.
1: Verse 17.
0: Tehát ugye a negyedik részről beszélünk.
1: You find this again and again in scripture.
0: Ezt újra és újra megtaláljuk az igében.
1: Before you can do things the right way, you've got to stop doing them the wrong way.
0: Mielőtt a dolgokat jól csinálhatjátok, abba kell hagynotok azt, hogy rosszul csináljátok.
1: Because worldly training,
0: mert a világi kiképzés
1: and religious training,
0: és a vallásos képzés
1: will teach us how to do everything the wrong way.
0: Megtanít minket, hogy hogyan kell mindent rosszul csinálni.
1: That has to be undone first,
0: és ezt kell először elfelejtenünk,
1: before we can do it the right way.
0: Mielőtt jól csinálhatjuk.
1: It tells us again and again in scripture,
0: újra és újra mondja a Biblia,
1: that we are to walk in the spirit,
0: hogy szellemben kell járnunk,
1: but it also says this,
0: de azt is mondja,
1: before you walk in the spirit, you've got to stop walking in the flesh.
0: Hogy mielőtt szellemben járhatnátok, abba kell hagynotok a testben járást.
1: I can't go to all the scriptures, it would take too long.
0: Nagyon sokáig tartana, ha minden igéhez odalapoznánk ezzel kapcsolatban.
1: And you cannot live in the spirit until you learn to walk in the spirit.
0: És nem élhettek a szellemben, mielőtt megtanulnátok a szellemben járni.
1: And there are many Christians who know how to walk in the flesh so successfully because they've been living that way for years.
0: Sok keresztény van, aki nagyon sikeresen tudja, hogyan kell test szerint járni, és ez azért van, mert már évek óta ezt csinálja.
1: You cannot live where you do not walk.
0: A Biblia azt tanítja, hogy ott nem élhetünk, ahol nem járunk.
1: Now I live in San Antonio, Texas.
0: Én San Antonióban élek, Texasban.
1: I can think about San Antonio.
0: Gondolhatok San Antonióra.
1: Think about my nice comfortable bed and my nice study where everything's just where I want it to be.
0: Gondolhatok a nagyon kényelmes ágyamra és a gyönyörű dolgozószobámra, ahol minden ott van, ahol szeretném.
1: Wish I was there when I'm on the road somewhere.
0: És amiközben valahol utazok, kívánhatom azt, hogy bár csak otthon lennék.
1: No, I'm not talking about Graz because I'm loved and made to feel home in a wonderful way.
0: Nem Grazban, mert itt otthon érzem magam és nagyon ellátnak, nagyon kényelmesen vagyok.
1: But when I'm in some miserable hotel somewhere.
0: De amikor valahol valami nyomorult hotelben vagyok.
1: I can nostalgically long to be back in my house.
0: Nosztalgikusan vágyhatom arra, hogy bárcsak otthon lennék a házamban.
1: I'm in Canada in winter and the temperature is minus 20 centigrade. What an idiotic place to live.
0: Például Kanadában mondjuk minusz 20 fokban télen, micsoda őrült hely, ahol laknak emberek.
1: And I'm cold and I'm miserable.
0: És nyomorultul érzem magam és fázom.
1: Oh, San Antonio.
0: És arra gondolok, San Antonio.
1: I must be in San Antonio.
0: Nagyon szeretnék San Antonióban lenni.
1: But while I'm living in, let's say, Winnipeg.
0: De miközben mondjuk Winnipegben lakozom.
1: I'm walking Winnipeg.
0: És Winnipegben járkálok.
1: Living in San Antonio is just a dream. It's an unreality.
0: Csak álom és nem valóságos dolog az, hogy San Antonióban lakozzak.
1: If I'm gonna live in San Antonio, I've gotta walk there.
0: Ahhoz, hogy San Antonióban lakhassak, ahhoz ott kell járnom.
1: Now, this time next week,
0: jövő héten ilyenkor
1: I'll be walking the streets of San Antonio.
0: San Antonio utcáin fogok járkálni.
1: And because I'm walking the streets, I can live there.
0: És mivel ott fogok járni, ezért ott lakhatok.
1: Now, here's a biblical principle.
0: Ez egy bibliai alapelv.
1: You can only live where you are walking.
0: Csak ott élhettek, ahol jártok.
1: If you walk in the flesh,
0: ha testben jártok,
1: you can try to live in the spirit and you will never be successful.
0: Akkor próbálhatok szellemben élni, de soha nem fog sikerülni.
1: If you're going to live in the spirit,
0: ha szellemben akartok élni,
1: you must also walk in the spirit.
0: Akkor szellemben is kell járnotok.
1: That's why all these practicalities of walking are so important.
0: Ezért olyan fontos mindaz a gyakorlati részlet, ami a járásra vonatkozik.
1: Amen. So go through them.
0: Úgyhogy menjünk végig ezekkel.
1: Through chapter 4 and 5 and halfway through chapter 6.
0: Menjünk végig a negyedik és az ötödik részen és a hatodik rész felén.
1: And ask God for the power and the grace to actually walk there.
0: És kérjünk Istentől erőt és kegyelmet ahhoz, hogy valóságosan ebben járhassunk.
1: If you walk there,
0: ha ebben járunk,
1: then you can live there.
0: Akkor ebben élhetünk.
1: If you walk in the flesh,
0: ha testben járunk,
1: then you'll manifest the fruit of the flesh. You can't stop it happening.
0: Akkor a test gyümölcseit fogjuk megteremni, és ezzel nem segíthetünk.
1: But if you live in the spirit,
0: de ha szellemben éltek,
1: then you can walk in the spirit.
0: Akkor járhattok szellemben.
1: Amen. Peter says this.
0: Péter azt mondta.
1: He says this about himself, obviously.
0: Önmagáról mondja nyilvánvalóan.
1: This is his own experience.
0: A saját tapasztalata. Negyedik rész, hatodik vers.
1: Put to death in the flesh like man.
0: Noha test szerint megöletett, mint ember. 1 Péter 4:6.
1: Live in the spirit like God. That's Peter.
0: Most szellemben élünk, mint Isten.
1: And dealing with the flesh is absolutely mandatory before you can have any reality of living in the spirit.
0: Teljesen elkerülhetetlen, hogy elbánjunk a testtel, mielőtt szellemben élhetnénk.
1: So it tells us quite firmly.
0: Jó, nagyon keményen mondja nekünk, szigorúan.
1: Verse 17.
0: 17. vers.
1: You should no longer walk in the rest as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind.
0: Hogy már ne járjatok úgy, mint a többi pogány, az ő elméjük hiába valóságában.
1: Having their understanding darkened, being alienated from the life of God.
0: Kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől.
1: It says this in Romans chapter 2 verse 12.
0: Azt mondja a Róma 2:12.
1: We have to be renewed in the spirit of our mind.
0: Meg kell újulnunk az elménk szelleme szerint.
1: God has to rewire our mind to think like God.
0: Istennek át kell tekercselni az elménket, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy
1: God,
0: ő.
1: If you like, is a black and white God.
0: Ha így akarjátok mondani, ami Istenünk, egy fekete-fehér Isten.
1: In scripture, he says certain things positively, but he also says them negatively.
0: Az igében megtaláljátok, hogy bizonyos dolgokat állító mondatban mond, amiket negatívan közelít meg. És úgy mondja.
1: He says, I'm the way, the truth and the life.
0: Azt mondja például, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: No one can come to the Father except by me.
0: Senki nem mehet az atyához, csak én általam.
1: There is no other name under heaven by which we may be saved.
0: Nincs az ég alatt más név, ami által üdvözülhetnénk.
1: So it said positively.
0: Tehát elmondja így állító formában. Jézus az egyetlen út.
1: Said negatively.
0: De elmondja másik oldalról megközelítve is.
1: Not that way is evil. There's no good in it at all.
0: Minden út, ami ettől eltérő, az gonosz és nincs benne semmi jó.
1: And God doesn't mess around with these things.
0: És Isten nem foglalkozik az olyan dolgokkal.
1: He's not politically correct.
0: Ő nem jó politikus.
1: He's not diplomatic.
0: Nem diplomatikus.
1: He's plain blunt about what the truth is.
0: Teljesen durván őszinte azzal kapcsolatban, hogy mi az igazság. Ahogy holnap majd meglátjuk.
1: When you look into the first letter of John,
0: amikor megnézitek János első levelét,
1: he's brutally frank.
0: Ő keményen őszinte.
1: He says, if you claim to be a brother and you don't love your brother, you are a liar.
0: Azt mondja, hogy ha azt állítod, hogy testvér vagy és nem szereted az atyád fiát, akkor hazug vagy.
1: You're not a dear brother having a psychological problem.
0: Tudjátok, a kedves testvérnek van egy pszichológiai problémája.
1: You're a plain liar.
0: Egyszerűen csak hazug vagy és kész.
1: Because you're not living in the truth.
0: Mert nem az igazságban élsz.
1: And that's the way God talks and that's the way God thinks.
0: Isten így beszél és így gondolkodik.
1: And I have to think his way.
0: És nekem úgy kell gondolkodnom, ahogy ő.
1: I can't mess around with diplomatically correct things.
0: Nem szórakozhatok diplomáciailag helyes dolgokkal.
1: Amen. Do you understand?
0: Értitek ezt?
1: It's very important.
0: Nagyon fontos.
1: All right, let me just read on.
0: Akkor tovább olvasom.
1: Come to verse 22.
0: Menjünk a 22. vershez.
1: That you put off concerning your former conduct the old man, which grows corrupt according to the deceitful lusts.
0: Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mert megvan romolva a csalárdság kívánságai miatt.
1: And be renewed in the spirit of your mind.
0: Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint.
1: And put on the new man.
0: És felöltözzétek az új embert.
1: Which was created according to God in true righteousness and holiness.
0: Mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
1: Put away lying.
0: Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot.
1: Angry but don't sin.
0: Haragudjatok, de ne vétkezzetek.
1: Give no place to the devil.
0: Az ördögnek ne adjatok helyet.
1: Don't steal any longer.
0: Ne lopjatok többé.
1: But work with your hands.
0: Hanem munkálkodjatok. Munkálkodjatok a kezetekkel, hogy tudjatok adni annak, aki szükségben van.
1: Now, if you go through all these scriptures,
0: hogyha végignézzük ezeket az igéket,
1: they are full of practical do's and don'ts.
0: Négy ilyen gyakorlati ezt tedd és azt ne tedd van benne.
1: And this is the whole practical section which leads to you being able to take your city.
0: Ez az a gyakorlati rész, ami elvezet minket odáig, hogy el tudjuk foglalni a városunkat.
1: It ends up in verse 30.
0: A 30. versben van vége.
1: Commanding us not to grieve the Holy Spirit.
0: Ami azt parancsolja nekünk, hogy meg ne szomorítsuk a Szent Szellemet.
1: Verse 31.
0: 31. vers.
1: Let all bitterness,
0: minden keserűség,
1: wrath,
0: fölgerjedés,
1: anger,
0: harag,
1: clamor,
0: lárma,
1: evil speaking,
0: és káromkodás vagy gonosz beszéd, kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt, vagy rossz indulattal együtt. Legyetek pedig egymáshoz kedvesek, lágyszívűek, megbocsátva egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Ezért, ez megint az utánzás jelenti, hogy legyetek annak okáért utánzói az Istennek, mint szeretett gyermekek. Egyszerűen legyetek olyanok, mint Isten, mint az ő szeretett gyermekei. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket.
1: An offering, a sweet sacrifice to God.
0: És adta önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Utána azt tanítja nekünk, hogy erkölcsi tisztaságban kell járnunk.
1: That includes any kind of coarse humor.
0: Ebbe beletartozik az, hogy semmilyen piszkos humort ne hirdessünk vagy hallgassunk.
1: Meetings of Christian brothers because of the kind of humor that's been going.
0: Előfordult már, hogy keresztény testvérek összejöveteleiről ki kellett sétálnom, mert olyan humort használtak, ami nekem nem volt jó.
1: I used to have a filthy mind.
0: Nekem szennyes elmém volt régen.
1: In my teens and twenties, I wasn't a Christian. Didn't pretend to be a Christian.
0: A 10-es és 20-as éveimben nem voltam keresztény, és nem is tettem úgy, mintha az lennék.
1: I went to movies and I read stuff and looked at books which filled me with wrong, lustful thinking.
0: Olyan filmeket néztem, olyan könyveket, újságokat olvastam és néztem, amik megtöltöttek engem kévágyó gondolatokkal.
1: I got into some habits I'm not even going to talk about.
0: Néhány olyan szokásom lett, amiről még beszélni sem akarok.
1: And I got married, but I was still never unfaithful in my behavior, but my mind was not the way it should be.
0: Megnősültem, és noha soha nem tettem semmi helytelent külsőleg, az elmém mégis tele volt olyan dolgokkal, amikkel nem kellett volna.
1: I was concerned about these battles of impure thoughts in my mind.
0: És nekem gondom volt azzal, hogy az elmémben ilyen tisztátalan gondolatokkal kell küzdködnem.
1: I shared them with other brothers. They all said, well, we all have the same problem. This is what it's like to be a man.
0: Elmondtam más testvéreknek a problémámat, akik azt mondták, hogy ők ugyanezekkel a problémákkal küzdködnek. Hát ha az ember férfi, az már csak ilyen.
1: One was that there was an old nature and a new nature, like two dogs inside me fighting each other.
0: Én olyan teológiában nőttem fel, ami azt tanította, hogy a két, az óemberünk és az új emberünk olyan bennünk, mint két kutya, amelyik egymással verekszik és marakodik.
1: If I prayed hard, then the new nature could temporarily get some control over the old nature.
0: Hogyha elég keményen imádkozom, akkor az új természetem egy időre felülkerekedhet a régi természetemen.
1: But if I let go, then the old nature would come.
0: De ha lazítok egy kicsit, akkor a régi természet kerekedik felül és jól megrágja az újat.
1: I would struggle with this for the rest of my life until I die. That's what I was taught.
0: És azt tanították nekem, hogy ez halálom napjáig ezzel fogok küzdködni egész életemben.
1: Many of you were taught the same thing.
0: Sokatoknak ugyanezt tanították.
1: I didn't know the power of the cross to put to death the old nature.
0: Nem tudtam, hogy a keresztnek ereje van arra, hogy a régi természetet megöldökölje.
1: Nobody else seemed to know it either.
0: És úgy tűnt, hogy senki más sem tudja ezt.
1: So all we could do was to go to God and confess another week of failure.
0: Úgyhogy csak azt tehettük, hogy oda megyünk Istenhez, megvalljuk előtte újra, hogy az elmúlt héten kudarcban éltünk.
1: Get forgiven to go out and live another week of failure.
0: Bűnbocsánatot kaphattunk, és utána a következő héten megint kudarcban élhettünk.
1: The Catholic Church has perfected this technique with
0: a katolikus egyház tökéletesítette ezeket a módszereket.
1: With confessions, and of course you pay money, and it makes the church rich.
0: Jónással, és akkor
1: that there was an old nature and a new nature, like two dogs inside me fighting each other.
0: Én olyan teológiában nőttem fel, ami azt tanította, hogy a két, az óemberünk és az új emberünk olyan bennünk, mint két kutya, amelyik egymással verekszik és marakodik.
1: If I prayed hard, then the new nature could temporarily get some control over the old nature.
0: Hogyha elég keményen imádkozom, akkor az új természetem egy időre felülkerekedhet a régi természetemen.
1: But if I let go, then the old nature would come.
0: De ha lazítok egy kicsit, akkor a régi természet kerekedik felül és jól megrágja az újat.
1: I would struggle with this for the rest of my life until I die. That's what I was taught.
0: És azt tanították nekem, hogy ez halálom napjáig ezzel fogok küzdködni egész életemben.
1: Many of you were taught the same thing.
0: Sokatoknak ugyanezt tanították. Nem tudtam, hogy a keresztnek ereje van arra, hogy a régi természetet megöldökölje.
1: Nobody else seemed to know it either.
0: És úgy tűnt, hogy senki más sem tudja ezt.
1: So all we could do was to go to God and confess another week of failure.
0: Úgyhogy csak azt tehettük, hogy oda megyünk Istenhez, megvalljuk előtte újra, hogy az elmúlt héten kudarcban éltünk.
1: Get forgiven to go out and live another week of failure.
0: Bűnbocsánatot kaphattunk, és utána a következő héten megint kudarcban élhettünk.
1: The Catholic Church has perfected this technique with
0: a katolikus egyház tökéletesítette ezeket a módszereket.
1: With confessions, and of course you pay money, and it makes

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Most megpróbálok a fontosabb dolgokkal foglalkozni, mert az anyag egy részét ki kell majd hagynom.
3: And I'm just going through the notes. They're pretty comprehensive.
2: Átlapozom a jegyzetet, nagyon részletes a jegyzet.
3: And I do recommend that you spend some time soaking yourself in every verse of the Ephesian letter.
2: És ajánlom, hogy töltsetek időt azzal, hogy az Efézusi levél minden versébevel átitassátok magatokat.
3: And particularly chapter 4 and 5. They're just a whole lot of obvious practicalities.
2: Különösen a 4. és 5. részben van nagyon sok nyilvánvalóan gyakorlatilag fontos dolog.
3: But we need to become doers of these things.
2: De ezeket a dolgokat cselekednünk kell.
3: I want to just go back a bit to something which I skipped, and I think I need to just return to it.
2: Most egy kicsit

0: Till I die. That's what I was taught.
1: És azt tanították nekem, hogy ez halálom napjáig ezzel fogok küzdködni egész életemben.
0: Many of you were taught the same thing.
1: Sokatoknak ugyanezt tanították.
0: I didn't know the power of the cross to put to death the old nature.
1: Nem tudtam, hogy a keresztnek ereje van arra, hogy a régi természetet megöldökölje.
0: Nobody else seemed to know it either.
1: És úgy tűnt, hogy senki más sem tudja ezt.
0: So all we could do was to go to God and confess another week of failure.
1: Úgyhogy csak azt tehettük, hogy oda megyünk Istenhez, meg vagyunk előtte újra, hogy az elmúlt héten kudarcban éltünk.
0: Get forgiven to go out and live another week of failure.
1: Bűnbocsánatot kaphattunk, és utána a következő héten megint kudarcban élhettünk.
0: The Catholic Church has perfected this technique with
1: a katolikus egyház tökéletesítette ezeket a módszereket.
0: With confessions, and of course you pay money and it makes the church real.
1: Jónással, és akkor pénzt fizetnek, vagy penitencia, és akkor az egyház megbocsát, és minden rendben van.
0: I went to India as a became a pastor of the church.
1: Amikor elmentem Indiába, egy gyülekezet pásztora lettem.
0: At that time I was associate pastor.
1: Akkoriban a segédlelkész voltam.
0: And I hated these unclean thoughts. I wanted nothing to do with them, but I couldn't get rid of these dancing.
1: És gyűlöltem ezeket a tisztátalan gondolatokat, nem akartam, hogy közöm legyen hozzájuk, de mégse tehettem ellenük semmit.
0: I never did anything wrong in my outward body, but inside there was a war going on.
1: Soha nem tettem fizikailag semmi rosszat, de a belsőmben dúlt a háború.
0: Then I got baptized in the Spirit.
1: Aztán bemerültem Szent Szellembe.
0: As I was reading the Bible,
1: és ahogy a Bibliát olvastam,
0: God began to present to me what we just read there. It's written all over the Bible.
1: Isten elkezdte nekem megmutatni azt, amit éppen most olvastunk, tehát az egész Bibliában vannak ilyen mondatok.
0: You need to be renewed in the spirit of your mind.
1: Meg kell újulnod az elméd szelleme szerint.
0: You put on, having put off the old man, you put on the new man.
1: Miután levetkőzted az új embert, fel kell öltözned az új embert.
0: Which, just like God, is created in true righteousness and holiness.
1: Ami ugyanúgy, mint Isten, igazi szentségben és tisztaságban teremtetett. Olyan, mint Isten. Ebből a szempontból.
0: Paul says in another place, we have the mind of Christ.
1: Pál apostol egy másik helyen azt mondja, hogy Krisztus értelme lakozik bennünk.
0: In other place, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
1: Más szóval, legyen új az elménk, legyen olyan, amilyen Krisztus Jézusé.
0: All over the Bible, there was the possibility of a new mind, which was like the mind of Christ.
1: És az egész Bibliában láttam azt, hogy lehetséges, hogy új elménk, legyen olyan elménk, amilyen Krisztusnak van.
0: And I was quite sure he did not live 33 and a half years struggling with unclean thoughts.
1: És én biztos voltam abban, hogy Jézus a 33 és fél éves földi élete alatt nem küzdött tisztátalan gondolatokkal.
0: Amen. So I said to my Canadian brother,
1: úgyhogy azt mondtam a kanadai testvéremnek.
0: I said, I'm struggling with these unclean thoughts.
1: Én küzdök ezekkel a tisztátalan gondolatokkal.
0: He said, everybody does.
1: Ő azt mondta, mindenki így van ezzel.
0: Said, well, my Bible says that there's a power in Jesus where I get a new mind.
1: Én azt mondtam, hogy az én Bibliám azt mondja, hogy Jézusban van olyan erő, ami nekem új elmét tud adni.
0: I diverted my own mind with my foolish behavior in my teens and 20s.
1: Én a 10-es és 20-as éveimben a saját bolond viselkedésemmel tettem ilyen szennyet. És a saját elmémet. Az én hibám volt. És akkor a 30-es éveim elején jártam, és még mindig küzdöttem ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy egy szerda reggelen összejöttem ezzel a testvérrel, és azt mondtam, most igényelni fogom az örökségemet. Egy vadonatúj elmét,
0: that not only thinks like God in terms of biblical simplicity.
1: Ami nem csak olyan bibliailag egyszerűen gondolkodik, mint Isten, nem ilyen szempontból gondolkodik úgy, hanem olyan tiszta is, mint Krisztus elméje.
0: And I got on my knees.
1: És letérdeltem.
0: I said, Lord, I don't know whether demons are inside me, but it certainly feels like.
1: És én azt mondtam, Uram, nem tudom, hogy vannak-e bennem démonok, de biztos kétségtelen, hogy úgy érzem, mintha lennének.
0: Years of wrong reading and wrong looking.
1: De most megvallom, hogy éveken keresztül rossz dolgokat olvastam és néztem.
0: And all these images which now pollute my mind.
1: És mindezek a képek, amik most beszennyezik az elmémet, itt vannak.
0: Cleanse every gray cell with the blood that you sacrificed at Calvary.
1: De azt akarom, hogy az agyam minden szürke sejtjét tisztíts meg a te golgotai áldozatod vérével.
0: Cast these demons out.
1: És üszd ki belőlem ezeket a démonokat.
0: And give me a pure, clean mind.
1: És adj nekem egy tiszta elmét.
0: Like you say again and again in Scripture.
1: Ahogy mondod a Bibliában újra és újra, hogy ezt megteszed.
0: That morning something broke.
1: És azon a reggelen valami megtört.
0: I tell you what it was like.
1: Elmondom nektek, milyen volt.
0: I didn't roll on the floor and I didn't vomit any demons out.
1: Nem hemperegtem a padlón és nem hánytam ki démonokat.
0: If I had it, would have been well worthwhile to get rid of this stuff.
1: Nagyon megérte volna akkor is, hogyha ebbe kerül, hogy megszabaduljak ezektől.
0: But that demon just came out just like that.
1: De ez a démon egyszer csak úgy kijött belőlem.
0: But

0: For the next about 3 months it was like this.
1: De az elkövetkező három hónapban a következő módon voltam.
0: Now you may not have salesmen the way we have salesmen in America.
1: Lehet, hogy nincsenek itt ilyen árusító ügynökök, mint Amerikában vannak.
0: But you have people knocking on the door trying to sell you things.
1: De vannak olyan emberek, akik kopognak az ajtótokon és megpróbálnak eladni nektek dolgokat. Vagy állandóan telefonálnak és megpróbálnak eladni dolgokat.
0: And they can put tremendous pressure on you.
1: És nagyon nagy nyomást gyakorolnak az emberre néha.
0: This is the best picture I can give of what it was like.
1: Úgyhogy ez az a legjobb kép, amivel elmondhatom, hogy milyen érzés volt ez.
0: My heart to this foul spirit and it had come right inside me.
1: Olyan volt, mint hogyha korábban kinyitottam volna a szívem ajtaját ezelőtt az isztátalan szellem előtt, és az bejött volna.
0: And it was chasing me round inside.
1: És az a házamon belül üldözött engem.
0: Trying to make me buy things I didn't want to buy.
1: És megpróbált nekem eladni dolgokat, amiket nem akartam megvenni.
0: Sexual immorality and lust and all these things.
1: Szexuális erkölcstelenséget és kiévágyat és ilyeneket. És én azt mondtam, én nem akarom ezt, nem akarom ezt. És akkor sarokba szorított.
0: Forcing this into me.
1: És rám tukmálta ezeket a dolgokat. Nekem pedig verekednem kellett azért, hogy életben maradjak.
0: And then that morning.
1: Aztán azon a reggelen.
0: God threw that thing out.
1: Isten kidobta belőlem ezt a dolgot.
0: Now it was like it was outside the house.
1: Most már kívül volt a házon az ügynök.
0: It could knock on the door.
1: Bekopogott az ajtón.
0: You go around here. It could come to the window.
1: Oda jöhetett az ablakhoz.
0: But it was outside and I was inside.
1: De kívül volt, én meg belül.
0: And it was much easier to say no.
1: És sokkal könnyebb volt nemet mondani neki.
0: I had no intention of opening the door.
1: Semmilyen szándékom nem volt kinyitni az ajtót utána.
0: Hello.
1: Aztán felhívott telefonon.
0: Can I come in?
1: Bejöhetnék?
0: No, you can't.
1: Nem.
0: So there was a period
1: úgyhogy
0: of
1: volt,
0: much easier resisting of temptation.
1: Úgyhogy volt egy időszak, amikor sokkal könnyebb volt ellenállnom a kísértésnek.
0: So the thing was outside, it wasn't inside.
1: Úgyhogy ez a dolog már nem bennem volt, hanem kívül.
0: Now, if I'd been foolish enough, I could have opened the door, let the darn thing in again.
1: Hogyha elég bolond lettem volna, újra kinyithattam volna az ajtót és beengedhettem volna ezt.
0: But I had no intention of doing that.
1: De ezt magában sem volt.
0: I kept the door firmly shut.
1: Hanem szorosan bezártam az ajtót, úgy tartottam.
0: No.
1: Azt mondtam, nem.
0: I ignored the hello in the window or the knocking on the door.
1: Figyelmen kívül hagytam az ajtómon a kopogást és az ablakon kívül való integetést.
0: Gave up altogether and went away.
1: És körülbelül három hónap múlva feladta a sátán ezt a kísértést és elment.
0: It was 1965.
1: Ez 1965 volt.
0: And I'm not lying, I'm not exaggerating.
1: És most nem hazudok és nem túlzok.
0: For 40 years I've lived with a pure mind without any pressure in these things. I am another man. I'm a new creation.
1: 40 éve új élek, hogy nincsen nyomás rajtam ebből az irányból. Új emberként élek, mert valóban új ember vagyok, új teremtés vagyok.
0: In fact, I can't remember now what it was like, but I don't want to remember.
1: Most már nem is emlékszem, hogy milyen volt az, de nem is akarok emlékezni rá.
0: Now, some of you could well be struggling in this way.
1: Lehet, hogy néhányan itt is nagyon küzdöttek ezen a területen.
0: And you've got to get this house absolutely secure before we go into spiritual warfare.
1: Teljesen biztonságosá kell a házatokat tennetek, mielőtt szellemi harcba mehetnétek.
0: See, if you've got bitterness and unforgiveness, these are horrible demons that can come.
1: Tehát ha keserűség és meg nem bocsátás van bennetek, ezek szörnyű démonok, amik bejöhetnek az emberbe.
0: Anger that you can't control.
1: Hogyha ellenőrizhetetlen harag van bennetek.
0: If you've got habits of buying things, you've got to buy things, you're obsessive shopper, this is a demon that you need to be delivered.
1: Hogyha az a mániátok, hogy mindig meg kell vennetek valamit, hogy túlzóan vásároltok mindig, ez is egy démon, amitől meg kell szabadulni.
0: If you eat excessively and you cannot stop eating too much food, then that's a spirit of gluttony.
1: Ha túl sokat esztek és ezt nem tudjátok megakadályozni, akkor ez a falánkság szelleme.
0: All these lusts and sexual things.
1: Mindezek a kévágyó és szexuális dolgok. Pál nagyon egyértelműen ír erről. Azt mondja, rúgjátok ezeket ki. Szabaduljatok meg tőlük. Vegyétek le ezeket magatokról. És utána felöltözhetitek a királyság igazi igazságát. Pál nagyon sok időt fordít erre, és sokat bajlódik ezzel a témában. Valószínűleg az esetek többségében a saját tapasztalataira beszél. De ő megtalálta a módját Krisztusban annak,
0: hogy
1: ezek lezárt dolgok, bezárt ajtók az életében, és az ördögnek nincsen alkalma ezekben a dolgokban már támadni őt.
0: And the purpose is to make our kingdom house utterly secure from each and every attack of the evil one.
1: És ennek az a célja, hogy a királyságbeli házunk teljesen biztonságos és zárt legyen a gonosz minden jellegű támadásával szemben.
0: Now, the church in America, I don't know about the churches so much in this part of the world.
1: But az amerikai egyház, annyira nem ismerem a gyülekezeteket a világnak ezen a részén, ahol ti éltek.
0: It's full of spiritual casualties.
1: De az amerikai egyház tele van szellemi áldozatokkal.
0: And you can always trace them back to an unresolved issue of the flesh which was never properly dealt.
1: És mindig vissza lehet az ilyen eseteket követni arra, hogy volt valami test szerinti problémájuk az illetőknek, amivel nem számoltak le kellőképpen. Hogyha elbántak volna ezekkel a problémákkal, olyan szigorúan és olyan szenvedélyesen, ahogyan Pál ír ezekről, akkor szabadok lennénk ezektől a dolgoktól. Azt olvassuk az ötödik versben.
0: No fornicator, unclean person, or covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of God and Christ.
1: Egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
0: Now he says the wrath of God will come upon these sons of disobedience.
1: Azt mondja, hogy Isten haragja rájön az engedetlenség fiaira ezek miatt.
0: Therefore, do not be partakers with them.
1: Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek.
0: Amen. For you were once darkness.
1: Mert voltatok régen sötétség.
0: You are now light in the Lord.
1: Most pedig világosság az Úrban.
0: Walk as the children of light.
1: Mint világosságnak fiai úgy járjatok.
0: The fruit of the Spirit.
1: Mert a szellem gyümölcse.
0: Is all goodness.
1: Minden jóságban.
0: Righteousness.
1: Igazságban.
0: And truth.
1: És valóságban van.
0: That's the fruit of the Spirit.
1: Ez a szellem gyümölcse.
0: And if you walk in the light, that's the fruit you will bear.
1: És ha a világosságban jártak, akkor ezt a gyümölcsöt fogjátok teremni.
0: Verse 11.
1: 11. vers.
0: Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather rebuke them is a good word.
1: Ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat.
0: For it's shameful even to speak of those things which are done by them in secret.
1: Mert amelyeket azok titokban cselekesznek, égtelen dolog csak mondani is.
0: But all things are exposed that
1: mindezek
0: manifest by the light.
1: Mindezek pedig megfedetvén a világosság által napvilágra jönnek, mert ezért mondja, zserkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból,
0: and Christ will give you light.
1: És felragyog tedéked a Krisztus, és világosságot ad neked.
0: Just in 2 minutes.
1: Csak 2 percben.
0: There are 3 works of light.
1: A világosságnak 3 munkája van.
0: Different ways in which light works.
1: A világosság 3 különböző módon működik.
0: The first work of light is to expose.
1: Az egyik feladata az, hogy leleplez dolgokat.
0: Are you going to have a room full of cockroaches and spiders?
1: Hogyha van egy szoba, ami tele van csótányokkal és pókokkal,
0: you don't even know they're there.
1: De teljesen sötét van, és nem is tudjátok, hogy ezek az állatok ott vannak. Lehet, hogy van néhány patkány is a szobában.
0: Walk into that room.
1: Hogyha bemész a szobába,
0: put on the light.
1: Felkapcsolod a villanyt.
0: Ah! You suddenly see all these horrible things.
1: Hirtelen meglátod mindezeket a szörnyűségeket.
0: They were there all the time.
1: Mindig ott voltak, végig.
0: But you didn't know they were there.
1: Csak nem tudtad, hogy ott vannak.
0: Light reveals them.
1: A világosság leleplezi
0: őket. The second work of light.
1: A világosság második feladata.
0: The power of light to destroy.
1: Az, hogy ereje van a világosságnak a pusztításra.
0: This is being perfected, for example, with the use of laser beam.
1: A lézer sugarak használatával ez tökéletesedett például.
0: They are becoming powerful weapons of destruction.
1: A lézer sugár erőteljes pusztító fegyver.
0: And God's light is so precise.
1: És Isten világossága annyira pontos,
0: it can come into your humanity,
1: hogy behatolhat az emberi lényünkbe,
0: to every dark demonic thing,
1: elmehet minden sötét démoni dologhoz,
0: destroy the darkness without damaging anything good.
1: És el tudja pusztítani a sötétséget anélkül, hogy bármi jónak ártana.
0: So it's constructive to come to the light.
1: Tehát építő dolog a világosságra jönni.
0: First to clearly reveal what needs to be destroyed.
1: Először is, hogy leleplezze azt, amit el kell pusztítani.
0: But there's power in that same light to destroy what needs to be destroyed.
1: De utána erő van ebben a világosságban arra is, hogy elpusztítsa azt, amit el kell pusztítani.
0: The third work of light is creative.
1: A világosság harmadik munkája teremtő jellegű.
0: In natural science is the power of photosynthesis.
1: A természetben az egyik erő a fotoszintézis ereje, a fénynek köszönhető.
0: For photosynthesis. Do you know what that is?
1: Tudjátok, mi a fotoszintézis?
0: You can create light has the power to cause a creative work of God to take place.
1: A világosság segít abban, hogy Istennek egy teremtő munkája megvalósuljon.
0: The whole of the plant world lives by the power of photosynthesis.
1: Az egész növényi világ a fotoszintézis erejével él és működik.
0: They draw from the nutrients of the ground.
1: Az ásványokat felszívja a földből a növény.
0: Light, which enables them to turn them into vegetation.
1: De a világosság segít a növénynek abban, hogy növényé változtassa ezeket az anyagokat.
0: Now light does all these three things.
1: A világosság három dolgot tesz tehát.
0: So once God's exposed the horrible thing.
1: Tehát miután Isten leleplezte a borzalmakat.
0: By the power of light.
1: A világosság erejével.
0: Then the power of God's light can destroy that horrible thing.
1: Isten világosságának az ereje el is tudja pusztítani ezeket a szörnyűségeket.
0: The power of that same light, God can recreate in that horrible thing something gloriously new.
1: És ugyanennek a borzasztó dolognak a helyén Isten az ő világosságának az erejével létre tud hozni valami dicsőségesen új és jó dolgot.
0: We need to walk in the light.
1: Ezért kell világosságban járnunk.
0: And have no darkness in us at all.
1: És nem szabad, hogy bármi sötétség is legyen bennünk.
0: God can do these marvelous works.
1: És akkor Isten ezeket a csodálatos munkákat el tudja végezni bennünk.
0: And fill us with the glory and light of his kingdom.
1: És be tud minket tölteni az ő királyságának a dicsőségével és világosságával.
0: The power of his risen son.
1: Az ő feltámadott fiának az erejével.
0: And in us, like God, there needs to be no darkness at all.
1: És bennünk nem szabad egyáltalán sötétségnek lennie, ugyanúgy, ahogy Istenben sincs. Álljunk fel!
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: hagytuk. Feri 25 éve tartasz előadásokat fiataloknak országszerte, önismeret, szerhasználat, önbizalom hiány, sok mindenben segíted őket, és egy jó ideje most már Teodóra is, te mint kortárs segítő apával együtt vagy, és a kapcsolatokról beszéltünk az elmúlt adásban, a fiatalok kapcsolatrendszeréről van szó. Nagyon jó, Teodóra, hogy ma is itt vagy, mert szerelmi ügyekről is szó lesz, és biztos vagyok benne, hogy el tudod mondani, hogy a fiatalok sok mindenben hogyan gondolkodnak, és ott fejeztük be, hogy szoktuk mondani, hogy főleg egy fiatal esetében, de ez felnőtt esetében is előfordul, hogy nem is a párjába szerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Honnan tudjuk ezt felismerni?
1: Gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy egy kémiai vegyület, a fenilatilamin nevű vegyületnek a megjelenése az agyunkban, és bizonyos hormonális dolog a szerelem. Gondolkodhatunk úgy is a szerelemről, mint a költők, hogy ámor nyíla eltalált, és nem tehetek róla, ha meglőtek, szerelmes vagyok. Vagy gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy igazából a másikat én használni akarom, mint a kisgyerek mondja, hogy megfojtod azt a kacsát, nem baj, én a döglöttet is szeretem. Tehát amikor a szeretet érzésünkben, a görög nyelv három szót használ a szeretetre, és az egyik az az erosz, amiben az erotika szavunk is van, ez egy folytó szeretet. Ez birtokolni akar, ez bekebelezni akarja a másikat, hogy teljes az enyém vagy. Jó, hogyha van egy védőburka ennek a szeretetnek, ez a fileó, amikor barátommá válsz, és te a társam vagy, a barátom vagy, de a legjobb az, hogyha ezt egy külső szeretet héj befedezi, ez pedig az agapé szeretet, hogy elfogadlak, és szeretlek úgy, ahogy vagy. És a szerelemben azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem mindegy, hogy melyikre célozom. Hogy csak ez az eroszt és a hormonális dolgokat akarjuk föltuningolni magunkban, és nem tudjuk megfékezni, mint egy Ferrari a 400 lóerővel, és fölkenődünk a fára, vagy az oszlopra, vagy pedig megtanulom, hogy a szívem, azt mondja a Biblia, a családabb a szív mindennél, ki ismerheti ki, de megtanulom kordába tartani a vágyaimat, az ösztöneimet, és ez a szerelemben ezt a fajta felelősséget sehol nem tanítjuk.
0: De mégis, hogyha röviden kéne megfogalmaznod, akkor mit mondanál akár a fiataloknak, miről lehet felismerni azt, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába?
1: Nagyon sok szó, hogy arról az érzésről beszélek. Arról a rózsaszín kötről beszélek, arról az általam nem valós elképzelésről beszélek, hogy minden csupa jó és minden. Az igazi párkapcsolatban az is bennem, ahogy a másik horkol, vagy a másiknak vannak olyan tulajdonságai, amit annyira nem kedvelek. Én azt szoktam mondani, hogy ma az a probléma, hogy a szerelem az nem döntésre épül, nem elköteleződésre épül, nem arra, hogy felelősséget vállalok érted, hanem csak szerelmes vagyok, ameddig jó lesik, ameddig nekem jó. És azt halljuk, hogy 2 év és szétmentek. Még olyan párok is, akiről mindenki fölnézett, hogy ők mennyire szeretik egymást.
0: Igen, de ezt az ember nem vallja be magának. Tehát amikor benne van, akkor nem mondja azt, hogy... Tehát akkor azt mondja, hogy ó, hát persze, hogy én szerelmes vagyok.
1: Igen, csak az a kérdésem, hogy amikor nehézségek jönnek, a Biblia használ egy képet, hogy a bölcs ember az olyan, mint aki a házát a kősziklára építette, és amikor jött a vihar, akkor megmaradt az ő háza, míg a másik ház, ami homokra épült, az összeomlott. És vajon a párkapcsolatunkat ilyen homokra, hogy néz ki a másik, mit ad a másik, ilyen dolgokra építjük, vagy maradandó értékekre?
0: Teodóra, te hogy tapasztalod, 18 éves vagy a fiatalok körében? Keresik az igazit? Az igazit keresik? Főleg a lányoknál szokott ez talán téma lenni, hogy majd az igazi, ha eljön, vagy párkapcsolatot keresnek?
2: Attól függ, melyik fiatalnál nézem. Van olyan fiatal, akinek olyan párkapcsolata van, ami már évek óta tart, és tényleg lehet látni, hogy elköteleződtek egymás iránt. Még van olyan fiatal a közvetlen ismerettségembe, hogy konkrétan havonta cseréli az úgynevezett paliait, és az exeit, és az exeiből van egy ilyen hosszú listája, Szóval nagyon sokan nem az igazit keresik, nagyon sokan úgy vannak, hogy párkapcsolatban vagyok, azért, mert jól esik. Nem azért, mert én valamit szeretnék ettől az embertől, vagy nem azért, mert én ezt azt szeretném, hogy házasság, gyerekek és együtt megöregedni.
1: Amikor megkérdezem a fiataloktól, hogy mekkora legyen a nászágyad, akkor az egy olyan kérdés, ami kiveri a biztosítékot, hogy micsoda?
0: Igen, ezt most én sem értem. Mit értesz ez alatt?
1: Hát, hogy az összes eddigi kapcsolatodat viszed magaddal a nászágyba. Annak minden betegségével, minden nyavajájával.
0: Minden emlékével.
1: Minden emlékképével, minden esetleg, amikor az orvos azt mondja, van egy pozitív hírem, ön HIV pozitív, az nem a legpozitívabb. Tehát amikor nemi betegségekről és mindenféléről beszélgettünk fiatalokkal, hogy a párkapcsolatban nem csak örömöket lehet szerezni, hanem sérüléseket, vagy nem kívánt gyermekeket, vagy amikor egy 16 éves azt mondja, hogy második abortuszon vagyok túl, akkor azt mondom, hogy itt valami olyan dolog van, amivel nem játszunk. Úgy akarunk felnőttek játékát játszani, hogy 0% felelősséggel, és azt mondja a srác, hogy azt tudjam meg, hogy terhes vagy, jó, megrugdoslak, és akkor elvetélsz. Megkérdeztem tőle, de mi lett volna édesapád így reagál, mikor anyukád bejelenti, hogy veled terhes. Ma a média szexualitást annyira nyomja, hogy semmi más nincs, ami mi van helyette, vagy mi van még mellette. És boldogan éltek, míg meg nem haltak, de azt nem láttuk, hogy hogyan éltek boldogan, ami után vége a mesének.
2: Én csatlakoznék ez a gondolathoz, nagyon sok helyen, még akár nagyon fiatalok is hozzájuthatnak könyvekben is, mert egyre jobban elterjedt az úgynevezett spicy romance könyvek. És
0: ez mit jelent, kérlek, ezt magyarázd meg
2: nekünk. Ez az, hogy erotikus jeleneteket ír le nagyon részletesen, és nem is sejtené se a szülő, néha még a gyerek sem, és csak kíváncsiságból, vagy látja TikTokon, például nagyon elterjedtek az ilyen könyvek az úgynevezett booktokon, ami az olvasóknak, akik szeretnek olvasni, azoknak van, és észre se veszik, hogy miket engednek be, és annyira sokat olvasnak erről, hogy semmi más nem látnak egy párkapcsolatban, mert úgy vannak vele, hogyha nem fekszünk le, akkor mi ez a párkapcsolat?
1: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szülő fölmerje tenni a kérdést a gyerekének, hogy most akivel találkozgatsz, ő kicsoda neked? Ő most a barátod, az udvarlód, ne talántán a lendőbeli jegyesed, vagy a vőlegényed, vagy a mennyasszonyod lesz, vagy csak úgy járunk. Ma ez az úgy csak úgy járunk, ma minden belefér. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem az Istennek a beszédének a megtartása által. És a Biblia a szexualitás területén nem prűd. Rengeteg mindent találunk a Bibliában, a házasságra vonatkozólag is azt mondja, hogy elhagyja ezért a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létebben benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között. De például én szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdom. És akkor így mondják, felibá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineket, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted, az utódomért, tehát a kapcsolatomért, az, hogy hogy alakul, az, hogy mi történik velünk, akkor is, hogyha véget ér ez a kapcsolat, le tudjuk-e úgy zárni, hogy nyugodtan mondom azt, hogy na, ez még a másé, ez még nem az enyém. Gyerekeimnek is arról beszélek, hogy azt adod a magadból, amit tudod, hogy ez az övé. De vannak olyan dolgok, ami még nem az övé, amit Isten a házasságra tartogat. És ebben ahogy mikor menjen a szexmozdony, mikor már fölépül a híd, akkor Isten azt mondja, hogy beteszek egy védő pillért, és az a házasság. És akkor meg szokták kérdezni a tizenévesek. Feribán, ma még van olyan, hogy valaki szüzen megy be a kapcsolatba, vagy tisztán akarja élni az életét, és mondom, hogy van, de van egy második esély is. Bármikor eldöntheted, hogy az eddigi kapcsolatodra bocsánatot kérsz a jó Istentől, esetleg attól a partnertől, akivel együtt voltál, és azt mondod, hogy én innen szeretném megvárni az igazit. meg szoktam tőlük mondani nekik, hogy ha állandóan csak csokolozgattok, akkor mikor van időtök beszélgetni. Kettő együtt nem megy. Sőt, fiúknak el szoktam azt is mondani, hogy ne akkor döntsd el, hogy hol állunk meg, amikor már mindenhol vér túláramlás történik, mert biológiai lények is vagyunk, azon kívül, hogy lelki. És a másik meg, hogy a hit életünk az nem független az Istentől, és a párkapcsolatunk sem legyen független az Istentől. Éljük meg tisztán a párkapcsolatunkat, úgy, hogy az Isten és az emberek előtt kedvesek maradjunk.
0: Köszönöm, hogy ma is együtt jöttetek ennél a témánál.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: napot. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is ketten érkeztetek. Jánosi Teodóra, lányod, újra itt a stúdióban. Szia, Teodóra.
3: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
1: Mert múlt héten megígértük a hallgatóknak, hogy ugyanott folytatjuk, ahol a

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, az Egyház, amit Jézus épít című tanítássorozatának harmadik része következik.
3: Az Úrnak. Na,

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Ellen Vincent, az Egyház, amit Jézus épít című tanítássorozatának harmadik része következik.
3: Az Úrnak. No?
4: I want to make sure you are awake at least when I start.
3: Szeretnék abban bizonyos lenni, hogy legalább akkor ébren vagytok, amikor kezdem.
4: Amen.
3: Amen.
4: Well, I want to continue straight on.
3: Szeretném folytatni. Onnan szeretném folytatni, ahol tegnap abba hagytuk.
4: And we just began to look at the word church.
3: A gyülekezet szót kezdtük el boncolgatni.
4: And we saw that the Greek word was the word ekklesia.
3: Láttuk azt, hogy az ekklesia görög szóról van szó.
4: And it primarily means a gathered together community.
3: És elsődlegesen ez a szó azt jelenti, hogy összegyűlt közösség.
4: A called out community.
3: Egy közösség, akiket kihívtak valahonnan.
4: Together community.
3: És akiket összehívtak valahová.
4: That have a common purpose.
3: Akiknek közös a céljuk.
4: So let's go to Ephesians chapter 2, please.
3: Így lapozzunk az Efézus 2-höz.
4: And we're going to look at this coming in at verse 19.
3: És a 19-től.
4: Paul is writing to the church at Ephesus.
3: Nézzük meg, az efézusi gyülekezetnek ír Pál.
4: That was a multi-ethnic city.
3: Ami egy több nemzetiségű város volt.
4: It had a large Greek community.
3: Nagy létszámú görög lakosság él Efézusban, nagy létszámú római lakosság, és természetesen az efézusiak, akik ma Efézus Törökországban van egyébként, és nagy létszámú zsidó lakosság volt. Tehát egy nagy keverék volt a város.
4: It was famous for the temple to Diana or Artemis, which
3: Diana templom vagy Artemis templom miatt volt híres ez a város. Ez határozta meg a város szellemiségét.
4: And Paul is just remarking on how they've now become one new nation under God.
3: Ez uralta azt a várost, a Diana Artemis szellem.
4: Come to verse 19.
3: Nézzük meg a 19. verset. Efézus
4: 2:19.
3: Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.
4: So the first emphasis is that they've now become God's family.
3: Tehát az elsődleges hangsúly az, hogy most már Isten családja ők.
4: God the Father is the father of that family.
3: Az Atya, Isten az atya ennek a családnak. Bármilyen etnikai háttérből jönnek, akkor is ennek a dicsőséges atyának a gyermekei.
4: And they become one family of brothers and sisters together.
3: Egy családdá váltak, egymásnak testvérei ők.
4: The next verse then goes on to say, you can also describe this community as a building.
3: De aztán a következő vers azt írja le, hogy ezt a családot épületként is jellemezhetjük, a 20. vers.
4: Having been built on the foundation of the apostles and prophets.
3: Mert ráépültetett az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus.
4: And this thought comes again and again in the New Testament.
3: Ez ismét és ismét előjön az Új Szövetségben ez a gondolat.
4: Paul says in 1 Corinthians chapter 3 that there's only one.
3: Pál az 1 Korintus 3-ban is elmondja ezt, hogy csak egyetlen egy alap van.
4: And that foundation is Jesus Christ.
3: Ez az alap pedig maga Jézus Krisztus.
4: Paul has moved on from Corinth to other places.
3: Pál továbbment Korintusból más helyekre is.
4: Who are now going to build on this foundation which is laid.
3: De felhívta a figyelmüket azoknak, akik erre az alapra, a megvetett alapra építenek.
4: He said, if you try to change the foundation,
3: azt mondta, ha megpróbáltok változtatni az alapon,

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Ellen Vincent, az Egyház, amit Jézus épít című tanítássorozatának harmadik része következik.
3: Az Úrnak

0: Or if you build with the wrong materials on that foundation.
1: Vagy ha a helytelen építőanyagokkal, nem a helyes építőanyagokkal építetek erre az alapra.
0: Your whole activity is going to be a complete waste of time and will have no eternal value.
1: Akkor az egész tevékenység, amit tesztek, az csak időpocsékolás lesz, nem lesz örökké valóságban eredménye. Ezért figyeljetek oda, hogy mivel építetek, építsetek drága kövekkel, arannyal, ezüsttel. Ezek mind dicsőséges képei az isteni természetnek. Ne építsetek fával, szénával, szalmával, mert ezek nem maradandó építőanyagok. Tehát az építés közben arra kell odafigyelnünk, hogy olyat építsünk, ami maradandó. Nem pedig valami olyat, ami gyorsan jól mutat, de egyébként pedig nem maradandó. Mindez csak időpocséklás lenne. Tehát megkérdőjelezhetetlenül az alap Jézus Krisztus. Ez nem vita tárgya. És erre az alapra a következő réteg kövek, az apostolok és a próféták, amelyek ráépültek Krisztusra. A gyülekezet megpróbált évtizedeken át nélkülük élni, és természetesen egy totális csőd az egész. És ezért Isten visszahív bennünket ugyanehhez az alaphoz. Később, majd holnap, az apostoli szolgálatról fogok tanítani, Francis pedig a prófétai szolgálatról, azért mert kell, hogy tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez.
0: And this building becomes a glorious building.
1: És így dicsőségessé válik ez az épület. De ez egy szellemi épület, nem pedig fizikai valóságos. 21. versben azt olvassuk, hogy amikor az alap megvan, az Úr Jézus Krisztus a tényleges alap, ő az a hatalmas szikla, amire minden más ráépül, aztán a következő alap réteg az apostolok és a proféták, amikre ő maga épít.
0: And then the rest are built, and it says in verse 21, in whom the whole building, being fitted together, grows into
1: a holy temple in the Lord. És szent templommá növekszik az Úrban.
0: So there's nothing static about this. It's growing all the time. It's got life in it.
1: Egyáltalán nem álló dologról van szó, hanem egy folyamatosan növekvő valamiről. És akikben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a szellem által. Tehát ez az a közösség, az az épület, amiben Isten lakozik. Jó néhány más ige helyen, az írásban a gyülekezetet testként látjuk, az Efézus 4-ben például, az első verstől.
0: I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to work, to walk.
1: Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amelyel elhivattatok.
0: With lowliness and gentleness and
1: teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Amikor összejöttök, te különös módon akkor, amikor több nemzetiség képviseli magát, és ezek az etnikumok összegyűlnek,
0: you can react in one of two ways.
1: Akkor kétféle módon lehet viselkedni.
0: Frustrated and mad because they don't do it your way.
1: Vagy frusztráltá válsz, kiakadsz azért, mert nem a te elképzeléseid szerint történnek a dolgok. Vagy pedig azt mondod, hogy nagyon nagyszerű, tehetjük így is a dolgokat, ilyen színes módon, többféle kultúrában.
0: And I've been, my son tells me that I've now ministered in 57 different nations around the world. I mean, systematically ministered, not just visited.
1: A fiam azt mondta, hogy én 57 nemzetben szolgáltam, nem csak
0: and
1: úgy, hogy ott jártam, hanem rendszeresen
0: szolgáltam.
1: És egyszerűen megszerettem azt a sokszínűséget, amit Isten teremtett a különböző nemzetekben.
0: But every nation has got its own characteristic.
1: Minden nemzetnek megvan a maga jellegzetessége.
0: And it can be a blessing or a curse depending on how.
1: Ez lehet áldás is, de lehet átok is, annak függvényében, hogy szellemben vagy pedig testben kezeljük mindezt.
0: Now America, where I'm a citizen and I now live there.
1: Amerikában, ahol most már állampolgár vagyok és ott is élek.
0: Now, to an American, nothing, especially Texas, nothing's impossible. We can do it. And there's a tremendous.
1: Különösen Texasban, you know, egy amerikainak semmi sem lehetetlen. Egyszerűen bármit megteszünk.
0: If you're an entrepreneurial businessman in America,
1: ha üzletember vagy, vállalkozó vagy Amerikában,
0: and you dare to do something big and fail,
1: és hogyha valami nagyot bátorkodsz tenni és kudarcot
0: vallasz,
1: akkor ez egy jó pont számodra, nem pedig rossz tulajdonság.
0: You wanted to go and do something big but didn't succeed, that's admired.
1: Sőt,
0: and the banks even will give you more money to have a second go.
1: Sőt, a bankok több pénzt fognak adni neked egy második újrakezdésre, hogyha valami nagyot akartál, de nem sikerült.
0: In your endeavors to break through, you can have three or four failures and you'll be forgiven, providing of course you finally make it.
1: 3-4 kudarc is belefér, természetesen akkor, hogyha anyagilag talpon marad.
0: Now when that's spiritualized, it becomes a powerful weapon of faith.
1: Hello. Hogyha végül eljön az áttörés. Ez szellemileg nézve lehet egy fegyver.
0: Now the British, which was my natural where I was born, they're totally different.
1: A britek viszont annyira másak, ahogy természetes módon én is britek születtem. Angliában az a legfontosabb, hogy nehogy hibázzunk. Jobb, ha nem teszel semmit, mint hogy hibázz.
0: So if you ever try something and fail,
1: tehát, hogyha valaminek megpróbálsz valamit és kudarcot vallasz, akkor a bankok soha nem fognak benned bízni utána. Egy lehetőséged van, ha azt elszúrod, akkor kiestél.
0: So that produces an ethnic caution. You've got to test it, examine it, make sure it's going to work before you dare step out and try.
1: Tehát ez benne van a nemzetiségünkben, hogy mindenképpen próbálkozni kell, először tesztelni, mielőtt beleugrasz. De ez az angolokat nagyon.
0: To get them to move in faith is like trying
1: nagyon
0: to push a bus without the engine.
1: Nagyon nagy tanítókká teszi az angolokat, ugyanakkor viszont ha megpróbálod rávenni, hogy mozduljanak,
0: az
1: olyan, mint hogyha egy motor nélküli busz tolnál. Ők a leghitetlenebb nemzet a világon. Ó, hát jobb, ha nem teszünk semmit, mint hogy hibáznánk. Ó, hát nehogy kockáztassunk bármit is, mert lehet, hogy nem működik. Angliában kutattam. Amerikai cégnek, a Kodaknak voltam az egyik kutatója. Tudományos kutatója. És abban a kutató laboratóriumban körülbelül 300-an kutattunk.
0: In Rochester, New York, the parent company had probably 2,000
1: Rochesterben, New York államban, pedig körülbelül 2000-en voltak a kutatólaboratóriumban, az anyavállalatnál.
0: Now, the British were inclined to do the fundamental research which discovered something new.
1: A britektől azt várták, hogy az alapkutatást végezzék, fedezzenek fel valami újat.
0: But they had to understand it and go through all the very nuances of it before.
1: De minden apró részleten át kellett menniük ahhoz, hogy teljesen megértsék, mi hogy működik, hogy magabiztosak lehessenek abban, hogy új dolgot fedeztek fel.
0: They spent 10 years studying the mechanism.
1: 10 évet töltöttek azzal, hogy a mechanizmusát tanulmányozzák a dolgokat.
0: First report say, hey man, here's a product, let's get going.
1: Míg az amerikaiak, amikor megkapták a jelentést, azt mondták, ó, hát ez egy új termék, gyerünk piacra vele. Nagyon érdekes látni ezeket, hogy ezek működő dinamikák. Elég hosszú időn keresztül különböző országokban jutottam el.
0: And their emotional outward going people, they love to eat.
1: Melyik ország ez?
0: They love to dance and
1: szeretnek enni, szeretnek
0: worship, and I just love,
1: szeretnek táncolni.
0: There's going to be a lot of South Americans,
1: dél-amerikai
0: Hispanics in heaven. Otherwise, I would hate the British.
1: Dél-amerikaiakról van szó. Bízom benne, hogy ők fognak felelni a dicsőítésért a mennyben. Szörnyű lenne azt tudni, hogy valaki brit lenne a dicsőítés vezető.
0: You get to Africa.
1: Aztán, ha eljutsz Afrikába.
0: I can't hear. And they can pray all night.
1: Egész éjszaka játszanak, vagy tudnak imádkozni napokon.
0: They don't have to have the temperature just right. The air conditioning can be anything from steaming hot.
1: Napokon át tudnak imádkozni. Teljesen mindegy, hogy légkondicionáló működik-e vagy sem. Lehet forróság, lehet hideg.
0: Kenya
1: északi részében, meg Ugandában jártam egy alkalommal.
0: It was a tin covered building that we were in. There's about 5,000, 6,000 people in this building.
1: 5-6 ezer ember volt egy sátor alatt, sátorban.
0: Heavy rain came.
1: És leszakadt a felhő. Elment az áram.
0: It was so noisy with the rain thundering on this tin roof that you couldn't hardly hear yourself speak.
1: Jött a zivatar, a felhőszakadás, és nagyon hangos volt az eső, ahogy a sátor ponyván kopogott. Azt mondták az afrikai testvéreink, ne vesztegessük az időt, dicsérjük Istent, használjuk erre ezt az időt. 5,5 óra múlva állt el az eső. 11 óra fele járt az idő este. És azt mondták, elállt az eső 11-kor, na most már prédikálhatsz. De legalább másfél óra hosszán keresztül. Fél kettő és kettő között ment mindenki haza, és teljesen nyugodtan nem akadtak ki ezeken a körülményeken. Így táncolva ment mindenki haza.
0: America, you have the temperature 2 degrees out and everybody will go home because the atmosphere is not suitable.
1: De Amerikában, hogyha 2 fok eltérés van a benti hőmérsékletben, akkor mindenki hazamegy azért, mert nem megfelelő a környezet.
0: Now, if you just let God's spirit thrill you with all these different ethnicities.
1: Hogyha engeded, hogy Isten szelleme izgalomba hozzon és rámutasson ezekre a különbségekre, akkor élvezni is tudod ezt a sokszínűséget. És hálát adhatsz Istennek azért, hogy minnyáján egy dicsőséges testhez tartozunk, az Úr Jézus Krisztus testéhez. És egymással, teljes alázatossággal és szelídséggel élünk. És igyekezzetek megtartani a szellem egységét, a harmadik versben olvassuk.
0: There's one body, there's one spirit.
1: A békesség kötelékével. Egy a test, egy a szellem, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Húzzátok alá azt, hogy hányszor fordul elő az egy szó. Egy az Úr, egy a hit, egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindenkinek. Ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. 6. vers.
0: To each one of us grace was given according to the
1: measure. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott.
0: And then we come down to verse 10.
1: Aztán a 10. vershez jövünk.
0: He who descended is also one who ascended far above all.
1: Aki leszállt, az fel is ment feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget.
0: And come to verse 11.
1: És a 11. vers.
0: And he himself. Now this Greek
1: és ő maga. Na most itt a görögben,
0: itt
1: ugyanaz a szerkezet szerepel, mint tegnap, amit láttunk a Máté 16-ban, hogy ő maga. Nem egy bizottság választja az apostolokat, hanem Jézus Krisztus, ő maga választja ki az apostolokat.
0: And he of himself gave what I feel we need to do is
1: úgy érzem,
0: to
1: hogy azt kell tennünk,
0: recognize these sokkal emerging gifts in the country.
1: Sürgősebben kell felismernünk ezeket a feltörekvő ajándékokat, szolgálati ajándékokat.
0: I know when God called me to be an apostle.
1: Tudom, hogy Isten mikor hívott el engem apostolnak.
0: And we'll get onto this later, but he called később, my wife Eileen at the same time.
1: Majd később megyünk bele ebbe, de a feleségemet ugyanekkor hívta el Eileen, hogy apostoli partnerségben tudjunk együtt szolgálni.
0: 1967, 40 years ago.
1: 1967-ben 40 éve történt ez.
0: Now I was called by the Lord Jesus Christ.
1: Tehát az Úr Jézus Krisztus hívott el.
0: It's recognized by many people.
1: Sokan ezt elismerik.
0: But the conviction I have is that I know what God's called me to be.
1: De nekem az a meggyőződésem, hogy tudom, hogy Isten mire hívott el.
0: And I will be disobedient if I didn't function in the calling to which God had called me.
1: És engedetlen leszek akkor, hogyha nem abban az elhívásban élek, amire ő hívott el.
0: I was an apostle in the city of Bombay, India, and my spirit was just
1: Indiában voltam apostol. És úgy éreztem, hogy az én apostoli szolgálatom területe csak Indián belül
0: van. But later on in the mid to late 80s, about 1990, God designated me as an apostle to the nation.
1: A 80-as évek vége felé, 1990-ig körülbelül Isten kibővítette az én apostoli küldetésemet. És azt mondta, hogy a világ, az egész világ, a föld az én apostoli szolgálatom szintere. Ugyanakkor viszont akkor is csak oda mehetek, ahová ő küld. Tekintély alá vagyok vetve, hogy pontosan azt tegyem, amit ő mond. Mindnyájunknak így kell élnie. Tehát és ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul.
0: There are many kinds of apostles.
1: Sokféle apostol létezik.
0: And there are at least two distinct kinds of prophet.
1: És legalább kétféle apostol, két alap apostol, proféta.
0: What our calling is, but what dimension within that calling we're to function in.
1: Alap profétai elhívás van, és tudnunk kell, hogy mire szól a mi elhívásunk. Másokat evangélistákul, vagy pásztorokul, és tanítókul.
0: Five different ministries in all.
1: Összességében öt különböző féle szolgálat.
0: What the purpose of this is.
1: És a célja mindennek a 12. versben van leírva.
0: It's not to stand on the platform and be admired by everybody.
1: Nem azért, hogy az emelvényen álljunk és mindenki csodáljon.
0: You see, the Church of Jesus Christ is not a spectator sport.
1: Azért, mert Jézus Krisztus gyülekezete nem egy szemlélő.
0: It's not like a national soccer sport.
1: Nem olyan, mint a nemzeti válogatott, foci válogatott, ahol 11 ember játszik, és 100 000 nézi. És persze minden, amit rosszul tesznek, kritizálja. Sajnos a gyülekezetek, ha nem vagyunk, nem figyelünk rá, akkor a gyülekezetek ebbe az irányba mehetnek el. Így méri le Isten a mi szolgálatunk sikerét és hatékonyságát. Nem az a kérdés, hogy hányan figyelnek bennünket, vagy néznek bennünket, hanem hány embert tudunk az ő saját szolgálatába beleállítani, és abban elindítani.
0: And Ephesians 4:11 evangelists.
1: Az Efézus 4:11 alapján Efézus 4 szolgálati ajándék az evangélista, például az, aki egy gyülekezetet sikeressé tesz abban, hogy evangelizáljon. Mert az ő szolgálati ajándékának a célja az, hogy a Krisztus testét készítse fel a szolgálatra, a szenteket.
0: And Ephesians 4:11 pastor,
1: az Efézus 4-beli pásztor a gyülekezetet készíti fel arra, hogy a gyülekezet pásztoroljon.
0: See, everybody in the body of Christ has been given
1: Krisztus testében mindenki kapott valamiféle ajándékot, és ezt használnia kellene.
0: And no one is supposed to be a spectator.
1: És senki sem kellene, hogy csupán nézze a dolgokat, és szemlélődő legyen. Tehát mindenki, aki itt van, tudnod kell, hogy Isten mire hívott el, és azt a maximum hatékonyságra kell kifejlesztened, azt az elhívást, azt az ajándékot benned.
0: A fully developed apostle will function in all the five gifts of this passage.
1: Egy teljesen kifejlett apostol, az itt leírt mind öt, az itt leírt öt szolgálati területen funkcionál. A nagy apostol az Úr Jézus Krisztus,
0: ámen.
1: A jelenések könyve alapján ő minden prófétai szónak a forrása. Ő a nagy tanító, így van? Egyetértesz ezzel? Ő a juhok nagy pásztora, így van? És ő a hatalmas evangélista is. Ő benne megtaláljuk mindezt az öt ajándékot az ő isteni teljességében.
0: Developed apostle can function in all these gifts because it's
1: kifejlett apostol életében ott van mindez az öt ajándék, mert szükséges az ő szolgálatához.
0: Apart from the Lord Jesus, the
1: az Úr Jézuson kívül,
0: space given in the scripture to one apostle is the apostle Paul.
1: Az írásban a legtöbb hely a Pál apostolnak adatott.
0: And he's very clear about his calling.
1: Nagyon egyértelműen tudja, hogy mi az ő elhívása.
0: He was called by God, by Jesus Christ,
1: Isten hívta őt el, Jézus Krisztus hívta őt el,
0: to be a teacher
1: hogy
0: and a preacher
1: tanító,
0: to the Gentiles. That's
1: prédikátor
0: his own job description.
1: Legyen a pogányoknak. Tanítója és prédikátora, ige hirdetője.
0: And I want to ask each one of you, legyen. Presumably everybody here is some kind of leader somewhere in one of these.
1: Így adja meg az ő saját munkaköri leírását. Úgy gondolom, hogy fontos ez számunkra, mind a 17-18 nemzetiségben, akiket itt képviselünk.
0: Now could you write down, like the Apostle Paul, a job description?
1: Le tudod-e írni a te saját munkaköri leírásodat, hogy mire hívott el Isten téged?
0: Because you need to be able to do that.
1: Meg kell, hogy tud tenni ezt. Ez része annak a felelősségnek, amit az apostoli szolgálati ajándékok hordoznak. Fel kell, hogy fedezze mindenki a benne lévő ajándékot.
0: Now, Paul was a great apostle,
1: Pál nagy apostol volt.
0: To the nations. He was not confined to one particular ethnicity.
1: Well, nem to the Gentiles, egy adott helyre szólt az elhívás, hanem a nemzetek. A nemzetek felé, különösen pedig a pogányok felé, a nemzetek között.
0: Although he was a Jew, he was not to spend his time
1: zsidó volt,
0: primarily ministering to Jews.
1: De nem az volt a feladata, hogy a zsidók között töltse az idejét, az valaki másnak volt a feladata.
0: But let's look at the moron. Was Paul prophetic?
1: De nézzük csak meg, prófétai volt Pál. Ismét és ismét előjön ez, hogy Pál apostol prófétai módon szolgál, sok igét idézhetnék erre. Vajon nagy evangélista volt Pál? Teljességgel.
0: Was he a wonderful pastor?
1: Vajon csodálatos pásztor volt Pál? Nézd meg a levelek végén azokat a neveket, ahogyan sok száz vagy több száz vezető felé szolgált római birodalom szerte, ahogyan számon tartotta őket szeretetben.
0: And was he a great teacher?
1: S vajon nagy tanító volt Pál? Teljességgel.
0: So if you are beginning or are called to be an apostle.
1: Tehát hogyha a te elhívásod elején vagy, és Isten apostol, apostoli elhívást adott neked, akkor kérd az Urat, hogy hozza ezt érettségre benned.
0: My background, every apostolic ministry comes from some kind of background.
1: Minden apostoli szolgálat valamiféle háttérből jön.
0: You don't suddenly appear as an apostle.
1: Nem egyszer csak ott vagy, mint egy apostol, hanem valamit teszel Krisztus testében, és Isten belevezet az apostoli bölcsességbe és szolgálatba. Először prófétai tanítóként szolgáltam, ez az én úgymond természetes hátterem, amiből származom.
0: I've watched Reinhard Bonnke and known him for many years.
1: Sok éven át figyeltem és ismertem Reinhard Bonnkét.
0: His natural gifting is an evangelist.
1: Az ő természetes ajándéka az evangélista ajándék. De apostoli dimenziókba lépett.
0: But I've heard him function powerfully in the prophetic.
1: De hallottam őt erőteljesen profétai szolgálatban. És nagyszerű pásztor is.
0: He's a great teacher. Would you agree with me?
1: És nagyszerű tanító is. Egyetértetek ebben?
0: And I've watched all this happen to many people over the decades.
1: Sok ember életében láttam ezt az elmúlt évtizedekben a szolgálat során.
0: Now, it's part of our job to write job descriptions for people that we have responsibility for.
1: Azok felé, akik felé felelősséggel tartozunk, azoknak megadjuk a munkaköri leírásukat.
0: But it's better for them to write their own job description.
1: És még jobb az, hogyha ők maguk írják meg a munkaköri leírásukat.
0: And then we can joyfully confirm it.
1: És hogyha mi örömmel ezt a leírást meg tudjuk erősíteni.
0: Lord, give me my job description. What am I supposed to be? What am I supposed to be?
1: Itt az iskola ideje alatt azon gondolkodnál, hogy Uram, mi az én feladatom a gyülekezetben?
0: And then God will give you the right connections.
1: Aztán Isten meg fogja adni neked a megfelelő kapcsolatokat ahhoz, hogy ezt teljességre és érettségre hozd fel ezt az ajándékot. Tehát az ajándék célja az, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére.
0: One of the great apostolic men that I know is Dr. David Yonggi Cho.
1: Az egyik nagy apostol, Dr. David Yonggi Cho. Szőulból, a Jóidő gyülekezetben.
0: I've known him since the 70s.
1: 1970-es évek óta ismerem őt.
0: Church of about 50 or 60,000 people.
1: Amikor egy 50-60 ezres kis gyülekezete volt még csak.
0: And I've watched it grow and I've seen how he handles
1: that tremendous growth. Ezt a gyülekezetet növekedés közben, és láttam azt is, hogy hogyan kezeli ezt a hatalmas növekedést. Érdekes azt meglátni, hogy hogyan adott Isten neki bölcsességet arra, hogy apostoli vezetői váljon az évek során.
0: But at heart his greatest gift is a pastor.
1: De szíve mélyén a legnagyobb ajándéka a pásztorlás. Nagyszerű evangélista ő, de ahogy figyeled, hogy embereket pásztorol, nagyszerű pásztor.
0: He can pastor a church of probably somewhere around 700,000 or 800,000 people.
1: 7-800 ezres gyülekezetet tud pásztorolni.
0: And he's trained hundreds and hundreds of people.
1: Sok száz ember képzett ki arra, hogy az ő pásztori ajándékuk is felnövekedjen.
0: Now I've been through that church with a fine tooth comb. You understand that phrase? I've been through it very carefully. It is quite normal on a Sunday for 10,000 people to give their lives to Jesus on one Sunday.
1: Teljesen hétköznapi dolog az, ha egy vasárnap 10,000 megtérnek abban a
0: gyülekezetben.
1: És én nyomon követtem nagyon figyelmesen, hogy mit tesznek ezekkel az emberekkel, ezekkel a döntésekkel. Minden egyes ember, aki döntött, az személyesen nyomon követik. És egy esetet nyomon akartam követni, hogy az a 9-10 ezer ember, aki egy vasárnap átadja az életét Krisztusnak, vagy mi történik egy ilyennel? És egy hónappal később leellenőriztem, hogy mi történt ezekkel. 8723 beépült a gyülekezetekhez tartozó házi csoportba. 8723. Egy másik 1700 fő más gyülekezetekbe épült be, egyáltalán nem aggasztotta ez a Jóidő gyülekezetet. Csupán 203 maradt el, tudták a gyülekezetben mindenkiről, hogy mi történt velük.
0: I was impressed.
1: Nagyon mély benyomást keltett bennem ez. Amen.
0: He's probably one of the greatest pastors in the world.
1: Valószínű, a véleményem szerint ő az egyik legnagyobb pásztor ezen a földön.
0: He's produced literally thousands of pastors.
1: Szó szerint
0: he's been able to bring
1: sok ezer pásztort nevelt fel, és egy gyülekezetet, és a gyülekezetben működőképessé tette őket. Minden reggel 7 órakor megy be az irodába, bezárja az ajtót, és senki nem zavarhatja őt 11 óráig, mert ezt az időt tölti Istennel.
0: He's a master delegator, so with all that tremendous responsibility, he's not
1: tud átruházni feladatokat másokra. Nincs stressz rajta, mert a felelősségeket átruházta másokra.
0: Now just think, well, we better get ready for these days if we believe in the harvest.
1: Hogyha hiszel az aratásban, akkor jobb, hogyha felkészülünk ilyesmire. Ezekben a napokban.
0: If 600 people gave their hearts to Jesus on one next Sunday, what would you do?
1: Mit tennél a gyülekezetben, ha jövő vasárnap 600-an adnák át az életüket Krisztusnak?
0: If you prepare for harvest, God will give you the harvest.
1: Hogyha az aratásra készülsz, akkor Isten aratást fog adni.
0: If you're really expecting this to happen, then
1: hogyha valójában ezt várod, hogy az aratás megtörténjen, akkor készülj fel az aratásra.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let's go to work. I better not spend so much time.
1: Azt hiszem, nem szabadna ennyit töltenem ezekkel, de nagyszerű dolgok ezek, nem?
0: Come to 1 Corinthians 12.
1: Lapozzunk az 1 Korintus 12-höz. A negyedik vershez.
0: There are diversities of gifts, but it's the same Spirit. There are differences of ministries, but it's the same Lord.
1: A kegyelmi ajándékok között ugyanis különbségek vannak, de a szellem ugyanaz.
0: There are different ways of doing the same thing, but it's the same God who works all in all.
1: Szó szerint fordítva az ötödik vers, különbségek vannak az abban, ahogyan a dolgokat véghez visszük, de az Úr egy és ugyanaz.
0: But the manifestation of the Spirit.
1: És a szellem megnyilvánulásában, nem tudom, hogy a ti fordításotokban hogy van ez.
0: A manifestation means a physical appearing that everybody can touch and see.
1: A megnyilvánulás az azt jelenti, egy fizikai, látható és érinthető dolog.
0: So when the Spirit of God gets hold of your life,
1: tehát amikor Isten szelleme megragadja az életedet,
0: it's visible for everybody to see.
1: Akkor ez mindenki számára látható.
0: Now they may not know what it is, but they know there's something about you which is.
1: Lehet, hogy nem tudják, hogy mi az, de tudják azt, hogy ez az ember valamiben más, mint az, akikben nincs ott Isten szelleme.
0: A few months ago, my wife had just missed a plane.
1: Néhány hónappal ezelőtt a feleségem éppen hogy lekésett egy repülőt.
0: So she had to wait for some time near the gate for the next plane.
1: És így a kapu közelében kellett várakozni a következő repülőre.
0: And she's learned to accept these circumstances to be in the will of God and not grumble and get frustrated about it.
1: Megtanulta ezt Isten akarataként elfogadni az ilyen körülményeket, és nem kiakadni ezeken, és nem panaszkodni ezek miatt. Másfél órát kellett várnia, és ezért azt mondta, hogy akkor tartsunk egy ima alkalmat. Nem volt senki körülötte. Teljesen kihalt volt a kapunak a környéke. Dicsérte az Urat, imádta az Urat, elővette a Bibliáját, elkezdte tanulmányozni. És miközben ezt tette, elment mellette egy asszony. Ránézett, és aztán tovább ment. De aztán megfordult, és visszajött hozzá. Másodszor is ránézett, jobban, tüzetesebben.
0: És then stopped and turned around and came again.
1: Megfordult, elment, de aztán visszajött megint. És harmadszor odajött hozzá.
0: She said, "Excuse me."
1: És azt mondta, elnézést.
0: She said, "What is it about you?"
1: Mi ez önben?
0: What have you got?
1: Mi-e van önnek?
0: So I said, "What do you mean?"
1: Azt kérdezte a feleségem, mire gondol?
0: It's shining like as if there's some strange glow on it. Who are you?
1: Az ön arca úgy ragyog, mint hogy egy olyan furcsa ragyogással. Kicsoda ön?
0: What's this glow on your face?
1: És mi ez az arcán?
0: So Eileen laughed and said, "Oh, that must be Jesus. I've just been worshiping Jesus."
1: Jó, hát az biztos Jézus, mondta Eileen. Szeretem, teljes szívemből szeretem, és éppen őt imádtam. És ez az asszony megtért, az Úrhoz tért erőteljes módon ott.
0: Amen.
1: Halleluja.
0: See what it says here.
1: Tehát miről is van itt szó?
0: The manifestation of the Spirit is given to Eileen Vincent.
1: Tehát a szellem megnyilvánulásai Eileen Vincentnek adattak.
0: Galinda Lippinek. One or two other people.
1: És még egy-két embernek.
0: But don't you expect to do these sort of things?
1: De ti ne várjátok azt, hogy ilyesmit fogtok tenni. Így van itt írva?
0: What does it say?
1: Ne. Mi van ide írva? A szellem megnyilvánulása ban különbség van.
0: Then it lists a whole series of gifts.
1: De Isten adja ezt mindenkinek, és Isten végzi ezt mindenkiben. És itt van egy egész lista, hogy milyen ajándékokról van szó, de az ige azt mondja, hogy az szó azt mondja, hogy legalább egy ajándék mindnyájunkban meg kell, hogy nyilvánuljon.
0: It says these are all gifts of the Spirit, and if you want them, you can have all of them.
1: De az írás nem korlátozza le ezt egyre, és hogyha mindegyiket akarod, akkor mindegyik rendelkezésedre állhat. Mennyiben működsz te? Azoknak az embereknek a javára és érdekében, akikkel kapcsolatba kerülsz. Gondoljuk csak el, micsoda aratásban vehetünk részt akkor, hogyha az összes ajándékban működünk. Minden egyes személy, akit Isten megteremtett, az fontos az ő céljaira.
0: There are certain gifts that I'm more developed in than others, but I believe any and all of the nine gifts.
1: Vannak bizonyos ajándékok, amelyek jobban fejlettebbek bennem, de mind a kilenc ajándékban működöm.
0: If there's no one else to prophesy, I'll prophesy.
1: Hogyha senki más nem profétál, akkor én profétálok.
0: I'm not primarily a prophet.
1: Annak ellenére, hogy elsődlegesen nem proféta vagyok.
0: If I speak in tongues publicly, then I will interpret it if no one else does, because it's got to be interpreted for it to be in use.
1: És hogyha nyilvánosság előtt nyelveken szólok, akkor ha senki más nem fordítja le azt, én lefordítom, mert le kell fordítani. Az egyik legerőteljesebb ajándékom a tanító ajándék, de élvezem a csodákat. Élvezem azt, és nagyon szeretem, amikor Isten engem arra használ, hogy csodákat tegyen. Ezért keresem ezt az ajándékot, és Isten kegyelmesen növelte és egyre növelte ennek az erejét az életemben. És folyamatosan új dolgokat tanulok. Egy gyors példát hadd adjak erre. Van Indiában egy Nászik nevű város, nagyon-nagyon szentély központ ez Indiában. Annyira sötét, és démoni, hogy majdnem, hogy fuldokolni kezdesz, ha belépsz.
0: And there's a little church of less than 100 people that's struggling to stay alive in that atmosphere.
1: Van ott egy kis gyülekezet, kevesebb mint 100 fős, akik küzdködnek, hogy egyáltalán életben maradjanak.
0: I was recently there for
1: nem régen ott jártam, néhány alkalom erejéig.
0: A few visitors came, but not many.
1: Jött egy néhány látogató, nem sok.
0: The worship was terrible.
1: Szörnyű volt a dicséret.
0: The atmosphere was appalling.
1: Az atmoszféra teljesen nyomott volt, és alig tudtunk lélegezni, annyira intenz, annyira erős démoni jelenlét volt ott. De két ember elhozott egy hordágyon, egy ember, hindu volt, nem volt megtérve.
0: He was in the last stages of cancer, he was just skin and bone, and was about to die.
1: Csont és bőr volt, rák utolsó stádiumában volt. Akkor a tumor volt a hasában, mint hogyha egy kosárlabdát nyelt volna le. És Isten szólt hozzám. És azt mondta Isten, hogy jelet fogok tenni ebben a városban. Eldöntöttem, hogy akár tetszik ez ennek az embernek, akár nem, meg fogom őt gyógyítani. Nincsen hite, nincsen értelme. Ebben az atmoszférában semmi nincs, ami segítene. Ezért én erőszakosan ráerőszakolom ezt az ajándékot, akár akarja, akár nem.
0: He said, force this healing gift past his wall of unbelief until it gets hold of his spirit and begins to explode within him.
1: Erőszakold rá ezt az ajándékot tőlem, mondta Isten, törd át az ő hitetlenségének a falát, mindaddig, ameddig felrobban benne, és megsokszorozódik. Soha nem voltam agresszív azelőtt abban, hogy másoknak valamit adjak. Ezért azt mondtam, Uram, jó, rendben, Uram, megragadtam ezt az embert, felállt, annyira gyenge volt, hogy két embernek kellett tartania. És azt mondtam neki, hogy akár tetszik neked, akár nem, Isten meg fog téged gyógyítani. Ezért értsd meg azt most, hogy az feltámadt Úr Jézus Krisztus az, aki meg fog gyógyítani téged. És ebben a városban a mindenható Úr Jézus Krisztusnak leszel a bizonysága, aki ma is él és gyógyít. Megragadtam ezt az embert, és azt mondtam neki, akár akarod, akár nem, megkapod ezt az ajándékot most.
0: I said I'm going to thrust this just down inside you, whether you like it or not.
1: Akár tetszik, akár nem, itt benned lesz ez a gyógyulás. Jézus nevében gyógyulj meg.
0: I'm behaving just like Smith Wigglesworth.
1: Ó, uram, hát úgy viselkedett, mint Smith Wigglesworth. Soha ezelőtt nem voltam ilyen. Akár tetszik, akár nem, meg fogsz gyógyulni, és Jézus lesz dicsőítve. És te leszel az Úr Jézus Krisztus feltámadt Úr Jézus Krisztus erejének a példája, élő példája. És úgy ráztam őt, mint egy rongybabát. Gyógyulj meg! És amikor mindezt befejeztem, ott állt, és visszafeküdt a hordányra, és láthatóak, semmi nem történt. És kivitték őt az alkalomról. Visszamentünk autóval Bombayba, körülbelül 5 órás út volt ez. De amikor visszaértünk a barátom lakásába Bombayba, csörgött a telefon. És a következő történt. 3 órával azután, miután elmentetek, ez az ember felült az ágyban. Az ő testéből a tumornak még a jelei is eltűntek, a nyomai is. És azt mondta ez az ember, hogy éhes vagyok. Amen. Hadd fejezzem be a történetet.
0: They said he's eaten 5 times already.
1: És már azóta 5-ször evett ez az ember, ezt mondták.
0: Totally healed.
1: Teljesen meggyógyult.
0: I got an email about a month later.
1: Körülbelül 1 hónappal később kaptam egy e-mailt.
0: He's now going through the streets of Nasik testifying for the great thing that God has done for him, and he's an on fire for Jesus believer.
1: Nasik utcáit járja, és Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, és teljesen tűzzel ég az Úr Jézus Krisztusért.
0: I've never done that before.
1: Soha nem tettem azelőtt ilyet.
0: But I'm just learning all the time.
1: De mindig tanulok valamit.
0: I'm not sure I even want to be like Smith Wigglesworth.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy hasonlítani akarok Smith Wigglesworth-le.
0: If you've read the stories?
1: Ha ismeritek az ő élettörténetét, akkor tudjátok, miről beszélek.
0: Amen.
1: Amen.
0: It's for the work of service.
1: Tehát ez a szolgálat munkájára adatik.
0: All these different gifts.
1: Mindezek az ajándékok.
0: Now come down to verse 11.
1: Nézzük a 11. verset. De mindezt egy és ugyanaz a szellem munkája, aki úgy oszta szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.
0: For as the body is one and has many members, but all the members of that one body being many are one body.
1: Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.
0: For by one spirit we are all baptized into one body.
1: Hiszen egy szellem által mi is mindnyájan egy testbe merítettünk be.
0: Whether Jews or Greeks.
1: Akár zsidók, akár görögök.
0: Whether Jews or Greeks.
1: Akár zsidók, akár görögök.
0: Whether slaves or free.
1: Akár rabszolgák, akár szabadok.
0: And we've all been made to drink into one spirit.
1: És mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg.
0: For in fact the body is not one member,
1: mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból.
0: He goes on to describe this in much more detail.
1: Sokkal részletesebben ezt aztán elmagyarázza. A láb nem mondhatja azt, hogy ha nem vagyok kéz, akkor nincs szüksége a testnek rám.
0: And we've each got our part to play. Amen.
1: Mindnyájunknak megvan a magunk szerepe. Így van?
0: We get another series. I'm not going to
1: spend. A Róma 12-ben egy másik sorozatot látunk. Nem tölthetek sok időt ezzel, mert akkor soha nem fejezzük be.
0: These are written for us to practically live it.
1: De ezek azért irattak meg számunkra, szeretteim, hogy a gyakorlatban ezeket megtegyük.
0: And to produce a body where
1: everyone
0: has got a function. Everyone
1: test legyen ennek az eredménye, amely testben minden egyes tagnak megvan a funkciója.
0: If you go to Romans 12, there's a lot of practical things, like.
1: Hogyha Róma 12-ben mész, akkor ott vannak olyan gyakorlati ajándékok, mint például az adminisztráció.
0: Like being a great money maker in order that the money can be used for the kingdom.
1: Vagy például a nagyszerű pénz teremtés ahhoz, hogy a királyságban a pénzt fel lehessen használni. Ezek mind ajándékok. Mindegyikre szüksége van, mindegyiknek szerepe van. Mindnyájunknak van szerepe ebben. Amen.
0: Now, do you understand the term vestigial organ? Do you know what that means? It's an organ in the body.
1: Tudjátok mi az a vestiguláris szerv?
0: Like the coccyx.
1: A vestiguláris szerv olyan, mint például a vakbél. Az evolúcionisták szerint az olyan szerv, amire igazából nem lenne szükség. Nincs rá többé szükség, ezt hívják vestiguláris szervnek. Krisztus szervében, Krisztus testében nincsen ilyen szerv. Nem lehetsz vakbél Krisztus testében. Nem lehetsz farokcsont sem Krisztus testében. Régebben mondd azt, hogy én funkcionális tagja leszek a testnek, és hogyha vezető vagyok, akkor meg fogom kérdezni az Urat arról, hogy mire hívott elő, mire szánt engem. Ha apostolnak vagy profétának hívott el, akkor magamat érettségre fogom eljuttatni azért, hogy abban funkcionálhassak, amire ő elhívott, Krisztus testében.
0: Like the Apostle Paul, you should be able to write a job description of what, who you are and who you are not.
1: Pál apostolhoz hasonlóan neked is tudnod kell leírnod a munkakörű leírásodat, hogy kicsoda vagy és kicsoda nem vagy. És mindezt Jézus végzi el. Amen.
0: Well, it's also called a holy temple, which I'm not going to go into.
1: Szent templomnak is nevezi a gyülekezetet, ami igazán multi, ami egy nemzetközi templom.
0: It's a spiritual house.
1: Szellemi ház.
0: It's a holy priesthood.
1: Szent papság. A hívők szent papsága.
0: Halfway down page 8 in your notes, by the way.
1: A nyolcadik oldal közepén tartunk a jegyzetetekben.
0: The word ekklesia, usually translated church.
1: Az ekklesia görög szót általában gyülekezetnek fordítják.
0: The English word church comes from a Latin root kirche, very similar to the German word.
1: Az angol szó, az angol church, szó, gyülekezet szó, and latin gyökerekből származik.
0: Religious building. That's the last thing.
1: Vallásos épületet jelent, de legutolsó sorban lenne csak ez a gyülekezet.
0: Indian Bibles of many different languages, they use
1: az indiai bibliák
0: mandia for a place,
1: a hindu mandia szót használják,
0: of the so-called gods are put and worshipped and the priests,
1: ami hinduizmusban,
0: it's a terrible term to use.
1: Hinduizmusban az úgynevezett istenek lakozási helyét jelenti. Nagyon szörnyű szó a gyülekezetre, pedig Indiában a biblia fordítások ezt használják.
0: Is an assembly, a gathered.
1: Valószínű a legközelebbi szó az a közösség, az összegyűlt közösség lehet, amit használhatunk. Valahonnan kihívottak, összehívottak, és egy bizonyos vagy valamiféle funkcióra elhívottak.
0: Now, I just counted the numbers again, and you're going to have to correct your notes because there are, this word ecclesia comes 114 times in the New Testament.
1: Átszámoltam ismét a szavakat, javítsátok ki a jegyzetben, 114-szer szerepel az ekklesia szó.
0: And it comes in the singular 77 times.
1: 77-szer egyes számban.
0: Which is far more in the singular than in the
1: plural. Tehát javítsátok ki, kérlek, a jegyzetben. Tehát sokkal többször van egyes számban, mint többes számban. 37-szer többes számban, ez jól van a jegyzetben. Felsoroltam, hogy hogyan használja az Új Szövetség mindezt, nem adtam meg minden egyes ige helyet. Ugyanakkor.
0: First of all,
1: Először is
0: 16 times in the singular it's used for the whole universal body of Christ.
1: 16-szor egyes számban Krisztus egész testét jelenti, a világon jelenlévő Krisztus testét.
0: It's just one church.
1: Isten ezt egy gyülekezetként kezeli.
0: Now waiting for us to join them. We're all one church.
1: Vannak, akik a mennybe vannak és várnak ránk, de mindez egy test, egy gyülekezet.
0: And there isn't a Baptist and a Pentecostal division in heaven.
1: És mennyben nincsen baptista meg pünkösdi
0: osztály.
1: Ezért el kell, hogy jöjjön annak az ideje, amikor együtt működünk.
0: Amen. It's used in the singular for a company of believers meeting in someone's house.
1: Négyszer egyes számban a hívők egy bizonyos csoportjára vonatkozik, amely egy háznál gyűlt össze. A négy alkalomból kétszer Priska és Aquila házánál, vagy Aquila házánál van ez. 33-szor egyes számban egy adott városban a hívők összességére használatos, vagy használja az írás.
0: The idea of many separate isolated churches in the same city is foreign to scripture and it's never mentioned even once.
1: Az írásban idegen dolog az, hogy egy városban elszeparált kisebb gyülekezetek legyenek. Egyetlen egyszer sincsen említve mindez. Pál a Filippi gyülekezetnek írt, nem pedig Filippi gyülekezeteknek, az efézusi gyülekezetnek, a korintusi gyülekezetnek, a tesszaloniki gyülekezetnek. Ezek mind egy-egy gyülekezet volt.
0: And there's never ever used or mentioned for plurality of churches in the same locality.
1: Egy adott helyen, városban soha nincs említve többes számban a gyülekezetek.
0: Come over to page 9 of your notes.
1: Lapozzunk a 9. oldalra. Nem volt ismeretlen ez a 4.
0: But it wasn't the usual weekly practice and it caused special problems.
1: Ez a 8. oldalon a 4. pont.
0: For example, the church in Corinth,
1: hogy előfordult az, hogy a gyülekezet összejött egy helyen, de egyértelmű, hogy nem hetente, és amikor megtörtént, ez különleges problémákat okozott. Korintusban például.
0: And in 1 Corinthians 14,
1: az 1 Korintus 14-ben Pál leírta azokat a problémákat, amik az összegyülekezéskor előfordultak. Persze, ha 20,000-en jöttök össze, akkor hogy van az, hogy mindenkinek van proféciája, mindenkinek van ismeretbeszéde, hogyan lehet, hogy mindenki működjön ezekben? És ezért adja meg az útmutatást ezekhez, a nagy összejövetelekhez, hogy történjen egy-egy ilyen alkalom. De általában nem ilyen módon gyűltek össze. Amikor Isten elkezdett erőteljesen működni Bombayban, és 4 év leforgás alatt több mint 100,000 ember tért meg, nem túlzok. És gyorsan még ennél többen is megtértek. Több mint 500 különböző közösséget alkotott ez a 100,000 ember, de egy gyülekezetről volt szó. Egy apostoli csoport volt a vezető csapat.
0: And it was impossible for us to find anywhere to meet together.
1: De nem volt olyan hely, ahol együtt jöhetett volna össze ez a 100,000 ember.
0: Now, in Bombay, most of the city lives in apartment blocks.
1: Bombayban a város túlnyomó része blokkházakban él, emeletes házakban.
0: Normally 5 to 7 stories high. They're not very tall, but they go 5 or 7 stories.
1: Nem nagyon magasak ezek a házak, de olyan 5-7 emeletesek.
0: Everyone has a flat roof.
1: Mindegyiknek lapos a teteje.
0: And in Bombay, India, the rainy season begins on June the 15th and stops on September the 15th.
1: Bombayban az esős évszak június 15-én köszönt be, és szeptember 15-éig tart.
0: So you know when it's going to rain.
1: Tudott pontosan, hogy mikor fog esni.
0: So what they did was they'd get one house.
1: Tehát azt tették, hogy egy házat.
0: I'm sorry, it always distracts me. And so you get one family saved in an apartment block.
1: Tehát bocsánat, egy család megtért az egyik házban. És akkor az a család evangelizálta az egész emeletes házat, ahol lakott.
0: És akkor
1: a kultúra része az, hogyha a születésnapi parti van, vagy bármi ilyesmi, akkor előjegyezhetted a tetőt arra, hogy ott tartsd meg a partit,
0: a bulit.
1: Tehát körülbelül olyan 700 ilyen háztetőkön összegyűlő kisebb közösség volt. Bombay szerte, soha nem fizettünk bérleti díjat.
0: The churches have now grown to somewhere between 3,000 and 5,000 churches. We still don't own a building in this for church meetings in the whole of the city.
1: 3-4 ezer között van a gyülekezetek létszáma ott, vagy a közösségek létszáma ott Bombayban, és még mindig nincs egyetlen egy imaház épület sem. Van egyetlen egy szolgálati központ, onnan működik az egész.
0: When the Catholic Church and everybody turned against us, we were not allowed anymore to use any public building.
1: És amikor a katolikus egyház ellenünk fordult, akkor többé már semmilyen nyilvános középületet nem használhattunk. És ezért imádkoztunk az Úrhoz, hogy Uram, hát azért néha jó lenne egy-egy ilyen ünneplő alkalom, és Isten csodálatos, hatalmas módon válaszol. Van egy nagyon-nagyon gazdag katolikus üzletember, 87 magániskolát, iskola volt Bombayban az övé, több mint 10 milliós város. Akkor előjegyezhetted a tetőt arra, hogy ott tartsd meg a partit, a bulit. Tehát körülbelül olyan 700 ilyen háztetőkön összegyűlő kisebb közösség volt. Bombay szerte, soha nem fizettünk bérleti díjat.
0: The churches have now grown to somewhere between 3,000 and 5,000 churches. We still don't own a building in this for church meetings in the whole of the city.
1: 3-4 ezer között van a gyülekezetek létszáma ott, vagy a közösségek létszáma ott Bombayban, és még mindig nincs egyetlen egy imaház épület sem. Van egyetlen egy szolgálati központ, onnan működik az egész.
0: When the Catholic Church and everybody turned against us, we were not allowed anymore to use any public building.
1: És amikor a katolikus egyház ellenünk fordult, akkor többé már semmilyen nyilvános középületet nem használhattunk. És ezért imádkoztunk az Úrhoz, hogy Uram, hát azért néha jó lenne egy-egy ilyen ünneplő alkalom, és Isten csodálatos, hatalmas módon válaszol. Van egy nagyon-nagyon gazdag katolikus üzletember, 87 magániskolát, iskola volt Bombayban az övé,

0: Sem.
1: Ministerial office block from which the whole thing is run.
0: Van egyetlen egy szolgálati központ, onnan működik az egész.
1: And when the Catholic Church and everybody turned against us, we were not allowed anymore to use any public building.
0: És amikor a katolikus egyház ellenünk fordult, akkor többé már semmilyen nyilvános középületet nem használhattunk. És ezért imádkoztunk az Úrhoz, hogy Uram, hát azért néha jó lenne egy-egy ilyen ünneplő alkalom, és Isten csodálatos, hatalmas módon válaszol. Van egy nagyon-nagyon gazdag katolikus üzletember, 87 magániskolát, iskola volt Bombayban az övé, több mint 10 milliós város. A legjobb, legjobb iskolák voltak ezek a városban, legjobb épületekkel. Több mint 200 iskolabusz állt rendelkezésre ezekben az iskolákban összesen.
1: One day he suddenly got powerfully converted.
0: És egyszer csak erőteljesen megtért ez az ember.
1: And overnight he made all these 87 school buildings available to us free of charge every weekend.
0: Egyik napról a másikra ingyenesen rendelkezésünkre bocsátotta az összes 87 iskolát minden hétvégére. És az összes 200 iskolabusz használhattuk. Halleluja.
1: Our God's a big God. Amen.
0: Az Istenünk egy nagy Isten, hatalmas Isten. Amen.
1: But very rarely
0: meet together
1: because there's no.
0: De nagyon ritkán jönnek össze minnyájan, hiszen nagyon ritkán adódik olyan lehetőség, hogy erre hely legyen.
1: Jeruzsálemben
0: megpróbáltak a templomban összejönni, de olyan üldöztetés tört ki, hogy hamarosan el kellett, hogy ettől tekintsenek.
1: In 2 years, the church in Jerusalem had now gone past 20,000.
0: A jeruzsálemi gyülekezet több mint 20,000-re nőtt, azután, hogy a pünkös napja eljött.
1: And God's giving us patterns which are workable today, and we're proving.
0: Isten olyan mintákat állít elénk, amelyek ma is működnek.
1: One church,
0: egy gyülekezet,
1: many congregations,
0: de több helyen gyűlik össze, és sokféle rendeltetésben, funkcióban működik az Efézus 4 alapján. Kilencedik oldal, hatodik pontja. Az eklézsia szó, a eklészia szó, több eszemben csak az egy egész országban vagy térségben létrejött sok gyülekezet, az hívő közösség megjelölésére használták. Tehát többes számban.
1: In Judea, Galatia,
0: Judeában,
1: Galilee,
0: Galáciában, Galileában,
1: Syria,
0: Szíriában,
1: Macedonia,
0: Makedóniában,
1: Asia, always mentioned in scripture, and I give you a list of references there.
0: Itt vannak leírva az igehelyek, az igei utalások.
1: These regional networks of churches still had relationships with one another.
0: De ugyanakkor ezeknek a regionális területi gyülekezeteknek kapcsolatuk volt egymással. Kapcsolatban voltak egymással. Az apostolok utaztak egyikből a másikba. De nem volt ez egy intézmény által szervezett dolog, nem volt központja a régióknak. A régió összességének egyetlen központja. Amikor az antiókiai gyülekezet érettségre jutott, ez egy különálló apostoli központ volt. Jeruzsálemiek nem uralkodtak felettük, és antiókiaiak nem uralkodtak a jeruzsálemiekkel. Egymást szolgálták, egymással kapcsolatban voltak.
1: They even met together to make a decision about how do you handle Gentiles when they come into the church, which was still at that time very Jewish.
0: Még közös döntést is hoztak arról, hogy a pogányokat hogyan kezeljék a gyülekezetben, ami akkoriban még nagyon zsidó volt. De a regionális autonómiát elismerték, és minden egyes apostoli szolgálócsapatnak az rájuk bízottak felett kormányzás adatot.
1: And I'm not very happy about even these apostolic teams that rule from somewhere in America over many, many nations. It's not

0: Nem örülök azoknak az apostoli csapatok, akik Amerikából kormányoznak a világ számos pontján másokat, nem biblikus. Franccal nagyon szoros baráti kapcsolatunk van. Atyai tanácsot adok neki, de nem kell, hogy megfogadja azt.
1: A long time ago, Blast Ministries became autonomous.
0: Már régen a Blast Ministries autonómmá vált.
1: But still very closely related to various apostolic networks in different nations, which are all
0: de még mindig nagyon szoros kapcsolatban áll más apostoli csapatokkal más országokban, amelyek közel állnak hozzám is.
1: Now we're seeking to be biblical.
0: Azt keressük, hogy hogyan lehetünk bibliaiak. Tehát Barry Whistler Amerikában, akinek ott van egy gyülekezet hálózata. Már néhányatoknál járt ő. Segítenek pénzügyileg a munkában. De egyik sem központja a másiknak. Nem uralkodik, nem kormányoz a másik felett.
1: As you grow, you're developing a series of apostolic teams in different nations.
0: Most miközben a Blast Ministries keretei belül növekedtek, a különböző országokban felnőnek a különböző szolgálati csapatok. És úgy gondolom, hogy az általunk képviselt nemzetekben, sőt minden egyes országban erőteljes regionális központok lesznek. Holnap fogok erről bővebben beszélni. Összejövünk az Urat imádni, de nem lesz egyetlen egy központ, ami uralkodik a többén. A gyülekezet nem egy, nem egy szervezet, és nem egy intézmény. Nem mondhatod azt, hogy a gyülekezet azt a határozatot hozta, mert a gyülekezet emberek.
1: Ecclesia.
0: Isten embereinek közössége. A második században viszont a dolgok elkezdtek elromlani. Holnap meg fogjuk látni, hogy a püspök szót hogyan kell helyesen használnunk. De a második században megjelentek a püspökök az apostolok helyett, és királyi trónokra ültek, és saját királyságukon kezdtek el uralkodni. És elkezdtek egymással harcolni azért, hogy ki a nagyobb, ki az elsődleges püspök. És aztán jöttek az érsekek. És aztán erőszakkal, hadsereggel legyőzte az egyik a többit, a római érsek, és ő lett aztán a pápa.
1: Now, although we've got callings, we don't have titles.
0: Elhívásunk van, de nincsenek titulusaink. Nem az apostol, szent ember, Isten elhívottja, Ellen Vincent vagyok.
1: Now, I'm Alan.
0: Hanem Ellen vagyok.
1: In the scriptures, it was Paul, James, John,
0: az írásban Pál, Jakab, Timóteus, így hívták egymást, és nem adtak egymásnak, vagy önmaguknak ilyen furcsa titulusokat.
1: Amen.
0: Amen.
1: Well, praise God.
0: Dicsőség az Úrnak.
1: We're going to close now and have a break, and I'll come back and we'll continue.
0: Most befejezzük, szünetet tartunk,
1: with the next session.
0: És a következőben folytatjuk.
2: Ez volt a Hitünk alapjai.
3: Hitünk alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Jézus megígérte, hogy az ő üzenetét, az ő szavát a jelek fogják megerősíteni.
1: In the lives of the people that we're praying for. In the lives of the people that
0: we're praying for. És azoknak az embereknek az élete, akiért imádkozunk, akikért imádkozunk.
1: And are sharing with.
0: És akikkel beszélünk.
1: And the Holy Spirit is able to do what we cannot do.
0: A Szent Szellem képes elvégezni azt, amit mi nem.
1: We cannot open people's eyes to see.
0: Mi nem tudjuk megnyitni az emberek szemét, hogy lássanak.
1: We can't save anybody.
0: Senkit nem tudunk megváltani.
1: But he can.
0: De ő képes erre.
1: We must co-labor together with him.
0: Együtt kell dolgoznunk vele.
1: And to do that effectively.
0: És ezt hatékonyan kell tennünk.
1: We must understand the model of the New Testament for evangelism.
0: Ehhez pedig meg kell értenünk az új szövetségnek az evangelizációra vonatkozó modelljét.
1: We need to do it the Lord's way if we want to see his results.
0: Hogyha az Úr eredményeit akarjuk látni, akkor úgy kell tennünk a dolgokat, ahogy ő.
1: Much of what we've seen in evangelism for the last 100 years has moved away from the simple biblical model.
0: És nagyon sok minden, amit az elmúlt 100 évben evangelizáció címszó alatt láttunk, eltávolodott a bibliai egyszerű modelltől.
1: And what I'd like to do in this session is kind of go back to the basics.
0: És ebben a tanításban szeretnék úgymond visszatérni az alapokhoz.
1: To look at how Jesus did it and the early church did it.
0: Megnézni, hogy Jézus és a korai egyház hogyan csinálta ezt.
1: Of course, again, we are very totally dependent upon the Holy Spirit.
0: Ebben az esetben is teljesen a Szent Szellemtől függünk.
1: But we have our part to play as well.
0: De nekünk is megvan a magunk dolga ebben.
1: As we kind of closed our last session,
0: ahogy befejeztük az előző tanítást,
1: we saw the incredible difference of what took place before Pentecost and after Pentecost.
0: Láttuk, hogy milyen hatalmas különbség volt a között, ami pünkösd előtt és ami pünkösd után történt.
1: Before Jesus was glorified and before he could release his spirit.
0: Mielőtt Jézus megdicsőült és kibocsátotta az ő szellemét.
1: Versus what happened after he was glorified and after he sent back his spirit.
0: Megnéztük, hogy ehhez képest mi történt akkor, miután ő megdicsőült és miután kiárasztotta a szellemét.
1: Jesus himself could not bring his own disciples to faith after 3 years.
0: Maga Jézus sem tudta a saját tanítványait hitre juttatni 3 év után.
1: Because of the incredible operation of unbelief.
0: Mert elképesztő módon működött bennük a hitetlenség.
1: At the very end we see him breathing the Holy Spirit on them.
0: A története legvégén látjuk, hogy rájuk lehelte a Szent Szellemet.
1: But it wasn't until after the resurrection and the Spirit was sent that we begin to see the miraculous, the church come to life.
0: De igazából csak Jézus feltámadása és a Szent Szellem eljövetele után kezdték látni, hogy csodák történnek az egyházban, és megelevenedik az egyház.
1: Look at Jerusalem in the course of just a few weeks.
0: Nézzük meg, milyen változás történt Jeruzsálemben csupán néhány hét alatt.
1: The crowds that had followed Jesus everywhere for 3 years.
0: Azok a tömegek, akik Jézust mindenhová követték 3 éven keresztül.
1: Are crying out, crucify him, crucify him.
0: Ezt kiáltották, feszítsd meg, feszítsd meg.
1: Incredible demonic control over the entire city.
0: Rettenetes démoni uralom volt az egész város fölött.
1: After Pentecost,
0: pünkösd után,
1: Peter gets up and preaches a few messages, a few simple scriptures, and 3,000 are saved.
0: Pünkösd után Péter felállt, néhány egyszerű Biblia verse támaszkodó rövid üzenetet mondott el, és rögtön 3000-en megtértek.
1: The church in Jerusalem quickly grows to 5,000 and then to 25,000.
0: Nagyon gyorsan a jeruzsálemi gyülekezet 5000 fősre dúzad, és hamarosan ezután már 25,000-en vannak.
1: So we can see what happens in the spirit realm. We see what happens in the spirit realm before and after the resurrection.
0: Tehát látjuk, hogy mi történik a feltámadás előtt és feltámadás után, milyen aránybeli különbségek vannak.
1: Before the release of the Holy Spirit and then after the release of the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem kibocsátása előtt és után.
1: So, what I would entitle this message.
0: Tehát ennek az üzenetnek a fényében.
1: Made for a mission.
0: Ennek a címe az, hogy misszióra alkotva.
1: Let me begin by reading Luke chapter 4.
0: És úgy kezdjük, hogy a Lukács 4-ből olvasom.
1: This is now the passage as Jesus begins his ministry and he stands up and he reads from Isaiah.
0: Ez az a rész, amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, felállt és Ézsaiás könyvéből olvasott.
1: This is very important to understand.
0: Nagyon fontos, hogy ezt megértsük.
1: Because he's telling us his mission from the very beginning.
0: Mert Jézus már a szolgálatának a legelején megmondta nekünk, hogy mi az ő küldetése.
1: So there's no question as to why he is sent into the world.
0: Hogy kérdésünk se legyen a felől, hogy miért küldte őt el Isten a világba.
1: And what this empowering of the Holy Spirit is intended to do.
0: És hogy mi a szándéka Istennek

0: Azzal, hogy felruházott minket a Szent Szellem erejével.
1: And Jesus read the scripture. The Spirit of the Lord is upon me.
0: Tehát Jézus felolvasta az írást, az Úr szelleme van én rajtam.
1: Because he has anointed me.
0: Mert felkent engem.
1: The anointed one means Christ.
0: Ugye a felkent azt jelenti, hogy Krisztus.
1: To preach the gospel to the poor.
0: Hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem.
1: He has sent me to heal the brokenhearted.
0: Elküldött, hogy a töredelmes vagy összetört szívűeket meggyógyítsam.
1: To proclaim liberty to the captives.
0: Hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek.
1: And recovery of sight to the blind.
0: És a vakok szemeinek megnyílását.
1: And to set at liberty those who are oppressed.
0: Hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat.
1: In Acts 10 it says Jesus was anointed by the Holy Spirit.
0: A Jézust felkente ugye a Szent Szellem.
1: To go forth and to heal and deliver all that were oppressed.
0: Arra, hogy kilépjen, menjen előre, hirdesse az evangéliumot, és mindenkit felszabadítson, aki elnyomás alatt van.
1: That was his mission.
0: Ez volt Jézus küldetése.
1: That is his mission.
0: És most is ez a küldetése.
1: And that will be his mission tomorrow.
0: És holnap is ez lesz a küldetése.
1: Until he returns,
0: amíg vissza nem tér.
1: His mission is not changed.
0: Addig nem változik meg az ő küldetése.
1: Now listen to John 17:18 from the Message Bible.
0: Mit mond a János 17:18 a Message című angol biblia fordításban?
1: Jesus says, in the same way that you gave me a mission in the world, speaking, praying to the Father.
0: Tehát az atyáról beszél, azt mondja, hogy ugyanúgy, ahogy te egy küldetést adtál nekem a világban.
1: I give them a mission in the world.
0: Én is adok nekik egy küldetést, amit ebben a világban kell elvégezniük.
1: So Jesus is praying in John 17.
0: Tehát Jézus imádkozik a János 17-ben.
1: And to the Father he says, as you given me this mission.
0: És azt mondja az atyának, ahogy te adtad nekem ezt a küldetést.
1: I am now passing this mission now to my disciples.
0: Most átadom ezt a küldetést a tanítványaimnak.
1: And we know what we refer to usually is the Great Commission in Mark 16.
0: És tudjuk, mi a Márk 16-ban az, amire mindig úgy utalunk, hogy a nagy megbízatás.
1: Jesus commissions his church before he ascends.
0: Mielőtt Jézus felmegy a mennybe, egy megbízást ad az egyháznak.
1: Go into all the world and preach the good news to all creation.
0: Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.
1: In verse 20, the disciples went out and preached everywhere.
0: 20. vers, a tanítványok elmentek, kimentek és prédikáltak mindenütt.
1: And the Lord worked with them and confirmed his word with signs that accompanied it.
0: És az Úr együtt munkálkodott velük és megerősítette az igét a jelek által, amelyek követték.
1: Paul embraced the same mission.
0: Pál a magáévá tette ugyanezt a küldetést.
1: In Acts chapter 20.
0: Az Apcsel 20-ban.
1: 24.
0: A 24. versben.
1: Paul says the most important thing.
0: Azt mondja Pál, a legfontosabb dolog.
1: Is that I complete my mission.
0: Az, hogy én betöltsem a küldetésemet.
1: The work that the Lord Jesus gave me.
0: Azt a munkát, amit az Úr Jézus adott nekem.
1: To tell the people the good news about God's grace.
0: Hogy elmondjam az embereknek a jó hírt Isten kegyelméről.
1: So there's no question as to what our mission is.
0: Tehát semmi kérdés afelől, hogy mi a küldetésünk.
1: More important than whether you're a accountant.
0: Ez fontosabb, mint az, hogy te mondjuk könyvelő vagy.
1: More important than if you're a businessman.
0: Fontosabb, mint az, hogy üzletember legyél.
1: In government.
0: Vagy a kormányzatban működjél.
1: Or whether you're a secretary or a school teacher.
0: Vagy hogy mondjuk iskolai tanár legyél, vagy titkárnő legyél.
1: The mission that is more important than all of those other things.
0: Az a küldetés, ami fontosabb, mint minden más.
1: Is that we fulfill the commission that we received by him.
0: Az az, hogy betöltsük azt a küldetést, megbízatást, amit Jézus adott nekünk.
1: Now let me develop that for us so that it's very, hopefully very easy for us to understand.
0: Szeretném ezt most úgy kibontani, hogy remélhetően mindannyian nagyon könnyen meg tudjuk érteni.
1: And easy to embrace.
0: És könnyen magunkévá tudjuk tenni.
1: I want to give basically five principles, five ideas.
0: Alapvetően öt alapelvet, öt gondolatot szeretnék veletek megosztani.
1: And I want to contrast the evangelism of the last many hundred years.
0: És szeretném szembeállítani az elmúlt néhány évszázadban gyakorolt evangelizációt.
1: And create I believe a more biblical paradigm.
0: Azzal, amit én úgy mondanék, hogy egy bibliaibb gondolat, egy bibliaibb eszméről a témáról.
1: And here's the first principle.
0: Íme az első alapelv.
1: I must accept my mission to influence my world.
0: El kell fogadnom azt a küldetést Istentől, hogy az a dolgom, hogy a saját világomat, az engem körülvevő világot befolyásoljam.
1: You see, over the last many, many decades.
0: Az elmúlt sok-sok évtizedben.
1: The church has shifted to a new form of looking at things.
0: Az egyház váltott, most már más módon nézi a dolgokat, mint korábban.
1: And believers began to trust in evangelists.
0: Amikor a hívők elkezdenek egy evangelistában bízni.
1: Great men like Billy Graham.
0: Nagy emberekben, mint mondjuk Billy Graham.
1: Big evangelistic crusades.
0: Nagy evangelizációs hadjáratokban.
1: Or even local churches.
0: Vagy akár helyi gyülekezetekben.
1: Where believers are looking to their church or their pastors to bring people to the Lord.
0: Amikor az emberek a gyülekezetüktől vagy a pásztoruktól várják el azt, hogy az embereket az Úrhoz vezessék.
1: That model doesn't work very well.
0: Ez történik, de ez a modell nem működik túl jól.
1: Because the only person that God has given authority to influence your world.
0: Mert az egyetlen ember, akinek Isten hatalmat adott arra, hogy a te világodat befolyásolja,
1: is you and me.
0: Az te vagy, illetve az én világomat én.
1: Billy Graham has no authority to influence your world.
0: Billy Grahamnek semmilyen hatalma nincs arra, hogy a te világodat befolyásolja.
1: We work together and we try to work together in all things.
0: Voltunk együtt és próbáltunk dolgokban együtt dolgozni.
1: But the reality is,
0: de az a valóság,
1: that only we have authority in our world of relationships.
0: Hogy a saját kis körünkben, a világnak abban a részében, ahol a mi kapcsolataink működnek, csak nekünk van befolyásunk.
1: Great many studies have been done in recent years.
0: Hatalmas tanulmányokat folytattak az elmúlt években.
1: Trying to understand why all of these great evangelistic efforts aren't working.
0: Mert megpróbálták megtudni a szakértők, hogy ezek a hatalmas evangelizációs hadjáratok meg akciók miért nem működnek.
1: And in fact, most mainline denominations have been declining for the last 30 years.
0: És igazából az elmúlt 30 évben a legtöbb nagy felekezet a hanyatlásnak indult.
1: And these studies have revealed.
0: És ezek a tanulmányok kimutatták.
1: That after 4 or 5 years after people respond to altar calls.
0: Hogy körülbelül 4-5 évvel azután, hogy az emberek egy ilyen megtérésre való előrehíváskor előre mennek.
1: In these great campaigns and events.
0: Ezeken a nagy eseményeken, rendezvényeken.
1: Or even in a local church.
0: Vagy akár a helyi gyülekezetben.
1: After 4 to 5 years.
0: Körülbelül 4-5 év múlva.
1: Almost none of these people are still in church anymore, or part of the body of Christ anymore.
0: Ezeknek az embereknek szinte egyike sincs már a gyülekezetben, illetve Krisztus testében.
1: Conversely,
0: fordítva megfogalmazva,
1: those that are brought to the Lord relationally,
0: illetve másrészt viszont azok, akik egy kapcsolat által jöttek az Úrhoz,
1: through a friend,
0: akiket egy barátjuk,
1: a relative,
0: vagy egy rokonuk,
1: a neighbor,
0: vagy egy szomszédjuk,
1: or a business associate,
0: vagy egy munkahelyi társuk hozott az Úrhoz.
1: The numbers jump up to 80% are still committed and involved in the body of Christ 5 years later.
0: Az ilyen emberek közül a 80%-uk az, aki még 5 évvel később is Krisztus testében van.
1: I believe that helps evidence this principle.
0: És én hiszem, hogy ez bizonyítja ezt az elvet.
1: That evangelism must be relational.
0: Hogy az evangelizációnak egy kapcsolatban kell megtörténnie.
1: Only where there's recurring relationships.
0: Ilyen visszatérő, tehát folyamatosan meglevő kapcsolatokban, rendszeres kapcsolatokban.
1: Can we bear lasting fruit?
0: Tudunk tartós gyümölcsöt teremni.
1: If not, the enemy will just take people out. If the enemy will quickly take people out.
0: Egyébként az ellenség nagyon gyorsan elveszi az embereket, az eredményeket.
1: So what I would like to do in your language, in Hungarian.
0: Tehát szeretném most magyarul.
1: Is with your pastors working together is to come up with a new term.
0: Szeretném, hogyha az itt együtt dolgozó pásztorok egy új kifejezéssel ismerkednének meg.
1: A term that works in your language, in your culture.
0: Egy olyan fogalommal, ami a ti kultúrátokban, a ti nyelveteken jól működik.
1: The term I've been using, which works okay in English.
0: Én egy olyan kifejezést használok, ami angolul jól működik.
1: Is frangelism.
0: Hogy aha.
1: Not evangelism, frangelism.
0: Tehát nem evangelizálás, hanem barátizálás, mondjuk.
1: In English that works well because it's friends.
0: Hát ugye angolul jól működik, mert a barátok az a friends.
1: Relatives.
0: Az a rokonokra is vonatkozik, relatives.
1: Associates.
0: És társak.
1: Neighbors.
0: És szomszédok, fele barátok.
1: Friends, okay? So
0: és
1: frangelism.
0: Akkor ez kiadja a barátok szót, ez az összes szónak a összetétele, tehát az a frangelism, amit ő mond.
1: Frangelism is accepting our responsibility to influence our world of relationships.
0: Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk a mi kötelességünket arra vonatkozólag, hogy a mi kapcsolatainkat, a mi világunkat befolyásoljuk.
1: We are called living epistles.
0: Isten elhívott minket arra, hogy élő levelei legyünk.
1: We're God's ambassadors.
0: Isten nagykövetei vagyunk.
1: And we each have a realm of responsibility of relationships.
0: És mindannyiunknak vannak kötelességeink a saját kapcsolatainkban.
1: Therein we have kingdom authority.
0: Tehát az ő feléjük van királyságbeli tekintélyünk.
1: And we must accept responsibility for that mission.
0: És el kell fogadnunk, hogy felelősek vagyunk ezért a küldetésért.
1: So whatever that term word turns out to be in Hungarian.
0: Tehát akár hogy is fog ez kinézni majd magyarul az ennek megfelelő kifejezés.
1: It will become your version of frangelism.
0: Ez a ti változatotok lesz, a magyar változata lesz ennek a frangelismnek, ami a barátizálás vagy valami.
1: And in the culture of our church, we know what that means.
0: És a gyülekezetünk kultúrájában tudjuk, hogy ez mit jelent.
1: It means that Billy Graham and my pastor and other ministries are not responsible to reach my influence my world for Christ.
0: Ez azt jelenti, hogy nem Billy Graham, nem a saját pásztorom, vagy nem valamilyen más szolgáló felelős azért, hogy Krisztussal megismertesse az én környezetemet.
1: I'm responsible to reach my world.
0: Hanem az én világomat nekem kell elérnem.
1: It's a mission that I must accept.
0: Ez egy olyan küldetés, amit el kell fogadnom.
1: Does that make sense?
0: Érthető ez?
1: Lord says, wherever our feet goes, that is where I give you dominion.
0: Azt mondja az Úr, hogy ott ad nekünk uralmat azon a helyen, amelyikre a lábunk rálép.
1: Whether in the marketplace?
0: Ez akár a munkahelyünk lehet.
1: Or in the workplace?
0: Vagy valahol az üzleti életben.
1: Or in your neighborhood?
0: Vagy a környezetünk, a szomszédaink.
1: Or in the midst of your relatives and families?
0: Vagy a rokonaink és családunk.
1: That's our world.
0: Ez a mi világunk.
1: Amen?
0: Így van.
1: Okay, so that's the first principle, and it is very profound.
0: Tehát ez az első alapelv, de már ez is nagyon mély.
1: We must believe that it is God's desire to not only save us.
0: Hinnünk kell azt, hogy Isten nem csak arra vágyik, hogy minket üdvözítsen.
1: We must accept that it is God's will to save our entire household.
0: Hanem el kell fogadnunk, hogy Isten az egész házunk népét is meg akarja váltani.
1: When God made covenant with Abraham and Sarah.
0: Amikor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal és Sárával,
1: all 300-400 people in Abraham's household were affected.
0: Ez hatott mindarra a 300 vagy 500 emberre, aki akkor Ábrahám háza népéhez tartozott.
1: As Abraham went, his household was affected.
0: Tehát az, amit Ábrahám tett, az hatott az egész ház népére.
1: Paul and Silas were broken out of prison.
0: Pál és Silas kiszabadult a börtönből.
1: They led the jailer to the Lord.
0: A börtönőt az Úrhoz vezették.
1: Not only was he saved, but his entire household was saved.
0: És akkor nem csak a börtönőr tért meg, hanem az egész családja is.
1: When Peter visited Cornelius, the Italian centurion I mentioned.
0: Amikor ugye Cézár a Filippiben meglátogatta Péter Cornéliust, amit az előzőekben említettem.
1: God brought salvation to Cornelius.
0: Akkor Isten elhozta az üdvösséget Cornéliusnak.
1: His entire household.
0: Az egész háznépének.
1: All of his servants.
0: Az összes szolgájának.
1: He brought salvation to all of them.
0: Mindegyiküket üdvösségre juttatta Isten.
1: And that is his will for your family and for my family.
0: És Isten ugyanezt akarja a te családod és az én családom számára is.
1: See, we can pray in confidence if we pray according to God's will.
0: Tehát feltétlenül Isten akaratával összhangban kell imádkoznunk, ha már imádkozunk.
1: But we must know what his will is.
0: És ehhez tudnunk kell, hogy mi Isten akarata.
1: And in this matter, his will is clearly revealed. His will is clearly revealed.
0: Aha, és ezzel kapcsolatban az ő akarata teljesen világosan ki van jelentve.
1: So, what I would encourage you to do?
0: Tehát én arra bátorítalak titeket.
1: Is take out and create a prayer list.
0: Hogy fogjátok ezt az imalistátokat.
1: List all of your family members.
0: És minden családtagotokat írjátok föl rá.
1: Excuse me, friends. List all of your friends. Family members, then list all your
0: igen.
1: Friends, it doesn't matter.
0: Tehát, és a barátaitokat is írjátok rá.
1: List all the key people you work with.
0: Írjátok rá azokat a kulcs embereket, akikkel együtt dolgoztok.
1: And list your key neighbors.
0: És a kulcsfontosságú szomszédaitokat is.
1: There is your God-given prayer list.
0: Ők az Istentől adott imalistátok.
1: You don't need to go search for God's will any further. There it is. That's God's will for you.
0: Nem kell tovább kutatnotok, hogy mi Isten akarata a számotokra. Ez.
1: But we must accept responsibility for our world.
0: De el kell fogadnunk, hogy felelősek vagyunk a világunkért.
1: No one else can be God's epistle in your world, only you can be.
0: A te világodban senki más nem lehet Isten levele, csak te.
1: So as we see Jesus begin his ministry,
0: tehát ahogy látjuk, hogy Jézus elkezdte a szolgálatát,
1: he begins very relationally.
0: Ő nagyon is kapcsolatokra alapozva kezdte a szolgálatot.
1: He begins to demonstrate this model to his church.
0: Elkezdte bemutatni az ő saját modelljét az egyházának.
1: And as he reaches out and begins to touch people,
0: és ahogy elkezd kinyúlni, megérinteni embereket,
1: they in turn reach out and begin influencing their world.
0: Ezek az emberek, akiket ő megérintett, utána szintén kinyúlnak és megérintik a saját világukat.
1: Begins picking out his disciples and he picks out Philip.
0: Amikor elkezdi a tanítványait kiválasztani, Jézus például Filipet is kiválasztja.
1: Philip's impacted and he immediately runs out to find his brother Nathaniel.
0: És Philip azonnal boldogan elindul és megtalálja saját testvérét Nathanaelt.
1: Brother, I found the Messiah.
0: Testvérem, megtaláltuk a Messiást.
1: And he brings them along.
0: És magával hozza őt is.
1: Because we know anyone that gets close to Jesus will be impacted.
0: Mert tudjuk, hogy mindenkire hat Jézus, aki a közelébe kerül.
1: The Holy Spirit confirms his word with signs and with wonders.
0: A Szent Szellem jelekkel és csodákkal megerősíti Jézusnak a szavait.
1: And Jesus seeing Nathanael says, yeah, by the way, I saw you when your brother came to you, you were sleeping or sitting under the olive tree.
0: És amikor jön Nathanael Jézushoz, azt mondja neki, hogy igen, láttalak téged, amikor még ott ültél a fa alatt.
1: And Nathanael is blown away. Surely you must be a great prophet.
0: És Nathanael ettől teljesen kiakad, és mondja, biztos kétségtelenül te vagy a Messiás.
1: God is moving out relationally.
0: Tehát így kell ennek működni a kapcsolatokban.
1: And the Holy Spirit is quick and ready to confirm the word with signs and wonders.
0: És a Szent Szellem nagyon készséges arra, hogy gyorsan megigazolja az üzenetet a jelekkel és a csodákkal.
1: So even as we look at the 12 disciples.
0: Tehát akkor nézzük meg a 12 tanítványt.
1: We start off with 3 sets of brothers.
0: Tehát ugye rögtön a 12 tanítványban is három olyan volt, akik testvérpár voltak.
1: We had Philip and Nathaniel.
0: Philip és Nathanael.
1: James and John.
0: Jakab és János.
1: Peter and Andrew.
0: Péter és András.
1: And from there God continues to move out into relationships.
0: És ezekből a kapcsolatokból kiindulva kezdi Isten a többi emberre a hatását gyakorolni.
1: I believe when Jesus was crying out prophetically, look up and see the harvest.
0: Hiszem, hogy amikor Jézus profétai módon így kiáltott, hogy nézzetek fel és lássátok meg az aratnivalót.
1: It is already white.
0: Hogy már fehérek a mezők az aratásra.
1: Don't pray for a harvest to be ready. It's ready now.
0: Ne azért imádkozzatok, hogy váljon készi az aratás, mert már kész.
1: My problem, Jesus saying, my problem is not the harvest isn't ready.
0: Azt mondja Jézus, hogy az én problémám nem az, hogy az aratnivaló nincsen készen.
1: His problem was that the laborers were few.
0: Az volt a problémája, hogy kevés volt a munkás.
1: Few are willing to accept the responsibility, the mission.
0: Nagyon kevesek hajlandók elfogadni a felelősségüket és a küldetésüket.
1: So here is the kingdom principle that I want to emphasize in my first point.
0: Tehát itt az a királyságbeli alapelv, amit itt az első pontban hangsúlyozni akarok.
1: The key is reaching out in recurring relationships.
0: Az a kulcs, hogy a rendszeresen jelentkező kapcsolatainkba gyakoroljunk hatást.
1: Where Christ can be modeled.
0: Ahol Krisztus be tudjuk mutatni.
1: I have maybe like some of you, I've handed out 1,000 tracts on street corners.
0: Én is talán hozzátok többetekhez hasonlóan utcasarkokon több ezer traktátust osztottam szét.
1: I've knocked on doors to give people things that I've never met before.
0: Bekopogtam az emberek lakásának ajtóin, hogy találkozzam olyanokkal, akikkel még soha nem találkoztam.
1: And I'm not saying that that's bad, I'm just saying it's not very fruitful.
0: És én nem azt mondom, hogy ezek rossz módszerek, csak azt, hogy nem túl termékenyek.
1: Because where the fruit is where the recurring relationships are.
0: Mert ott vannak a gyümölcsök, ahol az életünkben tartósan meglevő kapcsolatok vannak.
1: Okay, very simple. Number one.
0: Ez nagyon egyszerű, tehát az első pont.
1: We must accept our mission to influence our world.
0: El kell fogadnunk azt a küldetést, hogy hatnunk kell a saját, befolyásolnunk kell a saját világunkat.
1: Kingdom principle number two.
0: A királyság második alapelve ebben a témában.
1: We must develop God's burden for the lost.
0: Ki kell, hogy alakuljon bennünk Isten, az Isten szívén levő teher az elveszettekkel kapcsolatban.
1: Because the consequences are eternal.
0: Mert ennek a következményei örökké való hatásúak.
1: Now I'm not talking about trying to manufacture something in the flesh.
0: Most nem arról beszélek, hogy próbáljunk test szerint valamit kiizadni magunkból.
1: Because I believe again this is again a work of the Holy Spirit.
0: Mert erről is hiszem, hogy ez a Szent Szellem munkája.
1: This isn't something we can just manufacture in our emotions.
0: Ez nem egy olyan dolog, amit az érzelmeinkben ki tudunk magunkban gyúrni.
1: We need to pray for a God-given burden.
0: Isten, imádkoznunk kell azért, hogy Isten adja meg nekünk ezt a terhet.
1: And we see these examples throughout scripture.
0: És az egész Bibliában látjuk ennek a példáit.
1: The psalmist who cries out.
0: A zsoltárosok is így kiáltottak.
1: In Psalm 119.
0: A 119. zsoltárban.
1: Saying, horror has come upon me. Horror has come upon me. Horror. Great fear has come upon me.
0: Ja igen, hogy rémület szállt rám.
1: Because the wicked have forsaken your law.
0: Mert a gonoszok elhagyták a törvényedet.
1: Moses is so burdened by his flock.
0: Mózesre is annyira ráterhelődött a maga nyája.
1: Despite their rebellion and hard-heartedness, hard-necked.
0: Lázadásuk, a kemény szívűségük, a kemény nyakúságuk miatt.
1: In Exodus 32:31.
0: Hogy a 2 Mózes 32:31-ben.
1: Moses says, Lord, if you destroy this people, blot my name out of your book of life.
0: Azt mondja Mózes Istennek, hogy ha ezt a népet elpusztítod, akkor az én nevemet is töröld ki a te könyvedből.
1: In other words, if you destroy them, take me too.
0: Más szóval azt mondta, hogy ha őket elpusztítod, akkor engem is pusztíts el.
1: Moses developed the burden of the Lord.
0: Mózesben kifejlődött az Úrnak ez a terhe.
1: Paul had the burden of the Lord.
0: Pálon is rajta volt az Úr terhe.
1: In Romans chapter 9 verse 1.
0: A Róma 9:1-ben.
1: Paul says that he would give his own life if in some way he would be able to save his kinsmen the Jews.
0: Azt mondja Pál, hogy akár a saját életét is odaadná, hogyha ezáltal valahogyan a saját nemzetéhez tartozókat, a zsidókat megmenthetné.
1: And of course Jesus models the burden or reflects the burden that he had, the compassion.
0: És természetesen Jézusban is látjuk, hogy milyen teher volt rajta, milyen irgalmasság volt benne.
1: As he sits on the mount overlooking Jerusalem and he weeps.
0: Amikor azt látjuk, hogy ott van Jézus a hegyen, és Jeruzsálemre tekint le és sír.
1: Because the burden of the Lord opens our eyes to what's going on around us.
0: Mert az Úrnak a terhe megnyitja a szívünket annak meglátására, ami körülöttünk történik.
1: And so in Luke 15.
0: Tehát a Lukás 15-ben.
1: Jesus gives parable after parable.
0: Jézus egymás után mondja a példázatokat.
1: The parable of the lost sheep.
0: Az elveszett juhoknak a példázatát.
1: Parable of the lost coin.
0: Az elveszett pénznek a példázatát.
1: The parable of the prodigal son.
0: A tékozló fiú példázatát.
1: All speaking to God's heart towards the lost.
0: Mindez a példázat arról beszél, hogy mi van Isten szívében az elveszettek iránt.
1: What was lost matters to God.
0: Istennek számít az, ami elveszett.
1: What was lost warrants an all-out search.
0: Ami elveszett, azután minden teljes bedobással kell kutakodni.
1: The good shepherd will leave the 99 to go after the one.
0: A jó pásztor otthagyja a 99 juhát azért, hogy megkeresse az egyet, aki elveszett.
1: And all heaven celebrates when these lost ones are found.
0: És az egész menny újjong akkor, amikor az elveszett drachmát megtalálják.
1: Amen?
0: Így van.
1: We must embrace our mission.
0: Magunkévá kell tennünk a küldetésünket.
1: We must have the Lord open our eyes to see our world.
0: Kell, hogy az Úr megnyithassa a szemünket arra, hogy meglássuk a világunkat.
1: Number two, we must pray for a Holy Spirit emburdening.
0: Másodszor pedig imádkoznunk kell azért, hogy a Szent Szellem terheljen meg minket.
1: That empowers us to pray effectively.
0: És erőt adjon ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk imádkozni.
1: We're not just praying, but we're praying with the right heart and the right motivation.
0: Ne csak imádkozunk, hanem megfelelő szívvel és a megfelelő indítékokkal imádkozunk.
1: In the Holy Spirit, that is a very powerful thing.
0: A Szent Szellem megerősítésével tenni ezt, ez nagyon erőteljes dolog.
1: So James says, the book of James, it says that the fervent prayer of a righteous man avails much.
0: Azt mondja Jakab az ő levelében, hogy nagyon hasznos az igaz buzgóságos könyörgése.
1: The sleepy prayers of God's saints do not avail much.
0: Hogyha Isten szentjei szundikálva imádkoznak, az nem sokra megy.
1: But as we begin to be burdened by the Spirit of the Lord.
0: De hogyha az Úr szelleme meg tud minket terhelni.
1: He will teach us how to pray.
0: Akkor ő megtanít minket arra, hogy hogyan imádkozzunk.
1: And I believe this is part of what Paul is speaking of in Romans in chapter 8 in praying in the Spirit.
0: És én hiszem, hogy ez részben az, amiről Pál beszél a Róma 8-ban, amikor a szellemben való imádkozásról beszél.
1: Sometimes so deep that it goes beyond even our understanding.
0: Néha olyan mély ez a dolog, hogy a saját értelmünket is meghaladja.
1: Now, Paul says in 2 Timothy chapter 2.
0: Pál azt mondja a 2 Timóteus 2-ben.
1: In verse 3 and 4.
0: Harmadik, negyedik versben.
1: He says, take your part with others in enduring hardship as a good soldier of Jesus Christ.
0: Azt mondja, hogy mint Jézus Krisztus jó katonái, ti is vegyétek magatokra a mások nehézségéből rátok eső részt.
1: No one, when engaged in military service,
0: senki, aki részt vesz katonai szolgálatban,
1: allows himself to become involved in civilian pursuits.
0: Nem keveredik bele a polgári élet dolgaiba.
1: In order that he may please the one who enlisted him as a soldier.
0: Hogy kedvébe járjon annak, aki őt katonává tette.
1: Now, we are in a real war.
0: Mi egy valódi háborúban vagyunk.
1: This is not a metaphor or a shadow or a type as we find sometimes in scripture.
0: Ez nem egy árnyék, nem egy előkép, nem egy hasonlat, hanem ahogy a Bibliában sokszor előfordul.
1: A very real spiritual war is raging on the earth.
0: Hanem a Földön egy nagyon is valóságos szellemi csata zajlik.
1: And it has been since the beginning of time, since the beginning of the fall.
0: És gyakorlatilag az idő kezdetétől, tehát mondjuk az ember bukásától zajlik ez a háború.
1: And it will continue until the day that Jesus comes and brings everything under the authority of the Father.
0: És ez egészen addig a napig fog tartani, amíg Jézus vissza nem jön, és mindent az Atya hatalma alá nem rendel.
1: In that day he will bring all of the demonic powers and princes to judgment.
0: Azon a napon minden démoni fejedelemséget és erőt ítéletre fog vinni.
1: And in 1 Peter it says that he's delaying that day.
0: És az 1 Péter azt mondja, hogy azért vár ő még ezzel a nappal.
1: In order that he may save as many as he can.
0: Hogy a lehető legtöbb embert menthesse még meg addig.
1: Because when he brings the devil to judgment,
0: mert amikor az ördögöt ítéletre viszi,
1: he must bring all of those that follow the devil to judgment.
0: Akkor mindazokat is ítéletre kell vinnie, akik követték az ördögöt.
1: Angelic hosts and people.
0: Angyali lényeket és embereket is.
1: So God is long suffering and patient, willing, trying to save as many as possible.
0: Tehát Isten azért hosszú tűrő, azért vár, hogy a lehető legtöbb embert menthesse meg.
1: In Ephesians chapter 6.
0: Az Efézus 6-ban.
1: Verse 10.
0: Tizedik versben.
1: Paul says, for we are not fighting against flesh and blood.
0: Azt mondja, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk.
1: But against evil rulers of the unseen world.
0: Hanem a láthatatlan világ gonosz uralkodói ellen.
1: Mighty satanic beings.
0: Hatalmas sátáni lények ellen.
1: And great evil princes of darkness who rule this world.
0: És a sötétség nagy démoni fejdelemségei ellen, akik ezt a világot uralják. Ez a 12. vers.
1: As we've been saying over the last many sessions.
0: És ahogy már elmondtuk az utóbbi tanításokban.
1: They are no longer ruling this world legally.
0: Már nem jogosan uralják ezek a démoni erők a világot.
1: Christ stripped the enemy of the keys of death, hell and the grave at the cross.
0: Jézus a kereszten elvette a sötét erőktől a halál és a pokol kulcsait.
1: But that does not prevent the enemy from continuing his campaign of deception.
0: De ez nem akadályozza meg az ellenséget abban, hogy folytassa az ő megtévesztő hadjáratát.
1: And quite honestly, he's doing a very good job.
0: És őszintén be kell vallanunk, hogy nagyon jó munkát végez ezzel.
1: As we apply this to our individual world of relationships,
0: ahogy a saját kapcsolati világunkra alkalmazzuk ezt az igazságot,
1: I want us to see the content of how God sees this.
0: Szeretném, hogyha látnátok, hogy Isten hogyan látja ezt.
1: It says in 2 Corinthians chapter 4,
0: azt mondja a 2 Korintus 4-ben,
1: 3 and 4,
0: harmadik és negyedik versben,
1: that Satan, the god of this world,
0: hogy a sátán, a világistene,
1: has made them blind.
0: Megvakította az embereket.
1: Unable to see the glorious light of the gospel.
0: Hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges világosságát.
1: So in other words, in our world of relationships.
0: Illetve az evangélium világosságát. Más szóval a mi kapcsolataink világában.
1: The forces of darkness are blinding our friends and relatives, associates and neighbors.
0: Az ördög megvakítja a különböző társainkat, munkatársainkat, szomszédainkat, rokonainkat, barátainkat.
1: And they are in fact being held captive as prisoners.
0: És igazából rabságban, fogolyként tartja őket.
1: That's why Jesus said in his mission.
0: Ezért mondta Jézus azt a küldetésének a megfogalmazásában.
1: I have come in the power of the Holy Spirit.
0: Én a Szent Szellem erejében jöttem el.
1: To set the captives free.
0: Hogy megszabadítsam a foglyokat.
1: So for all intents and purposes, our unsaved friends, world.
0: Tehát mind a nem megváltott barátaink világára vonatkozó minden cél és terv.
1: Are POWs or prisoners of war.
0: Illetve mindannyian, akik ebben a világban vannak, gyakorlatilag hadifoglyok.
1: We've all seen the movies.
0: Mindannyian láttuk a filmet.
1: And we are all thrilled with the idea.
0: Hogy a filmeket és mindannyiunkat fellelkesít az a gondolat.
1: Of sending in our special forces. Behind enemy lines.
0: Amikor ellenséges frontvonalak mögé elküldi egy hadsereg a maga különleges erőit.
1: To find and rescue those captives.
0: Hogy megtalálják az ottani foglyokat és kiszabadítsák őket.
1: Today, even today, decades later, we have thousands of Americans passionate about POWs in Vietnam.
0: Még ma évtizedekkel az események később is, évtizedekkel később is nagyon sok amerikai van, aki még a vietnámi háború hadifoglyaival, meg foglyaival kapcsolatban nagyon erős érzelmeket táplál.
1: Because there's something programmed in our DNA.
0: Mert valami benne van a DNS-ünkben.
1: When we comprehend the idea.
0: hogy amikor felfogjuk ezt a gondolatot, hogy mit
1: that
0: jelent,
1: one of our own is trapped by the enemy behind enemy lines.
0: Hogy az ellenség a maga ellenséges frontvonalai mögött egyet mi közülünk fogságba ejtett.
1: Suddenly there is almost nothing that we're not willing to try.
0: Hirtelen már szinte semmi nincs, amit nem lennénk hajlandók megpróbálni azért, hogy az illetőt kimentsük onnan.
1: See, this begins to capture God's passion towards the lost.
0: És ebben a gondolatmenetben valami megmutatkozik abból, hogy mi van Isten szívében az elveszettek iránt.
1: The father's beloved children,
0: az atya szeretett gyermekei,
1: are being held captive behind enemy lines.
0: Fogságban vannak az ellenséges vonalak mögött.
1: And he is pleading with his church to accept the mission.
0: És Isten esedezik az egyházához, hogy fogadja el a küldetést.
1: To go behind the enemy lines and extract them.
0: Hogy menjen be az ellenséges vonalak mögé, és onnan mentse ki az ő embereit.
1: Here's a picture that you can't possibly see, but I will hold it up anyways.
0: Ez egy olyan kép, amit biztos, hogy nem fogtok látni, de azért felemelem.
1: It's a picture of a young private in the US Army.
0: Ez egy fiatal bakának a képe az amerikai seregben.
1: Her name is Jessica, Dave, you remember? Jessica Lynch.
0: Jessica Lynch-nek hívják.
1: When the opening weeks of the Iraqi war.
0: Az iraki háború első heteiben.
1: United States invaded Iraq.
0: Az Egyesült Államok ugye behatolt Irakba.
1: This young girl, along with her supply company, were trapped and captured by the enemy.
0: Ezt a fiatal lányt és többi társát, több társát az ellenség fogságba ejtette.
1: Most of her colleagues or soldiers were killed.
0: A legtöbb katonatársát megölték.
1: She was severely wounded but alive.
0: Ő is súlyosan megsérült, de életben maradt.
1: Word got back to the American lines. Word got back to the American side lines.
0: Tehát visszavonultunk ugye az amerikai vonalak mögé.
1: That one of our soldiers is being held captive, POW.
0: De van egy katonánk, egy társunk, aki fogságban maradt, hadifogságban.
1: We sent in a special forces team that extracted her.
0: És úgy döntöttünk, hogy elküldjük a különleges erőket, hogy kimentsék őt onnan.
1: And this picture that you can't see, because it's too small.
0: És ez a kép, ami nagyon kicsi, tehát nem látjátok.
1: Was a picture on every headline in the world. Picture on every headline and news station.
0: Ja igen, hogy mind az egész világon, az újságokban, főcímben szerepelt ez a kép.
1: It stirred the hearts of everyone in the world.
0: És a világon mindenkinek a szívét felkavarta ez a kép.
1: Because it was a picture, an image that we could somehow in our spirits identify with.
0: Mert ez egy olyan kép volt, amivel mélyen a szellemünkben mindannyian tudtunk azonosulni szinte.
1: And the idea of our team going in behind enemy lines and setting someone free, captive free.
0: És ott volt ez a gondolat bennünk, hogy a mi csapataink átmennek, túllépnek az ellenséges vonalakon azért, hogy onnan valakit kiszabadítsanak.
1: Caused the entire world to rejoice.
0: És az egész világ újjongott, amikor ez sikerült.
1: One 18-year-old young girl.
0: Ez egy 18 éves fiatal lány.
1: Now do you understand why Jesus said when someone is saved?
0: Értitek már, hogy miért mondta Jézus, hogy amikor valaki üdvösséget nyert?
1: He says all of heaven rejoices.
0: Azt mondja, az egész menny újjong ilyenkor.
1: That's how dramatic an event it is.
0: Ennyire drámai eseményről van szó.
1: When you and I accept the mission.
0: Amikor te és én elfogadjuk ezt a küldetést.
1: And partner with the Holy Spirit.
0: És együtt dolgozunk a Szent Szellemmel.
1: And go behind enemy lines.
0: És bemegyünk az ellenséges vonalak mögé.
1: And set a captive free.
0: És megszabadítunk egy foglyot.
1: It's a powerful thing.
0: Ez egy nagyon erőteljes dolog.
1: The third idea that I want to share is a part of frangelism.
0: A harmadik gondolat, amit szeretnék veletek megosztani a frangelism fogalmán belül,
1: is that we must train for a process, not an event.
0: Az, hogy nem egy eseményre kell kiképeznünk az embereket, hanem egy folyamatra.
1: The old paradigm of the last many years.
0: Az elmúlt nagyon sok évnek a gondolatmenete az volt.
1: Has reduced our thinking of evangelism.
0: Ami kicsit úgy lefokozta az evangelizációról szóló fogalmainkat.
1: Of taking someone through a sinner's prayer.
0: Az volt, hogy valakivel el kell mondatni a bűnös imáját.
1: And they accept Jesus.
0: Hogy elfogadja az illető Jézust.
1: And they confess with their mouth.
0: És megvallja a szájával ezt.
1: And now they're saved.
0: És akkor már üdvössége van.
1: And now I've done my job.
0: És akkor elvégeztük a dolgunkat.
1: Okay, that has produced enormous problems over the last many decades.
0: Az elmúlt több évtizedben nagyon sok problémát okozott ez a megközelítés.
1: First of all, that is not at all reflective of the ministry of reconciliation that we've been given.
0: Mindenek előtt ez távolról sem ábrázolja ki a megbékéltetés szolgálatát, amit mi kaptunk.
1: We must see and understand the bigger process
0: Meg kell látnunk és meg kell értenünk az ennél nagyobb folyamatot.
1: And not just look at it as an event that takes place.
0: És nem csak arra kell néznünk, hogy egy esemény megtörténik, hogy valaki elmondja ezt az
1: igazat. Because we're all involved in this process in different ways.
0: Mert mindannyian benne vagyunk ebben a folyamatban különböző módokon.
1: In 1 Corinthians 3 verse 6.
0: Az 1 Korintus 3:6-ban.
1: Paul says, "And I planted the seed."
0: Azt mondja a Pál, hogy én vetettem el a magot.
1: Apollos watered it.
0: Apollós megöntözte.
1: But it's God that gave the growth.
0: De Isten adja a növekedést.
1: So neither he who plants,
0: tehát sem aki plantál,
1: nor he who waters is anything.
0: Sem aki öntöz nem valami.
1: But only God who makes things grow.
0: Hanem a növekedést adó Isten a valaki.
1: The man who plants,
0: a plantáló pedig,
1: and the man who waters,
0: és az öntöző,
1: have one purpose.
0: Egyek, egy céljuk van.
1: And each will be rewarded according to his own labor.
0: És mindenki a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.
1: Amen?
0: Így van.
1: So, it's not who leads someone in the sinner's prayer, that's the only thing we're concerned about.
0: Tehát nekünk nem csak azzal kell foglalkoznunk, hogy valakit elviszünk odáig, hogy elmondja megtérési imáját.
1: I assure you, if someone is ready to cross into the kingdom of light,
0: biztosítalak titeket afelől, hogy ha valaki készen áll arra, hogy átlépje a vonalat és bemenjen a világosság királyságába,
1: and surrender to the lordship of Jesus,
0: és átadja magát az Úr Jézus uralmának,
1: a great deal of preparation took place.
0: Akkor ez előtt nagyon sok előkészület történt.
1: That I had no credit or responsibility for. I wasn't involved in.
0: És én nem vettem ebben részt, nem enyém az érdeme miatt.
1: So we must look at this entire process.
0: Tehát az egész folyamatot kell szemlélnünk.
1: So let me try to paint this in your mind.
0: Tehát szeretném ezt az elmétekbe lefesteni.
1: And we will put this in the notes that you receive.
0: És majd benne lesz abban a jegyzetben is, amit meg fogtok kapni.
1: I'm going to introduce this to you is what I call the frangelism scale.
0: Ez a frangelism skála, úgy mutatom ezt be nektek.
1: And I know you have very good imaginations.
0: Tudom, hogy nagyon jó a képzeletetek.
1: So let me paint on your minds.
0: Tehát akkor az elmétekre fogok festeni.
1: Picture a scale.
0: Képzeljétek el egy skálát.
1: Okay, all the way to the left.
0: Tehát,
1: you know, left.
0: Tehát a ti szempontotokból egészen bal oldalra.
1: Minus 5.
0: Ez a minusz 5-ös pont.
1: Minus 4.
0: Aztán jön a minusz 4, minusz 3,
1: minus
0: 2, minusz 2,
1: minusz
0: 1-es.
1: Salvation, or I'd prefer to say regeneration. Passing
0: aztán
1: from death to life.
0: Megtérés, de én újjáteremtésnek szeretem mondani, tehát amikor megelevenedik, életre kell az illető.
1: Now it doesn't stop there.
0: De nem itt van vége a folyamatnak.
1: Because someone now is a baby Christian, it does not relieve us of our responsibility.
0: Tehát tulajdonképpen, ha létrehozunk egy csecsemő keresztényt, ezzel még nem végeztük el az összes feladatunkat.
1: Because we now have plus one.
0: Mert aztán most jön a plusz egy,
1: plus two,
0: plusz kettő,
1: plus three,
0: plusz három,
1: plus four,
0: plusz
1: and plus
0: négy,
1: five.
0: És plusz öt.
1: Does that make sense?
0: Tehát már látjátok, úgy gondol, lelki szemeitek előtt ezt a skálát, ugye?
1: Now let me fill in a little of the details.
0: Most akkor egy néhány részletet hozzáteszünk.
1: Jesus talks about all kinds of different soils that the seed falls upon.
0: Jézus nagyon sokféle talajról beszél, amibe a mag belehúzhat.
1: Negative 5 is what I'd refer to is hard ground.
0: A minusz 5-öt neveznék mondjuk kemény talajnak.
1: The god of this world is completely blinding them.
0: Amikor az ellensége világ Istene teljesen meg tudta vakítani az embert.
1: And our ability to try to lead them in a sinner's prayer is absolutely futile.
0: És teljesen hiába való ilyen emberrel azzal próbálkozni, hogy elmondassuk vele a megtérési imáját.
1: We need to see where they're at.
0: Azon a szinten kell az illetőjét közben járnunk, imádkozni, ahol tart.
1: In our frangelism strategy for such a person.
0: Egy ilyen emberrel kapcsolatban a frangelizációs stratégiánk
1: is build relationships and build trust.
0: Az, hogy építs ki egy kapcsolatot és építs ki a bizalmi kapcsolatot.
1: And they begin to pray for breakthrough.
0: És kezdj el imádkozni az áttörésért.
1: Pray for a breaking up of the fallow ground, of the hardened ground.
0: Imádkozz azért, hogy ez a talaj, ez az ugar, ez a kemény talaj feltörjön.
1: If that person is in my realm of responsibility,
0: hogyha az illető az én felelősségi körömbe tartozik,
1: my job is simply to pray them from minus 5 to minus 4.
0: Akkor egyszerűen az a feladatom, hogy a minusz 5-ről előre imádkozzam őt a minusz 4-re.
1: God will probably use someone else to take him from 4 to 3. God may use somebody else to take him from minus 4 to minus 3.
0: Igen. Tehát lehet, hogy Isten neked is ad valakit, akit mondjuk minusz 4-ről minusz 3-ra kell fölimádkozni.
1: And when they're at the right time, at the right place, all of a sudden someone else may engage them in a conversation.
0: És akkor lehet, hogy eljön a megfelelő pillanat, a megfelelő helyen, amikor valaki elkezd beszélgetni az illetővel, és feltesz neki megfelelő kérdéseket.
1: And now they're ready.
0: És akkor az illető lehet, hogy kész már a témára.
1: They're ready at minus one, they're not ready at minus five.
0: Minusz egynél már készen áll erre, minusz ötnél még nem.
1: I met one of my roommates that turned out to be my roommate a few years ago.
0: Az egyik osztálytársam, aki néhány évvel ezelőtt osztálytársam volt.
1: And I met him at a party.
0: Találkoztunk vele egy összejövetelen.
1: And we started talking about skiing, which we both apparently loved. We talked about skiing.
0: Ja, a síelésről beszéltünk, amit nyilvánvalóan minden ketten kedveltünk.
1: He said, hey, we should go together sometime.
0: Azt mondtam, hogy össze kéne jönnünk majd egyszer.
1: And we were young and no attachments.
0: Nem voltak egyébként különösebb kötődéseink.
1: And I said, 2 weeks time, I will swing by your house, have your skis ready, and we'll go.
0: Tehát fiatalok voltunk még, és nem voltak egyéb felelősségeink. Mondtuk, hogy akkor 2 hét múlva megjelenek a házadnál, és akkor elmegyünk síelni.
1: And we drove 9 hours through the night to get to the ski slope.
0: És az éjszakában 9 órát autóztunk azért, hogy eljussunk oda, ahol síelhető hó van.
1: So he said, to keep us awake, let's just tell each other's life story.
0: És akkor arra gondoltunk, hogy csak azért, hogy ébren maradjunk feltétlenül, mondjuk el egymásnak, hogy milyen volt az életünk.
1: So I started, and before long I got into how I got saved.
0: Tehát én kezdtem a mesélést, nagyon hamar eljutottam odáig, hogy hogy tértem meg.
1: I started sharing my testimony.
0: Elmondtam a bizonyságtételemet az életünknek.
1: And I just was on the roll. I mean, I just was really just sharing.
0: És nagyon benne voltam ebbe a menetbe, mondtam.
1: So I finally stopped myself, and I looked over, because I wasn't sure if he was even sleeping.
0: Végül aztán elhaladtam, és oda néztem a barátomra, mert nem voltam biztos benne, hogy ébren van még, vagy alszik.
1: And I said, is this okay? Am I, you know?
0: És mondtam, hogy nem baj végül is.
1: And he looked at me, and he had tears just pouring down his cheeks.
0: Az se, hogyha alszik, de rám nézett, és tulajdonképpen könnyek folytak az arcán.
1: And I said, are you all right?
0: Megkérdeztem, jól vagy?
1: He says, what do I need to do to get saved? What do I need to do to be saved?
0: Ja, és akkor azt kérdezi tőlem, hogy mit kell tennem azért, hogy üdvösségem legyen.
1: He says, I need to pray right now.
0: Azt mondtam, hogy akkor most rögtön kell imádkozni.
1: So, that was pretty amazing.
0: Eléggé meg voltam döbbenve.
1: But I didn't do anything about minus one, minus two, minus three, minus four. A lot of other people were working in his life for a long time.
0: De én semmit nem tettem minusz öttől minusz egyig az ő életében, nagyon sok más ember munkálkodott az ő érdekében.
1: I just happened to be the person sitting with him in the car when he was ready.
0: Én csak történetesen éppen ott ültem vele egy autóban, amikor ő készen volt.
1: Someone else sowed, I happened to be there to reap.
0: Valaki más vetett, és történetesen én voltam ott, hogy arassak.
1: I could take no more credit for that than the person who sowed.
0: Nekem is több érdemem ebben a történetben, mint annak az embernek, aki vetett.
1: After that he became my roommate.
0: Aztán végül szobatársak lettünk.
1: And had an opportunity to take him to plus one, plus two, plus three.
0: És akkor el tudtam őt vezetni plusz egyre, plusz kettőre, plusz háromra.
1: So number five on the end is the hardened ground. Then we move to minus four.
0: Tehát a minusz ötös az a nagyon kemény talaj. Aztán tovább lépünk a minusz négyre.
1: This is now what I would refer to as the plowed ground. It's not hard, fallow ground. It's been plowed.
0: Erre utalnék úgy, mint a felszántott talajra. Tehát ez már nem ugar, ez már nem kemény talaj, hanem felszántott talaj.
1: We're not looking for that initial breakthrough.
0: Ez egy kezdeti áttörésnek nevezhető.
1: We're now ready to start sowing seeds.
0: Már néhány magot elkezdhetünk vetni.
1: Asking questions.
0: Feltehetünk kérdéseket.
1: Getting them eternally minded.
0: Elkezdhetjük az illető figyelmét az örökkévalóságra irányítani.
1: As they move to minus three,
0: ahogy aztán tovább lép az illető minusz háromra,
1: now we look for water and sun and fertile soil.
0: Most már ugye ez egy termékeny talaj, szükség van a napsütésre, öntözni kell.
1: We stimulate their thinking.
0: Ilyenkor serkentgetjük az illetőnek a gondolkodását.
1: We ask questions.
0: Kérdéseket teszünk fel.
1: We make suggestions on something that we may give them to read, something simple.
0: Javaslatokat teszünk, egyszerű dolgokat. Például javaslunk neki, hogy mit olvasson el.
1: And we begin to start answering some of those simple, those questions that are so common to all unbelievers.
0: És elkezdünk egyszerű válaszokat adni néhány olyan kérdésre, amit nagyon sok hívő hitetlen feltesz.
1: From there we move to minus two.
0: Innen megyünk a minusz kettőre.
1: On the scale.
0: A skálán.
1: And minus two is pruning.
0: A minusz kettő az a metszés.
1: All right. Pruning. We all know what that is.
0: Tehát mindenki tudja, mi a metszés.
1: We start pruning those misconceptions and ideas that are not going to bring forth fruit.
0: Elkezdjük levagdosni az illetőről azokat a téves fogalmakat, hamis elképzeléseket, amelyek nem teremnek gyümölcsöt.
1: And the average unbeliever is full of misconceptions about God.
0: És az átlag hitetlen tele van Istennel kapcsolatban téves elképzelésekről.
1: Probably the biggest one being that they think of religion and Christianity as if those were the same thing.
0: Talán a legáltalánosabb az, hogy azt gondolják a hitetlenek, hogy a vallásosság és a kereszténység az azonos.
1: Now we begin to start introducing the idea of repentance.
0: Most kezdünk el beszélni az illetőnek a megtérés fogalmáról.
1: And of believing with the heart, not just the head.
0: És arról, hogy nem csak a fejével kell hinnie, hanem a szívével is.
1: So on the scale, do you see how we've gone from the hard ground?
0: Tehát ugye a skálán elindultunk a kemény talajtól.
1: To plowed ground.
0: Aztán van a felszántott talaj.
1: To fertile ground.
0: Aztán van a termékeny talaj.
1: It's something that's now producing life, but it needs to be pruned.
0: Valami, ami még életet nem hoz létre, de meg kell metszeni.
1: And then we move into harvest.
0: És akkor jön az aratás.
1: And harvest is securing a well thought out decision for Christ.
0: És az aratás az az, amikor egy jól átgondolt döntést hoz Krisztus mellett az illető.
1: Studies show that the average person needs to hear a clear presentation of the gospel.
0: A tanulmányok azt mutatják, hogy az átlagembernek nagyon egyértelműen kell hallani az evangélium bemutatását.
1: 5 to 7 times before they're ready to make that decision.
0: Méghozzá 5-ször vagy 7-szer mielőtt egy megalapozott döntést hoz.
1: So we don't want to rush that.
0: Tehát nem akarjuk ezt siettetni.
1: Jesus never rushed a decision quickly.
0: Jézus soha nem kényszerítette az embereket gyors döntésre.
1: In fact, often he would say, "You're not ready. Go, go back."
0: Sőt, igazából sokszor mondta az embereknek, hogy te még nem vagy készen, te menj el.
1: You're not yet ready to be my disciple.
0: Még nem vagy kész arra, hogy a tanítványom legyél.
1: Because he knew that a decision, a premature decision, was worse than no decision at all.
0: Mert tudta, hogy az idejekkor, tehát túl korán meghozott döntés, az rosszabb, mint egy rossz döntés.
1: Once a true decision is made, a person passes from death to life.
0: Van, amikor valaki meghozza az igazán jó, a valódi döntést, akkor valóban átmegy a halálból az életre.
1: Then we move into plus one, fellowship.
0: Aztán jön a plusz egyes, ez a közösség.
1: And then we move into plus two, discipleship.
0: Aztán a plusz kettőre, ami a tanítvánnyá tétel.
1: And then we work them through and help them in plus three, which is the tests that will come.
0: És akkor tanítjuk az illetőt és segítjük őt abban, hogy meglássa, hogy jön a plusz három, amikor már a próbák érik.
1: And then we do our part in bringing him to plus four, which is maturity in Christ.
0: És utána megtesszük a magunk részét abban, hogy az illetőt eljutassuk a plusz négyig, ami a Krisztusban való érettség.
1: By now they understand lordship.
0: Eddigre az illető már érti, hogy mit jelent Jézus uralma.
1: They understand the power of the blood.
0: Tudják, hogy milyen az vér ereje.
1: They understand their identity in Christ.
0: Tudja, hogy kicsoda ő Krisztusban.
1: They're now coming into maturity in and of themselves.
0: Tehát gyakorlatilag érettségre jut önmagában.
1: And then the final step is where they're now able to reproduce themselves in the kingdom.
0: És utána jön az utolsó szint, amikor már az illető ott tart a tanítványságban, hogy képes önmagát megsokszorozni, tehát másokat is behozni a királyságban.
1: They're able to go out, find faithful men, teach them to do the same.
0: Aki, amikor már hűséges emberré növi fel magát, aki már mások tanítására is alkalmas.
1: You see, that's a very different model of evangelism than what we've seen over the last 100 years.
0: Tudjátok, ez az evangelizációnak egy egészen más modellje, mint amit az elmúlt 100 évben láttunk.
1: I don't believe we've seen much of this kind of thinking in the body of Christ.
0: Nem hiszem, hogy Krisztus testében manapság túl sokat látunk ebből a fajta felfogásból.
1: The fourth idea I want to share with you very quickly.
0: És a negyedik gondolat, amit nagyon gyorsan el akarok nektek mondani.
1: Is that our mission must be outworked with acts of faith and love.
0: Az, hogy a hit és a szeretet cselekedeteivel kell a küldetésünket megvalósítanunk.
1: The scripture is absolutely clear on this.
0: A Biblia ezt teljes világossággal fejezi ki.
1: Real religion, James says.
0: Amit Jakab mond, ezt kell elolvasnunk.
1: The kind that pleases God.
0: Hogy az a, ami az Istennek tetsző,
1: is to reach out to the homeless and the loveless in their plight, in their struggles.
0: Cselekedet és bőt az, amikor kinyúlunk az árvák, a hontalanok, a szegények felé.
1: It's in our actions of love and compassion.
0: Tehát a szeretetünk és irgalmunk cselekedeteiben nyilvánul meg ez az evangelizáció.
1: You see, we have to earn the right to witness to other people. We have to earn the right.
0: Ki kell érdemelnünk azt a jogot, hogy bizonyságot tehessünk másoknak.
1: We, like the disciples, we need to serve our way to that place.
0: A tanítványokhoz hasonlóan nekünk is addig kell szolgálnunk az Urat, amíg el nem jutunk eddig a jogig.
1: Because as we are great in serving, Jesus says, I'll do the rest, I'll begin to do the rest, I'll open hearts.
0: Mert akkor tudunk megnyitni szíveket, akkor tudjuk a többit megtenni majd, amikor már szolgáltuk Jézust.
1: In Matthew 25,
0: Máté 25-ben,
1: Jesus said, when I was hungry and thirsty, a stranger and naked and imprisoned, you came to me.
0: Jézus azt mondja, hogy amikor éhes voltam, szomjas voltam, mezítelen voltam, fogoly voltam, beteg voltam, eljöttetek hozzám.
1: And that message is it made all the world of difference.
0: És az üzenetünk szempontjából, az üzenetünk végkimenetele szempontjából ez jelenti az igazi döntő oldalt.
1: I had a good friend of mine that was praying for one of the people in his world.
0: Volt egy barátom, aki imádkozott a saját világában levő egyik emberért.
1: It was a neighbor.
0: Az egyik szomszédja volt.
1: She was very not open at all, very hostile.
0: Nagyon ellenséges volt, egyáltalán nem volt nyitott ez a szomszéd.
1: She was a negative 5 on the scale.
0: Ő a skálán mínusz 5-ös volt.
1: And they were praying for her and praying for her.
0: És imádkoztak érte.
1: They heard about a sickness or something in her family.
0: Aztán egyszer csak meghallották, hogy az illető családjában valaki beteg lett.
1: And so they decided to cook dinner, a full dinner, and bring that over to her.
0: És akkor úgy döntöttek, hogy megfőznek egy többfogásos vacsorát, és átviszik ehhez a szomszédasszonyhoz.
1: She opened the door, she couldn't believe and didn't even know what how to receive.
0: Amikor ez a szomszédnő kinyitotta az ajtót, és meglátta, hogy mit hoznak neki, azt se tudta, hogy mit lépjen erre, hogy hogyan fogadja ezt el, hogy reagáljon.
1: And she didn't say anything. She just took it and closed the door.
0: De nem mondott semmit, elvette a kaját, becsukta az ajtót.
1: A few days later, she was outside, and she normally didn't talk to my friend.
0: Néhány nappal később kint voltak az utcán, általában nem beszélgetett ő ezzel a barátommal.
1: And she started asking questions.
0: És elkezdett kérdéseket feltenni ekkor.
1: His act of love and service moved her to number 4, even to number 3.
0: Mert az a szeretet és irgalmasság cselekedet, amit a barátomék mutattak irányába, eljuttatták őt a mínusz 3-ig akár.
1: And it opened the door for him to be able to start sowing seeds, ideas, thoughts.
0: Tehát kinyitott az ajtót ez az asszony, úgyhogy a barátom elkezdett gondolatokat, eszméket elvetni ő beléje.
1: Before long she asked, what church do you go to?
0: És hamarosan már ott tartottak, hogy a nő megkérdezte, hogy melyik gyülekezetbe jártok.
1: And eventually she said, can I go with you?
0: Aztán egyszer a végül már azt kérdezte, hogy elmehetek veletek oda?
1: She became a glorious part of the women's ministry at our church.
0: A gyülekezetünkben a női szolgálatnak egy dicsőséges szereplője lett.
1: And went on to become a wonderful saint.
0: És csodálatos szentté fejlődött.
1: But she was reached by acts and deeds of love.
0: De a szeretet cselekedetei érték el igazán.
1: People want to know that we care before they know what we think.
0: Az emberek tudni akarják, hogy törődünk velük, mielőtt törődnének azzal, hogy mit gondolunk.
1: Finally, let me go to number 5 as we run out of time.
0: Végül kifutottunk az időben az ötödik pont.
1: We need to leverage the power of our testimony.
0: A bizonyságtételünknek az erejét növelnünk kell.
1: Here's at least 3 reasons why our testimony is so powerful.
0: 3 oka van annak, hogy miért erőteljes a bizonyságtételünk, és ezzel élnünk kell.
1: And it is the model that we see used in the New Testament. This is how they evangelized.
0: Ez a modell, amit látunk az Új Szövetségben, az ottaniak így evangelizáltak.
1: They leveraged the power of their lives that were changed.
0: Tehát a megváltozott életüknek az erejét használták ki.
1: It was almost never a theology debate.
0: Szinte soha nem mentek bele teológiai vitákba.
1: It was all about, let me share with you what the Lord has done in my life.
0: Mindig csak arról szólt a történet, hogy hagyd mondjam el neked, hogy mit tett az Úr az én életemben.
1: 3 reasons why that's so powerful.
0: 3 oka van annak, hogy ez miért olyan erőteljes.
1: Number 1, our testimony is irrefutable.
0: Először is a bizonyságtételünk az száfolhatatlan.
1: You may not like it.
0: Lehet, hogy neked nem tetszik.
1: But you can't refute it.
0: De nem száfolhatod meg.
1: You can't say, well, it's not so.
0: Nem mondhatod azt, hogy nem is úgy történt.
1: Pauli, that didn't happen to you.
0: Pauli, ez veled meg se történt.
1: Because Pauli just told me what happened to him. It's his testimony.
0: Hiszen Pauli éppen azt mondta el, hogy vele mi történt, ez az ő bizonyságtétele.
1: I can't refute that. I can't just dismiss that.
0: Ezt nem dobhatom ki az ablakon, és nem száfolhatom meg.
1: I mean, I like it.
0: Lehet, hogy nem tetszik.
1: It might cause conviction in my life.
0: Számomra csak ilyen kitalált dolognak tűnik.
1: It may cause me to feel very uneasy, unhappy.
0: Vagy lehet, hogy boldogtalan leszek tőle, vagy nagyon kényelmetlenül kezdem érezni magam tőle.
1: But I can't dismiss it.
0: De nem utasíthatom el.
1: Here's the second thing.
0: A második ok.
1: Every Christian has one.
0: Minden kereszténynek van bizonyságtétele.
1: If you're a Christian, you have a testimony.
0: Hogyha keresztény vagy, akkor van bizonyságtételed.
1: If Jesus hasn't changed you,
0: hogyha Jézus nem változtatott meg téged,
1: he hasn't saved you.
0: Akkor meg sem váltott.
1: So if you're saved,
0: tehát ha üdvösséged van,
1: you've been changed.
0: Akkor megváltoztál.
1: And you have a testimony.
0: És akkor van bizonyságtételed.
1: Amen?
0: Így van.
1: And it's powerful.
0: Ez egy erőteljes dolog.
1: Because it couples, it joins the anointing power of the Holy Spirit.
0: mert ez összekapcsolja a Szent Szellemnek a felkenő erejét.
1: And it has effect on people's hearts.
0: A szavaiddal, és ez hat az emberek szívére.
1: Number three, a testimony has the power to discredit the devil.
0: A bizonyságtételnek ereje van arra, hogy hiteltelenné tegye az ördögöt.
1: That's why in Revelation it says we overcome the devil by the word of our testimony and the power of the blood.
0: Ezért mondja azt a jelenések könyve, hogy legyőzték őt az ő bizonyságtételük szavával és a bárány vérével.
1: Whatever the devil's lies, the devil's feeding someone in our world.
0: Bármit is hazudik a világunkban az ördög valakinek, és bármilyen érzéseket kelt benne.
1: The testimony of truth has the power to discredit the devil, saying, the devil, you're a liar.
0: Az igaz szavak bizonyságtételének ereje van arra, hogy hiteltelenné tegye az ördögöt, tehát azt mondja, hogy Sátán, te hazudsz.
1: Now we can spend the rest of tonight going through the New Testament to show you these examples after examples.
0: Most végig befejezhetnénk azzal a mai estét, hogy az Új Szövetségen végigmenve egymás után megmutatnánk az ilyen szakaszokat, amik ezt alátámasztják.
1: The New Testament church evangelized and reached out to their world of relationships.
0: Az Új Szövetségi egyház a kapcsolatok világán keresztül nyúlt ki az emberek felé és úgy evangelizált.
1: There was seemingly no end of good deeds and acts of love and service.
0: Látható módon nem volt egyszerűen vége a szeretet cselekedeteinek, a figyelmességeknek.
1: There was fervent prayer taking place daily.
0: És naponta buzgón imádkoztak ezek a keresztények.
1: House to house and in the temple.
0: Házanként is a templomban.
1: They were devoting themselves to apostolic teaching.
0: Oda szánták magukat az apostoli tanításra.
1: As you are.
0: Ahogy ti.
1: And they were using the power of their testimony.
0: És használták a bizonyságtételük erejét.
1: They weren't looking for someone else to come in there and do the job for them.
0: Nem arra törekedtek, hogy találjanak valahol messze valakit, aki majd eljön és elvégzi helyettük a munkát.
1: They took responsibility to be for their mission in their world.
0: Hanem vállalták a felelősséget, hogy a saját küldetésüket a saját világukban betöltsék.
1: Just a couple examples as we close.
0: Csak néhány példa, és aztán befejezzük.
1: In Luke chapter 8, verse 39.
0: Lukács eltelenné tegye az ördögöt, tehát azt mondja, hogy Sátán, te hazudsz.
1: Now we can spend the rest of tonight going through the New Testament to show you these examples after examples.
0: Most végig befejezhetnénk azzal a mai estét, hogy az Új Szövetségen végigmenve egymás után megmutatnánk az ilyen szakaszokat, amik ezt alátámasztják.
1: The New Testament church evangelized and reached out to their world of relationships.
0: Az Új Szövetségi egyház a kapcsolatok világán keresztül nyúlt ki az emberek felé és úgy evangelizált.
1: There was seemingly no end of good deeds and acts of love and service.
0: Látható módon nem volt egyszerűen vége a szeretet cselekedeteinek, a figyelmességeknek.
1: Fervent prayer taking place daily.
0: És naponta buzgón imádkoztak ezek a keresztények.
1: House to house and in the temple.
0: Házanként is a templomban.
1: They were devoting themselves to apostolic teaching.
0: Oda szánták magukat az apostoli tanításra.
1: As you are.
0: Ahogy ti.
1: And they were using the power of their testimony.
0: És használták a bizonyságtételük erejét.
1: They weren't looking for someone else to come in there and do the job for them.
0: Nem arra törekedtek, hogy találjanak valahol messze valakit, aki majd eljön és elvégzi helyettük a munkát.
1: They took responsibility to be for their mission in their world.
0: Hanem vállalták a felelősséget, hogy a saját küldetésüket a saját világukban betöltsék.
1: Just a couple examples as we close.
0: Csak néhány példa, és aztán befejezzük.
1: In Luke chapter 8, verse 39.

0: házanként is a templomban.
1: They were devoting themselves to apostolic teaching.
0: Oda szánták magukat az apostoli tanításra.
1: As you are.
0: Ahogy ti.
1: And they were using the power of their testimony.
0: És használták a bizonyságtételük erejét.
1: They weren't looking for someone else to come in there and do the job for them.
0: Nem arra törekedtek, hogy találjanak valahol messze valakit, aki majd eljön és elvégzi helyettük a munkát.
1: They took responsibility to be for their mission in their world.
0: Hanem vállalták a felelősséget, hogy a saját küldetésüket a saját világukban betöltsék.
1: Just a couple examples as we close.
0: Csak néhány példa, és aztán befejezzük.
1: In Luke chapter 8 verse 39.
0: Lukács 8, 39.
1: Jesus sets a captive free.
0: Jézus megszabadít egy foglyot.
1: And he drives out a legion of demonic powers out of a man possessed.
0: Egy emberből, aki megszállott, a démoni erők egész légióját űzi ki.
1: Verse 39.
0: 39. vers.
1: Jesus says to him.
0: Azt mondja Jézus.
1: Go back home.
0: Menj vissza haza.
1: And tell people how much God has done for you.
0: És mondd el az embereknek, hogy mi mindent tett érted Isten.
1: So the man went all over town telling how much Jesus had done for him.
0: Tehát ez az ember bejárta az egész várost és arról beszélt, hogy Jézus mi mindent tett érte.
1: He was using, leveraging the power of his testimony.
0: Tehát használta a bizonyságtételének az erejét.
1: He was discrediting the devil.
0: És hiteltelenné tette az ördögöt.
1: He was irrefutable. These people saw this demon-possessed man. They knew who he was.
0: Cáfolhatatlan volt, hiszen az emberek látták, hogy ez az a volt megszállt ember, hiszen mindenki tudta, milyen volt.
1: How can you deny the change?
0: Hogyan lehetne tagadni a változást?
1: Amen?
0: Így van.
1: One day, a classic example, Jesus comes up to a Samaritan woman at a well.
0: Aztán egy napon volt egy nagyon klasszikus példa, egy napon Jézus elment Samáriába, és találkozott egy samáriai asszonnyal a kútnál.
1: As a Jew, he shouldn't even be talking to Samaritans.
0: Mint zsidó, nem is lett volna szabad beszélni a szamaritánussal.
1: Secondly, he should have been talking to a woman.
0: Másodszor pedig egyáltalán nem kellett volna egy nővel beszélgetnie.
1: But of course he's Jesus.
0: De természetesen ő Jézus
1: volt. He's a man on a mission.
0: Egy férfi, akinek küldetése van.
1: And he sees another opportunity to extract someone, a POW from the enemy's camp.
0: És látott újra egy lehetőséget arra, hogy egy hadifoglyot kimentsen az ellenség táborából.
1: And how does he begin?
0: És így kezdte.
1: He doesn't beat her over the head and shoulders with scripture.
0: Nem püfölte az asszony fejét a Bibliával, meg az írásfejekkel.
1: He builds a relationship.
0: Hanem először egy kapcsolatot épített
1: She
0: irálán.
1: Senses his love and acceptance. She senses his acceptance.
0: Ez az asszony érezte, hogy Jézus őt szereti és elfogadja.
1: She can't believe that this Jewish man is talking to me.
0: Szinte el se hiszi, hogy ez a zsidó férfi ő vele beszélget.
1: And she's all the more drawn like a magnet to him.
0: És ezért még inkább, mint egy mágneshez úgy vonzódik.
1: Then he begins to asking the questions.
0: Aztán elkezd kérdéseket feltenni.
1: And she begins to answer.
0: Illetve Jézus kezdi őt kérdezgetni, és ő elkezd válaszolgatni, és Jézus elkezd magukat elvetni bele.
1: Eventually the Holy Spirit wants to bring confirmation now to what is taking place.
0: Végül a Szent Szellem úgy dönt, hogy ő is megerősíti az eseményeket.
1: And Jesus gets a word of knowledge.
0: És Jézus kap egy tudománybeszédét.
1: He realizes that this woman has had multiple husbands, and the man she's now living with isn't even her husband.
0: És hirtelen már tudja, hogy ennek a nőnek volt számos férje, és az a férfi, akivel jelenleg együtt él, az nem a férje.
1: That's a supernatural word of knowledge.
0: Ez egy természetfölötti tudománybeszéde volt.
1: And she interprets that as this is a prophet of God.
0: És ez a nő ebből azt szűri le, hogy ez az ember Isten profétája.
1: Smart woman.
0: Ez egy okos nő volt.
1: Long story short.
0: Hát, hogy röviden befejezzük a történetet.
1: This woman is converted.
0: Megtér a nő.
1: Goes back and leads her entire village to Christ.
0: Vissza megy a falujába, és az egész falu lakosságát a Jézushoz vezeti.
1: And perhaps one of my favorite examples in scripture.
0: A Bibliában az egyik kedvenc példám.
1: Is the power of a testimony that we quote to this very day.
0: Az a bizonyságtételnek az az ereje, ami fel van jegyezve arról napról.
1: A blind man touched by Jesus.
0: Egy napról, amikor Jézus megérint egy vakembert.
1: And for the first time his eyes are opened and he sees the light of day.
0: És ennek az embernek az életében először megnyílik a szeme, és hirtelen már meglátja a napvilágot.
1: This is a public blind man that the entire city knew of.
0: Ez egy olyan vakember volt, akit az egész város ismert, nyilvános esemény volt.
1: And so this is a very powerful and public thing.
0: Tehát egy nagyon erőteljes nyilvános eseményről van szó.
1: The Pharisees are very concerned about Jesus's spreading influence.
0: Nagyon aggódnak a farizeusok amiatt, hogy Jézusnak a befolyása növekszik.
1: They bring the man in and interrogate him.
0: És behivatják ezt az embert és kivallatják.
1: But he cannot be dissuaded.
0: De nem tudják lebeszélni arról, amit gondol és ami történt.
1: So then they bring in his parents.
0: Tehát behivatják a szüleit szegénynek.
1: And that doesn't work.
0: Ez sem működik.
1: And finally the man ends

0: This is a debate.
1: Végül ez a meggyógyult vak véget vet a vitának.
0: With a testimony that we quote to this very day, even in Hungary.
1: És ez egy olyan bizonyságtétel, amit feljegyeztek, és ma is Magyarországon olvasható.
0: All I know is this, he said.
1: Azt mondja, én csak azt tudom.
0: I was blind and now I see.
1: Hogy vak voltam, és most látok.
0: I'm not going to debate the theology of whether he's whatever, the Messiah or not.
1: Nem fogok belemenni abba a teológiai vitába, hogy Jézus kicsoda, hogy messiás vagy nem messiás.
0: I know this, my life has changed forever.
1: Én csak azt tudom, hogy az életem mindörökre megváltozott.
0: And that man Jesus is the man.
1: És az azt jelentette, hogy Jézus az.
0: You see, that's the power of a testimony.
1: Tudjátok, ez a bizonyságtétel ereje.
0: And as we look to expand the influence of this local church,
1: és ahogy arra törekszünk, hogy ennek a helyi gyülekezetnek a befolyása növekedjen,
0: and of many of the other local churches and leaders that are present here,
1: és sok más helyi gyülekezetnek, amelyből itt vannak emberek, sok más vezető gyülekezetének a befolyása, ahonnan itt vannak vezetők.
0: In this lesson of the school,
1: ennek az iskolának ebben a leckében,
0: we are introducing to you the most fundamental strategy for evangelism.
1: Bemutattuk nektek az evangelizációnak a legalapvetőbb stratégiáját.
0: Take these simple truths that we've just introduced.
1: Fogjátok ezeket az egyszerű igazságokat, amiket most bemutattunk.
0: And begin to develop them.
1: És kezdjétek kidolgozni ezeket.
0: Pray into them.
1: Imádkozzatok meg ezeket.
0: And you will begin to see the incredible results and confirmation of the Holy Spirit with signs and wonders.
1: Amíg el nem kezditek látni a fantasztikus eredményeket és a Szent Szellemnek azokat a jeleit és csodáit, amelyekkel megerősíti ezt.
0: The time when someone has a radical conversion in Jesus in Christ.
1: Hamarosan eljön az a pillanat, amikor radikálisan megtér valaki Krisztushoz.
0: The next 6 months, 2 years, 6 months, they are the most powerful for the kingdom of God.
1: Amikor valaki megtér, az utána következő 6 hónapban ez az ember a legerőteljesebb tanú Isten királysága mellett.
0: They have fresh, powerful grace working in their lives.
1: Ezeknek az embereknek friss és erőteljes kegyelem működik az életükben.
0: To whom much is forgiven, they are much joyful.
1: Nagyon örülnek, mert nagyon sok dologra kaptak bűnbocsánatot.
0: Radically changed.
1: Gyökeresen megváltoztak.
0: Everyone knows them and sees the change.
1: Mindenki tudja, hogy megváltoztak, látják a változást rajtuk.
0: They're not yet religious.
1: Nem vallásosak ezek a friss megtértek.
0: They don't know all the Christianese and all the things that we Christians know.
1: Nem ismerik a keresztény szaknyelvet, meg mindazt, amit a régi hívők már
0: they're
1: tudnak.
0: They're just real and they're genuine.
1: Egyszerűen csak valóságosak, igaziak.
0: And they are some of the most powerful people the Holy Spirit can use.
1: És ők a legerőteljesebb emberek közé tartoznak, akiket a Szent Szellem használhat.
0: And it starts a chain reaction.
1: És ez beindítja a láncreakciót.
0: Because every person, if you look at your prayer list,
1: mert hogyha meglátjátok saját, megnézitek a saját imalistátokat, nagyon sok ember van.
0: Teach others to develop the same prayer list.
1: És ugye megtanítotok másokat arra, hogy ugyanilyen imalistákat írjanak.
0: We realize that the target group of our world.
1: Rájöttünk mi is, hogy a világunknak ez a célcsoportja.
0: Is very large.
1: Nagyon nagy.
0: Forget about the people that we don't know.
1: De ne beszéljünk azokról most, akiket nem ismertek.
0: Let's just focus on the people we do know.
1: Csak azokra az emberekre koncentráljunk, akiket ismerünk.
0: Which means that we have the frangelistic potential in this room of 200.
1: Ami azt jelenti, hogy ebben a teremben mondjuk van 200 ember. Ennek a tömegnek a frangelizációs lehetősége.
0: To pray in 10,000 people to Christ.
1: Az az, hogy 10,000 embert Krisztushoz imádkozzanak.
0: But we're gonna have to do it God's way.
1: De Isten módján kell ezt tenni.
0: All of other evangelistic techniques, I'm not saying don't do them.
1: Én nem mondom, hogy a többi fajta evangelizációs módszert ne használjátok.
0: But let's not waste too much of our valuable resources and time on it.
1: De nagyon sok értékes forrásunkat és időnket ne pazaroljuk el ezek.
0: Amen.
1: Amen.
0: I think that's probably more than enough for one session.
1: Azt gondolom, hogy ez elég volt
0: egy
1: tanításra.
0: Let's stand to our feet.
1: Álljunk fel.
0: All right.
1: Rendben.
0: Once again.
1: Újra mondom.
0: We do our part and try to share God's word with you.
1: Mi megtesszük a magunk részét azzal, hogy megpróbáljuk Isten beszédét megosztani veletek.
0: But we now must trust that the church has ears to hear what the Spirit is saying.
1: De utána bíznunk kell abban, hogy az egyháznak van füle a hallásra, hogy meghallja, mit mond a Szent Szellem.
0: This is now where you receive.
1: Ilyenkor most ti kaptok.
0: And say, I am not going to just hear about this and forget about it by tomorrow.
1: És el kell döntenetek, hogy nem csak hallok most erről, és holnapra elfelejtem az egészet.
0: But I am going to step out and begin something.
1: hanem kilépek és elkezdek csinálni valamit.
0: I am committing to the Lord to develop my initial prayer list.
1: Elkötelezem magam az Úr előtt, hogy megírom ezt az imalistát.
0: And I'm going to start praying for that list.
1: És imádkozni fogok ezekért az emberekért.
0: Every day.
1: Minden nap.
0: I'm going to start looking for those opportunities to reach out and to be a blessing to someone.
1: Elkezdem keresni azokat a lehetőségeket, amikor kinyúlhatok és beszélgethetek valakivel.
0: And I'm going to begin to start praying people through that evangelism scale wherever they happen to be.
1: És elkezdem végig imádkozni az embereket ezen az evangelizációs skálán, bármelyik ponton is tartanak éppen.
0: Trusting that the power of the Holy Spirit will do the rest.
1: Bízva abban, hogy a Szent Szellem ereje a többit elvégzi.
0: Let's pray. Father.
1: Imádkozzunk, Atyám.
0: We thank you for your precious Holy Spirit.
1: Köszönjük neked a te drága Szent Szellemedet. Köszönjük neked a te drága Szent Szellemedet.
0: That empowers us to be effective witnesses.
1: Aki erőt ad ahhoz, hogy erőteljes tanúk legyünk. Aki erőt ad ahhoz, hogy erőteljes tanúk legyünk.
0: We accept responsibility for our worlds.
1: Vállaljuk a felelősséget a világunkért. Vállaljuk a felelősséget a világunkért.
0: We take responsibility to train for a process, not just an event.
1: Vállaljuk a felelősséget, hogy egy folyamatra készüljünk fel. Vállaljuk a felelősséget, hogy egy folyamatra készüljünk fel, ne csak egy eseményre, ne csak egy eseményre.
0: Lord, we ask that you would cultivate a burden for the lost in our hearts.
1: Uram, kérünk, hogy a szívünkben alakítsd ki. Uram, kérünk, hogy a szívünkben alakítsd ki az elveszettekkel kapcsolatos terhet. Az elveszettekkel kapcsolatos terhet.
0: And empower us to share our testimonies to those around us.
1: Adj erőt ahhoz, hogy elmondjuk a bizonyságtételünket. Adj erőt ahhoz, hogy elmondjuk a bizonyságtételünket a körülöttünk élőknek. A körülöttünk élőknek.
0: And Lord,
1: és Uram,
0: use me to lead one person to your love and truth this year.
1: Vezess engem abban, hogy ebben az évben, egy embert elvezessek a te igazságodra és életedre.
0: And we ask all of this in the mighty name of Jesus.
1: És mindezt Jézus hatalmas nevében kérjük.
0: És mindezt
2: Jézus hatalmas. Elhangzott Darko Kreiner az evangelizáció című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Köszönöm. Igen, ez a hit, ez egy érdekes dolog. Én mindig az autóra gondolok, hogy azzal a hittel lépek rá a gázpedálra, hogy a fékkel megállítom majd. Akkor még amikor nyomol a gáz, még nem tudom, hogy a fék meg fogja állítani, csak hitem van rá. Hát, köszönöm, hogy itt lehetek. Imádkozzunk. Uram, hálásak vagyunk neked, hogy itt lehetünk, hogy Isten tiszteletre jöhettünk össze, és hálásak vagyunk a te beszédedért, amit kijelentettél nekünk, és köszönöm, Uram, hogy ezáltal tanítasz, oktatsz minket, felnevelsz minket hitben. Hálásak vagyunk, Uram, azért, hogy olvashatjuk, és hogy itt van bennünk a te szellemed, aki kijelenti nekünk az igazságokat, és kérlek, hogy ma is ez az épülésünkre legyen, ez a szó, ez a beszéd, és add, Uram, hogy valami többel mehessünk el innen, mint ahogy ide jöttünk a Jézus nevében. Amen. Amen. Az alkalom elején olvastuk a 133-as Zsoltárt, olyan jó kis Zsoltár, azt fel is olvasom még egyszer. Úgyhogy a 3 vers az egész. Úgyhogy 133-as Zsoltár. Milyen jó és kedves, amikor a testvérek harmóniában és jó egyetértésben élnek. Olyan ez, mint illatos olaj Áron fején, amely lecsordul szakállán, beborítja egész ruháját. Olyan, mint a Hermon sűrű harmatja, amely leszáll a Sion hegyeire, oda küld áldást az örökkévaló, áldást és örök életet. Amen. Az alkalom elején volt egy kis összenézés, amikor vége lett, hogy 3 vers, így ennyi, és így, igen, hát nem ehhez vagyunk szokva, de ma jövő héten lehet a 119-es Zsoltárt, és akkor átlagba majd kijön. Én hiszek abba, hogy a Bibliában nincsen semmi sem véletlenül. Istennek a szelleme jelentette ki az egész Bibliát, és Istennek a szelleme valamiért fontosnak találta azt, hogy egy 3 verses külön Zsoltárba egyetlen témáról adjon egy kijelentést nekünk, az, hogy az Úr gyönyörködik abba, amikor jó egyetértésben és összhangban vannak a testvérek, amikor összhangban élünk. Isten ezt egy különleges módon szereti. És fontos ez, mert talán azt ismerjük fel először, amikor megismerjük az Urat, hogy ő mennyire szeret minket személyesen. Az, hogy ő teremtett, ő hívott el, ő az, aki megmentett minket, ő az, aki szeret, és meg akar minket áldani egyen-egyenként. De hogyha ezen a ponton abba hagyjuk a gondolatmenetet, akkor kimaradunk Isten tervének egy hatalmas részéből, amit a közösségbe, az egységgel, a testvériséggel, az ő családjával kapcsolatban tudunk csak megélni. Jézus maga is tisztában volt ezzel, tudta azt, hogy ő Isten fiaként eljött, ő egyedül van, de hogy ez egy olyan munkának a kezdete, ami utána ki tud szélesedni, és egy sokkal nagyobb hatást tud kifejteni, mint hogyha ő egyedül itt maradna a Földön, és ő egyedül csinálná ezt. János 17.21.23-ban Jézusnak a főpapi imájából szeretnék egy részletet olvasni. Ja, igen, onnan nem tudom olvasni, mert tükröződik, úgyhogy meg kell nyitnom magamnak. Azt mondja Jézus imájába, hogy mindnyájan egyek legyenek, mármint a tanítványok, amint te, én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és én te bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Amen. Tehát itt Jézus azért imádkozott, hogy a tanítványok, a Istennek a gyermekei, azok egységben legyenek. Amikor először, vagy eleinte olvastam ezt, akkor én ezt úgy értelmeztem, hogy én az atyával és Jézussal ugye egységben legyek. De aztán rá kellett jönnöm, hogy itt többről beszél, nem csak a a vertikális, hanem a horizontális egységről is beszél. Tehát ugyanúgy, hogy veletek egységben legyünk, Jézus ezért is imádkozott. És egy nagyon fontos mondat is elhangzik Jézustól, hogy miért akarja, hogy mi egységre kerüljünk? Hogy megismerje a világ, hogy Jézus az atyától jött. Tehát azért, hogy Istennek az ismeretére, hogy megtérésre jussanak. Tehát magáért, akkor kezdünk majd lassan rákanyarodni az aratásnak a témájára, hogy azért akarta azt Jézus, hogy egységbe kerüljünk, hogy felismerje a világ azt, hogy ő az atyától jött, hogy megtérésre jussanak. Tehát tényleg azért, hogy az aratás az tudjon működni, hogy az emberek be tudjanak jönni Istennek a királyságába, ami ugye nagy küldetés, amire Jézus el is hívott minket. De Jézus tudta azt, hogy ahhoz, hogy ezt a nagy aratást, a lelkeknek az aratását el tudjuk végezni, ahhoz nem elég egyéni akciókat csinálni, hanem ahhoz együtt kell működnünk. És ugye ismerjük, nagyon híres Biblia verset az, hogy egy legyőz ezret, kettő tízezret. Tehát ez a királyságnak az ilyen exponenciális jellegéről szól. Ugye most már mindenki ismeri ezt, hogy milyen, amikor exponenciális, mert most már mindenki vírusszakértő, úgyhogy tudjuk azt, hogy milyen gyorsan tud berobbanni egy dolog. A királyság is ilyen exponenciális jellegű. Egy legyőz ezret, kettő tízezret. És ugye a királyságban milyen egy ember, János 14:12-17-ig nem fogom az egészet felolvasni, 12-es vers. Jézus azt mondja, hogy igazán mondom nektek, aki hisz bennem, az is megteszi majd mindazt, amit én tettem, sőt, még nagyobb dolgokat is fog véghez vinni. Hogyan lehetséges ez? Atyához megyek, ilyesmi. Itt a lényeg az, hogy aki hisz bennem, az megteszi majd mindazt, amit én tettem, és ugye itt hallottak feltámasztásáról ilyesmiket, olvashatunk Jézusról csodákat, elég nagy csodákat tett, sőt, még nagyobb dolgokat is. De mindezeknek van egy feltétele, a hit, amiről az imént beszéltünk is. De hogyan tudunk felnövekedni hitben? Ugye olvassuk azt, hogy a hit hallásból van. Tehát ha nem hallom Istennek a beszédét, nem halljuk egymásnak a bizonyságait, akkor megint csak hitben sem tudunk felnövekedni. A Róma 1:12-ben azt olvassuk, hogy ahol Pál beszél a gyülekezetnek, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek az enyém által. Tehát, hogy Pál is felbuzduljon, meg a rómaiak is felbuzduljanak az ő beszéde által. Az, hogy eljövök ide Isten tiszteletre, itt vagyunk együtt, beszélgetünk, fel tudunk buzdulni egymás hite által, a bizonyságok meghallgatása által, az, hogy meggyógyított az Úr, az, hogy megsegített az Úr, ez mind-mind az, ami felgerjeszti bennünk a hitet, elkezdi azt a munkát, hogy el tudjunk jutni egyenként arra, hogy nagyobb csodákat véghez tudjunk vinni, mint amit Jézus véghez vitt, és aztán pedig ott van az, hogy együtt vagyunk, és egységben vagyunk, és egy legyőz ezret, kettő pedig tízezret, és így tudunk haladni afelé, a hatalmas aratás felé, amit eltervezett számunkra Isten. A következő... amit Jézustól hoztam nektek, ha nem hallom Istennek a beszédét, nem halljuk egymásnak a bizonyságait, akkor megint csak hitben sem tudunk felnövekedni. A Róma 1:12-ben azt olvassuk, hogy ahol Pál beszél a gyülekezetnek, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek az enyém által. Tehát, hogy Pál is felbuzduljon, meg a rómaiak is felbuzduljanak az ő beszéde által. Az, hogy eljövök ide Isten tiszteletre, itt vagyunk együtt, beszélgetünk, fel tudunk buzdulni egymás hite által, a bizonyságok meghallgatása által, az, hogy meggyógyított az Úr, az, hogy megsegített az Úr, ez mind-mind az, ami felgerjeszti bennünk a hitet, elkezdi azt a munkát, hogy el tudjunk jutni egyenként arra, hogy nagyobb csodákat véghez tudjunk vinni, mint amit Jézus véghez vitt, és aztán pedig ott van az, hogy együtt vagyunk, és egységben vagyunk, és egy legyőz ezret, kettő pedig tízezret, és így tudunk haladni afelé, a hatalmas aratás felé, amit eltervezett számunkra Isten. A következő amit Jézustól hoztam,

Fel tudunk buzdulni egymás hitáltal, a bizonyságok meghallgatása által, az, hogy meggyógyított az Úr, az, hogy megsegített az Úr, ez mind-mind az, ami felgerjeszti bennünk a hitet, elkezdi azt a munkát, hogy el tudjunk jutni egyenként arra, hogy nagyobb csodákat véghez tudjunk vinni, mint amit Jézus véghez vitt, és aztán pedig ott van az, hogy együtt vagyunk, és egységben vagyunk, és egy legyőz ezret, kettő pedig tízezret, és így tudunk haladni afelé, a hatalmas aratás felé, amit eltervezett számunkra Isten. A következő amit Jézustól hoztam nektek, amikor a Lukács 12:49-50-es versekben arról beszél, hogy ő azért jött, hogy tüzet hozzon a világra. Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Be kell merítkeznem, és nagy teher nehezedik rám, amíg ez meg nem történik. Ugye itt megint azt látjuk, hogy Jézus eljött a világra, elhozta ezt a tüzet, ami fel tudja gyújtani az egész világot, a királyságot be tudta hozni a földre, be tudta azt mutatni, de még egyedül volt, még egyedül hozta ezt be. Azt mondta, hogy amíg a szenvedései be nem telnek, úgy mondja, hogy nagy teher nehezedik rá. Megnéztem, mi ez a nagy teher szó a görögben, és ez a szuneko görög szó. És ez egy olyan fajta terhet jelent, mint amikor valaki be van korlátozva, mint amikor egy szűk helyre be vagy szorítva, és nem tudsz onnan kijönni, nem tudsz beteljesedni. Jézus tudta azt, hogy az, hogy ő elhozta a tüzet a világra, de ott van benne, ez önmagába az, hogy csak ő benne van, ez még szűk, ez még nem az, ez még nem tud kiteljesedni Istennek az az óriási terve, amit ő szeretett volna, és azt mondta, hogy be kell merítkeznie, tehát alá kell menni a szenvedéseknek, ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni. Ugye helyreállt az atyával való kapcsolat, amikor ez megtörtént, Jézus most már itt él bennünk, és ez a tűz, ez mindannyiunkra ki tudott áradni, de erre a tűzre majd még visszatérünk, hogy amikor igazán rákanyarodok az aratásra. Csak a tűzről is gondolkodtam egy kicsit, hogy az, hogy tüzet hozott Jézus a világra, hogy milyen a tűz. Ugye a tűz is olyan, hogy kicsibe kezdődik, és nagyon meg tud növekedni. Óriásira tud nőni. De ez is, minél több helyről indítunk egy tüzet, ugye annál gyorsabban összetud érni a dolog, és annál gyorsabban tudja a nagy hatását kifejteni. A tűz egyszer pusztít. El tudja pusztítani az ördögnek minden munkáját, el tudja pusztítani a gonoszságnak a fegyvereit. A tűz energiát ad, azt tud buzgóságot, motivációt, hajtóerőt adni, az, hogy tudjunk előre menni. A tűz fényt ad, világosságot tud hozni a sötétségbe, és meleget ad, az otthon, szeretet, meghittség és élet a hidegben. Mindezekre szükségünk van akkor, hogyha az aratást szeretnénk elvégezni. El kell bánni a gonoszsággal a világban, mint igazság oszlopaiként az egyház felelősségünk ez. Ott kell lenni a buzgóságnak, motivációnak, hogy folyamatosan tudjunk előre menni ebbe a munkába, és tudjuk végezni Istennek a munkáját. Világosságra van szükség, hogy lássuk az utat a sötétségbe, lássuk azt, hogy mi van előttünk, merre megy Isten, és az, hogy fel tudjon nyílni az embereknek a szeme, akik sötétségben vannak, az, hogy szükségük van Jézusra. És szükség van a melegre is, otthonra, szeretetre, meghittségre, ami Istennek a családja, akik itt vagyunk mi egymásnak. És ugye a tűz is olyan, hogy az is ilyen exponenciális jellegű, egy kicsibe tud indulni, és nagyon gyorsan. Nem tudom, láttatok-e már olyan videót, amikor, vagy esetleg élőbe demonstrációt tűzoltóktól, hogy berendeznek egy szobát, és akkor gyújtanak benne egy kis tüzet. Gyújtanak benne egy kis tüzet, és az ott elkezd égni.

0: Körülbelül 3 perc az egész bemutató, amiből 2 perc abból telik, hogy a kicsi lángból, az ekkora pici lángból lesz mondjuk ekkora. És ezzel megy el 2 perc a 3-ból. Majd ahogy az egész tűz elkezdi felmelegíteni a környezetét, elkezdi felmelegíteni a szobát, elkezdi a levegőt felmelegíteni, az összes bútor minden felmelegszik, az utolsó percben, és annak is igazából az utolsó másodperceiben, mint egy tűzgolyó végig fut az egész szobán, és már lángol az egész szoba. Tehát elindul egy kicsibe, 2 perc a 3-ból abból telik, hogy mondjuk ekkorára megnő, és az utolsó percben pedig bum, végiggyújtja az egészet. De minél többen vagyunk, minél többen beleadjuk a magunk kicsi tüzét, a kicsi lángját, ahol vagyunk, ha több helyen gyújtjuk meg azt a lángot, annál gyorsabban elérjük azt, hogy lángra lobbanjon ez az ország is, és lángra lobbanjon ez az ország is, és el tudjuk végezni azt a munkát, amire Isten elhívott minket. És hát ugye itt nem kontrollálatlanul, vadul minden pusztító tűzről beszélünk, hanem a gonoszságot pusztító tűzről, ami az embereket megtérésre hozza. Igen. Na és hol kerül elő utána ugye a tűz, a láng a Bibliában, miután a Lukács evangéliuma, olvassuk Jézus szenvedései, betelnek, feltámad, és eljutunk az apostolok cselekedetei 2-be. Ahol a tanítványok a felházban gyűlnek össze. Ugye a tanítványokról ezen a ponton mit kell tudni? Egy olyan csapatról beszélünk, akiknek a vezetőjét megölték, akik szétszélettek, akik üldözöttek ezen a ponton, és látták a feltámadt Jézust, és várták, hogy hogyan tovább most ez. Előtte azt olvassuk, hogy félő, erőtlen, vetekedő emberek voltak. Ugye amikor Jézust elfogták, elfutottak, meg van írva, hogy szétszélednek a juhok. Olvassuk, hogy cívódtak, ki a nagyobb közülem, ment az egóharc, ki az, aki többet tesz bele az egészbe, Jézus próbálta őket helyre rakni, de azért csak elő-elő jött. Zebedeus fiai ott voltak, megpróbálták beprotezsálni magukat a mennyei helyekre, az anyjuk által próbálták. Ott volt Péter és János, apostolok, akik hát ferdében nem nézhettek volna egymásra, féltékenykedtek. Tehát nem az a csapat volt, akitől úgy azt várod, hogy mondjuk megváltják a világot. De mi történt ezután? Együtt, egy akaraton összegyűltek a felházban. És a böjt előtti időszakban, még karácsony környékén, forgattam ezt az egész böjti időszakot a szívemben, azon gondolkodtam, hogy mit akar elvégezni Isten ezáltal a böjt által, és bennem az volt, hogy ez egy olyan időszak, ez a böjti időszak itt az év elején, ahol felkészülünk arra, hogy kimenjünk a 2022-es évbe, ugyanúgy, ahogy a tanítványok kijöttek a felházból, a Szent Szellem erejével telve. És nekiláttak ugye minek? Az aratásnak. Nekiláttak annak, hogy elérjék az embereket a királyságnak a számára. Úgyhogy nagyon örültem, amikor láttam, hogy a böjti összefogás témája az aratás, mert az is egy jó bizonyság volt számomra, hogy Isten szólt. Ugye erről az apostolok cselekedetei 2-ben olvashatunk, nem akarom felolvasni az egészet, mert az azért hosszú, csak az apostolok cselekedetei 2:1-et, azt mondja, amikor pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És ez az egy akarattal együtt voltak, ez számomra olyan, mint amikor most így ebbe a böjti összefogásba belefogunk. Ugye sok gyülekezetnek, sok tagja vagyunk, akik csináljuk ezt a 21 napos böjtöt, most, amiből már egy hét eltelt, de Én hiszem azt, hogy Isten előtt ez kedves, azt, hogy ennyien beletesszük a magunk részét, azt, hogy ennyien egységben, egy mederben tudunk lépni, az Isten előtt egy kedves dolog, ahogy olvastuk a 133-as Zsoltárt, amikor együtt egyetértésben vagyunk, és együtt mozdulunk, az Istennek egy kiemelt fontosságú, az egy kedves dolog, és azt mondja ugye, hogy odaküld áldást és örök életet. És megnéztem, hogy ez az egy akarattal szó, ez micsoda, és szerint ezt már hallottuk, ez a homotimadon görög szó. Ez a egységben, összhangban, így lehetne ezt lefordítani, és nagyon érdekes, mert két külön, ugye ez is két részből tevődik össze. Az egyik a homo, ami egyazon, azonos, olyan, mint a homologeo, hogy ugyanazt mondja, tehát hogy ugyanazon a micsodán vagyunk, és akkor a tümosz szó a második fele neki, ami pedig ilyen buzgóság, indulat, akár düh is lehet. Tehát amikor például valami olyan dolgot is csinálunk, buzgóságot úgy is kell érteni, amikor együtt izzadunk valami munkán, együtt húzunk valamit, együtt építünk, együtt csinálunk valamit, együtt vagyunk benne. Vagy egy dolog az, ami felindít minket, akár dű mondjuk a gonoszság ellen, vagy egy cél, amit elérjünk. Amikor ugyanez az indulat van bennünk, amikor ugyanez az összhang van bennünk, akkor van homotimadon. Akkor van egy olyan összhang, amire még használják ezt a szót, amikor a zenei hangoknak az együtt hangzása van. Amikor szól az egyik hangszer, meg a másik hangszer, és a kettőnek a hangja az együtt valami még szebbet hoz ki. Amikor a zenészek, én nem vagyok magam zenész, de én nagyon szeretem nézni a zenészeket, például, hogy kommunikálnak, ahogy összhangban vannak, ahogy ide lépünk, oda lépünk, mert nekem a zene az olyan, hogy az csak tak-tak-tak-tak megy, és akkor ott együtt egységbe kell lenni ahhoz, hogyha valahol be kell lépni, akkor ugye ott mindenkinek be kell lépni, vagy akkor más hallatszik. És nekem ez a zenekari összhang az nagyon jól mutatja ezt a homotimadon dolgot, amikor egy azért ugyanabba beleállunk valamibe. És ez a böjt is olyan, hogy megvan a böjtnek a témája, megvan az aratás a témánk, megvannak az imapontok, és megvannak a célok, amiért imádkozunk. És amikor mi magunk egyen-egyenként odaadjuk magunkat ezekre, akkor együtt, egy akarattal együtt vagyunk, és azt mondja ugye 133-as Zsoltár, hogy oda küld áldást az Úr. És kiáradt a Szent Szellem, és jött a kettős tüzes nyelvek, tehát a láng, egyenként leszállt a tanítványokra, és kimentek az utcára, és elkezdték az aratást. Elkezdték Istennek a munkáját. Péternek egyetlen prédikációjára 3000 ember tért meg. Ugye emlékezzünk, hogy Jézus mondta, hogy az aratni való sok. És itt egyrészt emberekről van szó, akik a környezetünkben élnek, rokonok, ismerősök, meg akiket még nem is ismerünk. Hiszem, hogy sokan meg fogják találni a királyságot a 2022-es évben, de hiszem, hogy van aratni való más is szellemben győzelmek. Személyes, családi, gyülekezeti, városi és nemzeti szinten is. Hogy amiről beszélünk, hogy a juhok oldalára tudjunk állni, hogy az igazság törjön fel, hogy gyógyulások jöjjenek például. Én hiszem azt, hogy ez a böjti időszak, az fel tud minket vértezni abba, ha beleadjuk magunkat, hogy mindezeken a szinteken, szellemben győzelmeket tudjunk hozni, azon kívül, hogy, ami ugye a legfontosabb, hogy emberek meneküljenek meg, és térjenek meg a királyságba. De ugye nem ez az egyetlen, nem, átfogalmazom. Máshol kifejezetten azt olvashatjuk, hogy böjtölés után telt be a Szent Szellem erejével, ugye ki volt? Maga Jézus volt, amikor 40 napot böjtölt, és végül megéhezett. A Lukács 4.14-be olvassuk azt, hogy Jézus a Szent Szellem erejével beteljesedve visszatért Galileába, ugye a böjtölése után, és elterjedt a híre az egész vidéken. Tehát azután, hogy Jézus böjtölt, a Szent Szellem erejével a Szent Szellem erejével betelve ment vissza, és kezdte el a szolgálatát. Tehát ez az egyik pont, amit ki szeretnék emelni ebből az egész maiból, hogy legyen elvárásunk arra, hogy ez az egységben mozdulás, ez felszabadítja a Szent Szellemnek az erejét, a személyes és gyülekezeti és magyar eklézsia rész életébe is, azért, hogy tudjuk Istennek a munkáját végezni. És ami még ezzel kapcsolatban bennem volt, hogy jó, de akkor még többet, akkor még jobban, akkor még mélyebben, akkor még jobban böjtölni. Ugye legyenek elvárásaink, de szerintem az is fontos, hogy ne akarjunk túl sokat várni magunktól. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én már volt olyan, hogy böjti időszakot ilyen önvádlással fejeztem be, nem jó, nem helyes, hogy hát ennél többet kellett volna belerakni, vagy hogy hát, vagy még egy étkezést ki kellett volna hagyni, vagy nem is tudtam eleget imádkozni, vagy így. Először is, ugye Róma 8.1, az, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásuk azok, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. Tehát amit mi belerakunk, azt megbecsüli az Atya, amit mi belerakunk böjtöt. Tehát neki az kedves, akármennyit tudunk belerakni, mert olvassuk azt, hogy Isten azt várja el tőlünk, amit ránk bíz, ami lehetőségünk van. Ugye Isten ismer minket egyenként, látja azt, hogy milyenek az életkörülményeink, látja azt, hogy milyen az egészségügyi állapotunk, mert lehet, hogy valaki egészségügyi okokból nem tud koplalni, lehet, hogy valaki olyan fizikai munkát végez. Akkor máshogy böjtöl, ugye előbb hallottuk, ugye Dánieli böjt, hogy kívánatos kaját nem eszek, se hús nem, sem bor nem ment be a számon, ez is egy tökéletes böjt, de vannak más módok is, amikről már ugye sokat beszélünk. Én szerintem a fontos mindezen az, hogy hűségesnek kell lenni azon, amit bevállalunk. Ami lehetőségünk van, azt tegyük bele ebbe az együtt mozdulásba, egy szellembe, ugyanabba az irányba menjünk, ez a fontos, és Isten megáldja ezt. Két hete volt, nem tudom. Sógorom még Bencéjék felújítanak, ugye? És elmentünk nekik segíteni, igen, egyszer voltam segíteni, és most ezzel fogok dicsekedni, hogy voltam ott segíteni. És az történt, hogy másik sógorom Peti is ott volt, és ő a csempézést csinálta a konyhába, mert ő tud hidegburkolni, és akkor ő azt vállalta be, hogy ő rakta fel a csempéket a falra. Egy olyan munkát, amit utána évekig nagyon sok ember fog nézni, és látszik. Mert azt, hogyha félre rakja, ha félre csúszik, ha nincsen síkba, ha lepattan a széle, akkor az ott van. És akkor ott voltam én, meg többet magammal, akik meg mi csináltunk, próbáltunk ugye elektromos kábelezni, hogy például plafonon fönnmaradjon a kábel, meg ilyesmik, és rengeteget elbíbelődtünk vele. És senki soha nem fogja látni, hogy azzal, ami ott 3-7 órát eljátszottunk. Igen, de most hallja az egész világ, mondja Kati. Amit én akarok mondani, az, hogy amit mi ott elvégeztünk munkát, az is 7 órába került, meg amit sógorom elvégzett munkát, az is 7 órába került, és azt évekig fogják nézni, arra viszont senki nem fog gondolni, hogy azért világít a lámpa, mert mi bekábeleztük a falba. Most már gondoltok, köszönöm szépen. Amit én ezzel akarok mondani, az, hogy lehet, hogy te nem tudsz úgy böjtölni, mint a testvéred. Lehet, hogy te nem tudsz úgy szolgálni, hogy elmész ide-oda, hogy akkor az összes böjti alkalmon ott vagyok, meg kiállok és mikrofonnal, meg minden, de azt a részt is el kell végezni, amit te végzel el otthon a saját böjtöddel. Ha egy étkezést hagysz ki, akkor egy étkezést hagysz ki, ha annyit imádkozol, amennyit, akkor azt csináld hűséggel. Isten objektívan mindenkit személyesen néz, és azt fogja értékelni. Úgyhogy ne becsüljük le azt, amit bele tudunk rakni. Ugye olvassuk, most nem akarom felolvasni, ki se kerestem a talentumokról szóló példázatot. Ugye három szolgát bízott meg az uruk, 10, 5 és 1 talentumot adott nekik, azt mondja, hogy kinek a képességei szerint. De akkor a 10 talentumostól annyit is várt el, hogy azzal tudjon jól gazdálkodni. Az nem állíthatott vissza egy darab talentum többlettel, neki 10-et kellett hozni. De az 1 talentumostól csak annyit várt volna, hogy még egyet hozzon, vagy legalább egy kicsit, hogy a pénzváltókhoz beadta volna, hogy legalább kamatostul jött volna vissza az a talentum. Amennyi lehetőségünk van, amennyit ránk bízott az Úr, azt tegyük bele. Mert hogy a királyság ilyen, hogy részekből tevődik össze. Így tudunk só és világosság lenni. Ugye só az is hány kicsi sókristályból, sószemből áll össze. Egy sószem, egy sókristály, az nem tud semmit csinálni, hiába dobom bele a levesbe, a leves nem lesz attól finomabb. Vagy ugyanígy világosság, ugye most már vége a karácsonynak, ott van még a karácsonyfa, meg ott vannak még a díszletek. Nekem nagyon tetszik, hogy a karácsonyi fények, ugye a picike kicsi izzókból áll össze a nagy fény, és most már ugye a ledek vannak, úgyhogy most már az egész város be tudják burkolni ilyen ledekbe, úgyhogy lehet benne gyönyörködni, hogy icipici fényekből ki van világítva az egész város. Én így képzelem a királyságot is, hogy mi icipici fényekből összerakjuk, amink van, és abból valami nagyobb jön ki. Abból egy reflektornak a fénye jön ki, abból egy nagy tűz jön ki, ami meg tudja világítani a világot, megtérésre tudja vezetni az embereket. Ugye rész szerint van a kijelentés, ezt is olvassuk. Az, hogy én itt beszélek dolgokat, az csak egy része egy nagyobb képnek, ami folyamatosan áll össze, és folyamatosan növekedünk kijelentésbe, és mindannyian folyamatosan rakjuk bele a részünket. De egy ház is így épül, ugye kőkövet követett. Tehát, hogy téglánként szépen felfalazzuk, és mindannyian oda kell adni a magunk kicsi részét. Mindegy, hogy milyen falba kerülünk, az a lényeg, hogy ahol falba vagyunk, ott a feladatunkat ellássuk. Úgyhogy én össze is foglalnám, amiről beszélni szerettem, amiről beszéltem. Ugye egyrészt a 133-as Zsoltár, hogy az egységben mozdulás az nagyon kedves Isten előtt, és ez az egész böjti időszak, hiszem, hogy nagyon kedves Isten előtt, és nem marad jutalom nélkül, nem marad áldás nélkül, mert most készülünk fel. A másik pont a 2022-es évnek az aratására, úgy a lelkeknek az aratására, mint a szellemben a győzelmeknek az aratására, amikről olvashatunk, ugye mik vannak kiírva, lesznek választások, s mi egymás. Isten kiárasztja az ő szellemét, és nem kell egyedül végeznünk ezt az aratást, hanem a Szent Szellemnek a tüze, az itt lesz bennünk, és ezzel a tűzzel tudunk előre menni. És végül, hogy tegyük bele a magunk részét, amit tudunk, ahogy tudjuk vállalni, amit tudunk vállalni, azt hűséggel végezzük, és nem marad el a személyes életünkben sem a jutalom, mert Isten személyesen ismer minket, és mindenkit objektívan ítél meg. Úgyhogy én ezt szerettem volna, ezt hoztam ma nektek, és kívánom, hogy legyen egy nagyon áldott böjti időszakotok.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.